0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő. Kulturális életének a legjavával kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitását, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy, de hatással vannak a kulturális életre, de amikor Nagy Sanyi meglátogat itt a stúdióban, mindig elmondom, hogy jó régóta hatással vagyok kulturális életre.
2: Mindenkit szeretettel köszöntök, remélem így van.
1: Alkotóként, színművészként,
2: igen, bízom benne.
1: Miért nem ez a cél?
2: De,
1: amikor színpadra állsz.
2: Ez a cél, meg most, hogy ezt mondtad, ezt a témát, így eszembe jutott, hogy ez, amikor még a vendéglátózással kezdtem, és néztem az egyik zenész barátomat, ahogy muzsikál, az volt az első gondolatom, hogy milyen hatással van az emberekre, és hogy ezt akarom érezni, ezt a hatást.
1: Érzed estéről estére?
2: A színház annyiban más, hogy ugye ott azért le vagyunk választva, tehát van a nézőtér, meg, de nyilván a tapsból, a nevetésből, a sírásból, a nem tudom, a reakciókból, abból természetesen érezzük, de személyesen nem.
1: Másabb az.
2: Másabb, igen.
1: De az alkotás az legalább közös.
2: Igen, abszolút.
1: Közös nevező. Orfeummal kapcsolatban érkeztél.
2: Így van.
1: Ahol ott hihetetlen mozgolódás zajlik, most még úgy is, hogy újítják fel idén a
2: Így van, Orfeumot. Ugye május 31-jel ott most nyári szünet kezdődik, de...
1: És közben mégsem.
2: Nem áll meg az élet, igen, mert a nyár sem marad Orfeum nélkül, ugyanis a Balatonon lesz az Orfeumnak a székhelye, két helyen is, Palóznak a július 10 és 12 között az Orfeum pikniken, illetve július 24 és augusztus 22 Csopakon a Port Orfeumon.
1: Beveszitek a Balaton.
2: Bevesszük a Balaton.
1: De én úgy tudom, hogy azért Budapest sem maradt teljesen Orfeum nélkül, ott valami megmozdulás lesz.
2: Mindenképpen lesznek péntektől vasárnapig ugye az Apátfüle, Anyádkénye az Ágyban, Párban, de alapvetően ugye most szünetel az Orfeum miatt, a felújítás miatt.
1: Beszéltem Ildivel, azt mondta, hogy a budapestiek sem lesznek elhanyagolva, ez 100%. Az, hogy te mikor, hol játszol, az téged befolyásol? Lelkileg, művészileg, bárhogyan?
2: Én szeretem, amikor bemutatunk egy előadást, akkor azt ott játsszuk, ahol bemutattuk. Ugye a játékszín, főleg aminek én a tagja vagyok most már harmadik éve, nagy örömmel és boldogsággal. Alapvetően, ha ott bemutatunk egy darabot, és mondjuk egy végjátékról van szó, és elviszük mondjuk Siófokra, vagy Tihanyba, szabadtérre, ott az még tud működni, de például volt már olyan, hogy a Teltház című előadást, amiben én ugye egyedül vagyok, és 40 szerepet játszom, azt elvittük, azt hiszem, hogy Siófokra, 1000 ember elé, még világos volt, amikor elkezdtem. Az például nem odavaló, szerintem. Tehát, hogy vannak előadások, amik működnek máshol, vagy mondjuk elviszünk egy előadást a játékszínnel a Vidor Fesztiválra, akár kint van a Rózsakertben, akár bent a színházban, a Móricz Zsigmond színházban, akkor is tud működni. Ez egy érdekes dolog, hogy van az, ami csak bent működik, mert picike, mert ékszerdoboz, és oda lett rendezve, melyik pedig működik nagy térben is.
1: De például az Orfeumos darabokkal mi van?
2: Ilyen az Orfeumos darabokkal érdekes módon tavaly kezdtünk bele egy ilyen turnéba, vagy tavaly előtt, már nem is tudom, és játszottunk az Apátfülét, ugye, amelyben Adol Jáné Bálint, Fenyő Iván, Elek Ferenc és jó magam játszunk. Tulajdonképpen három apát játszunk, és az egyik az Adol Jáné Bálint által játszott figura, ő csak érdeklődik a történet iránt, egy szükségmegoldás miatt. És hát tulajdonképpen 1000 ember előtt is léptünk föl szabadtéren, egy nagyon pici, minimál díszlettel játsszuk ezt az előadást,
1: és működött ugyanúgy.
2: És működött, igen. Mi lepődtünk meg a legjobban, hogy működött.
1: De a közönség reakcióját tekintve teszel különbséget?
2: Mi között?
1: Hát előadás és előadás, vagy színpad és színpad.
2: Ja, persze. Ez nagyon érdekes.
1: A vidéken másabb?
2: Ez is nagyon változó. Szoktuk azt mondani, hogy vidéken még jobb fejek az emberek, még kedvesebbek, még jobban akarnak nevetni, szórakozni, de ez is változó. Tehát, hogy van, amikor igen, van, amikor nem. Nagyon érdekes ez, hogy egy előadás az egyik nap eldurran, a másik nap meg ugyanúgy nagyon nagy sikere van, de még se olyan, mint mondjuk előtte való nap. Ez attól is függ, hogy az emberek milyen. Én hiszek ebben a kollektív energiában, hogy az a 300 ember, vagy 500, vagy 1000, aki beül a színházba, az milyen energiával jön. Ez az energia, ami nekik van, összeadódik, és akkor abból lesz az előadásnak.
1: De az mindig jó? Az energia?
2: Hát hál' Istennek én eddig rosszat nem tapasztaltam, igen. Nagyon, igen, és ilyen szempontból, hogyha jó közönség van, mi ezt így szoktuk mondani, hogyha jó közönség van, és szórakozni akarnak, és tényleg nem fáradtak, és nem nyűgösek, és nem tudom mi, hanem tényleg azért jönnek, hogy szórakozzanak, akkor ez egy oda-vissza kölcsönhatás, és akkor el tud durranni az előadás.
1: De tényleg benne van a pakliban, hogy mindent megtesztek, és nem rajtotok
2: múlik? Benne van, igen. Benne van, abszolút. Az Orfeumban is volt már olyan, hogy iszonyatosan pörögtünk a fiúkkal az Apátfül előadáson, és nem tudom, de aznap valahogy úgy, nem tudom, vasárnap délután 3-kor, ezt úgy, vagy bekajáltak, sok és akkor leesett. Ég. Igen, az, és ettől is függ. Attól is függ, hogy péntek van, vagy szombat. Ha mondjuk hétfő van, az megint más, mert tudod, a hétindító az mindenkinek egy picit nehezebb. Tehát, hogy nagyon sok mindentől függ.
1: Igen, lesz, hogy mennyi mindenre kell figyelni.
2: Nagyon sok minden.
1: Az, hogy a Balatonon lesztek, az egyébként garancia tud lenni az oldottságra?
2: Hát ugye a Balatonon, akár mondjuk a Palóznak ott nézem, ott egy épített színpadon vagyunk, tulajdonképpen egy gyönyörű szép kertben, és hát ott a bogarak még bejönnek a képbe, a szúnyogok bejönnek a képbe, az időjárás bejön a képbe, persze. Persze, hát hogy milyen meleg van, hogyha mondjuk még 40 fok van este is, akkor az teljesen más játszani is, nézni is, én azt gondolom, mint amikor az ember 22 fokba ül az Orfeumba, és úgy megnézi.
1: Sanyi, azon gondolkodtam, amíg vártalak, meg készültem a veled való beszélgetés, hogy egy-egy darab, mert ez már régóta kísért, ritek egymást.
2: Így van, abszolút.
1: A darabban, hát
2: így van
1: már egyébként.
2: Fú, nagyon, nem tudom, 6-7, sok.
1: Tudom, azt is tudom, hogy sok ilyen van az életedben, de hogy a szerephez való viszonyod, az is érik idővel, vagy változik?
2: Szerintem igen. Szerintem minden előadás picit változik azoktól, azok miatt, akik játsszák. Minden előadásban szerintem jobb esetben mindig van egy-két mondat, ami új értelmet nyer, ami áthangolódik általad, vagy rajtad keresztül, vagy benned. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy biztos, hogy teljesen máshogy játszom mondjuk az Apátfülét az Orfeumban, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt.
1: És az egymáshoz való viszonyotok a kollégákkal?
2: Hát mi nagyon-nagyon szeretjük egymást.
1: Ez egy komoly szimbiózisod, ugye? Ott ebben
2: hát az egy nagyon hármas. Komoly. Igen, hát egy 4-esben vagyunk.
1: Bocsánat, 4-es, igen.
2: És nagyon-nagyon szeretjük. Nem mondom, hogy nem voltak viták az elmúlt 5-6 évben, mert mindenhol vannak, de nagyon-nagyon szeretünk együtt játszani, és szerintem alapvetően ez ezért is működik ennyire jól, mert ilyen jó közöttünk a kémia.
1: Nektek nem kell már felújítani? Darabot?
2: Hál' Istennek nem.
1: Mert ugye ez folyamatosan játszva van azért.
2: Abszolút. Abszolút. Hát jó, nyilván, hogyha nagyon sok idő telik el, akkor azért jó, hogyha összemondjuk a szöveget, de alapvetően ezt olyan régóta játsszuk már, hogy nem kell próbálni. Mert ez úgy bennünk van.
1: És nincs tévesztés?
2: Hát figyelj, biztos van, valamikor mindig van tévedés, vagy de hát ezt a néző nem veszi észre, ezt csak mi tudjuk. Tehát, hogy ráadásul így jó, azért ebben az előadásban vannak improvizatív jellegek, a közönség is be van avatva egy picit, már olyan értelemben, hogy pici interakció is van az előadásban, hogy kiszólunk a nézőknek. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes hangulat, az, hogy mi játszunk együtt, egymásnak, egymással, és aztán meg egyszer csak a néző felé fordulunk, és akkor nekik mondjuk, mintha ők is a kollégáink lennének, vagy ő is egy kolléga lenne. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Ezt a darabot lehet folytatni?
2: Mármint...
1: Lehetne ebből új darab?
2: Ahogy egy második rész?
1: Hát általában a női változatból készül.
2: Akkor nem tudtam.
1: De állítólag már előre haradott állapotban.
2: Az anyád kényelmből? Nem tudtam. Hát figyelj, ez mindig kétesélyes, tehát ugye egy filmnek a második része is mindig 50-50%, hogy vagy jobb lesz, mint az első, vagy rosszabb. Tehát, hogy ez az, hogy ugyanolyan, ez olyan, mint a legény búcsús film, tudod, ilyennek a címe, amerikai film, az már 3 része is van talán.
1: Hogy ott másnaposok.
2: Másnaposok, igen. Hogy ott azt gondoltuk, hogy hú, hát azért veszélyes, ebből már annyira jó, és második meg még jobb lett. Igen. Aztán meg még jobb. Tehát,
1: igen. Jogos.
2: Hát ez egy érdekes dolog, igen. De nem tudok arról, hogy az Apátfüléből lenne. Én örülnék neki, hogyha igen.
1: Na meglátjuk. Bízunk benne. A lányok, akik ugye a másik darabban vannak, ők már mondogatták itt, hogy ebbe azért van tovább lépési. A ti történetetekben is van?
2: Alapvetően szerintem lehetne. Egyébként szerintem lehetne, igen.
1: No, és te hogy vagy egyébként? Most kifejezetten Nagy Sanyiként kérdezem. Ez most évad vége, ugye?
2: Igen.
1: Ez az időszak.
2: Igen, most lesz a játékszínben is majd az évadzáró. Figyelj, alapvetően jól vagyok, nagyon sokat dolgoztam az elmúlt időszakban, nem mint hogyha az elmúlt 25 évben nem. Igen. Igen, csak most vettem a paklimba egy ilyen házfelújítást is.
1: Ja, hát akkor mindent értek.
2: Egy olyan jó kis 50 négyzetméteres, teljesen a pincétől a idézőjelbe a padlásig. És hát 6 vagy 7 hétben sikerült belesűrítenem, úgyhogy tényleg a csöveket kiszedtük a földből, meg kicseréltünk mindent.
1: Te magad is aktívan részt lesz?
2: Hát nem én ásom a csövet, de hogy alapvetően ott vagyok, és segítek, és hozom, viszem, és nem tudom mi. Azért raktam ezt most be erre az időszakra, mert most nincs próbaidőszakom. Uh-huh. És hogyha csak játszani kell, igen, nem, csak közben a mi kis falunk is elindult, uh-huh. És aztán ott is van az, hogy mondjuk 2 nap egymás után kell menni, és akkor 4-kor kezd, vagy 3:30, mert jönnek érted 4:10, és akkor mondjuk ott vagy 5-ig, és akkor 6-ra hazahoznak, és este meg 7-től előadás van. És mondjuk, ha van 2 egy nap egymás után, tehát mondjuk akik például a Járai Máté barátom, vagy kollégám mondta, hogy amikor a 201. randit forgattak, az egy napi sorozat volt, és ő ugyanúgy játszott, mint most, hogy ott ő ki is készült. Tehát ő kórházba került utána, mert azt nem lehet. Aha. Tehát mondjuk egy hónapban 2-szer lehet ilyet csinálni, hogy mondjuk egymás után 2 nap te reggeltől estig, vagy hajnaltól tolod, de hát olyan, már akkor olyan jetlegem van, mint hogyha 86 órát repültem volna.
1: Hát ez a 4:10-es
2: hát igen.
1: Indulás.
2: Igen.
1: És mikortól kezd el a kamera forogni?
2: 6-tól. Uh-huh. Tehát 6-kor már ott vagyunk díszbe, egyenruhába, és forgatunk. És nagyon szeretjük, csak ott is ki vagyunk téve, hogyha kint vagyunk az időjárásnak, a repülőnek, a szélnek, elmennek-e az autóval a leálláskor, vagy nem mennek el. Szóval ott, hogyha stúdióban vagyunk, vagy lakásban vagyunk, vagy házban vagyunk, akkor azért jóval egyszerűbb a történet. Mm. Sok mindentől függ. Molnár Piroska mondta, azt hiszem talán, hogy egy forgatásnál érdekesebb és unalmasabb dolog nincs a világon, mert az a hasznos anyag, amit egy nap mondjuk fölveszünk abba a 12 órába, az mondjuk egy 40-45 perces résznek mondjuk 10 perce. Mm.
1: És ott nem tudsz mit csinálni?
2: Hát ott vársz. Szöveget tanulsz, és vársz az átállásra, átállnak a kamerák, stb. Tehát, hogy ez egy nagyon... És azt hiszem, hogy ez a legfárasztóbb. Mert amikor csináljuk, amikor forog a kamera, akkor az szuper. Az egyik A-ból a B-be, az, uh-huh. az tud fárasztó lenni.
1: Jó, de közben meg nyilván ettől dinamikus az egész...
2: Hogyne, meg nagyon szeretem is, tehát nagyon szeretem
1: nem,
2: is.
1: Nem monoton.
2: Hát nem, igen. Csak ez az éjszakázás, vagy ez a hajnalozás, az egy, ami
1: főleg nekem... Főleg így az idő előre haladtával már egyre nehezebb, ugye?
2: Igen, de nekem ez régen sem ment. Tehát én régen, nem. Én szeretek aludni, ameddig csak tudok, aha. nyilván nem délig, meg ilyesmi, de mondjuk, hogyha nem próbálok, és nincsen semmi, akkor azt mondom, hogy jó, akkor alszom 9-10-ig, mert miért ne? Uh-huh. Úgyis csak este van dolgom, de hát mindig van valami, tehát hogy még ez a felújítás most fejeződik majd be, még most kezdünk el visszapakolni, tehát hogy így azért ez.
1: Egy-egy új szerep, amikor megtalál, akkor érzésre döntesz? Vagy
2: igen, most már megérzésre hagyatkozom, igen. És most már hál' Istennek tudok nemet mondani, tehát hogy nemrég például fölkeltek egy koncertre, ami aztán nagyon furán kezdett mármint a kommunikáció része alakulni, és azt egy héttel a koncert előtt visszamondtam. Uh-huh. Mert azt nem, mert nagyon rossz megérzésem volt, és jól tettem, hogy visszamondtam, mert utána jó érzés volt bennem. Szóval most már tényleg nagyon, nagyon próbálok figyelni arra, hogy mit üzen a lelkem, mert luxus olyat csinálni, ami nem jó.
1: Jó, de te a lelkeddel mindig foglalkoztál.
2: Igen,
1: folyamatosan.
2: Igen.
1: Gondozod, meg ápolod a lelkedet. Igen. A hangodat is?
2: Igyekszem, bár zenés előadásban, ugye most az Orfeumban az Apád fül, az például zenés, mert ott énekelünk is, de azért jó ideje nem játszom a kimondott műzikelekben. Tehát még a Madásban játszottam Nyomorultakban, és igazából ez volt az utolsó szerintem.
1: Hát jó, de egy olyan emberrel beszélgettek, akit az Adagio-ban ismertem meg.
2: Persze, persze, de valahogy ez az átnyergelés a prózára, ez úgy alakult, hogy aztán most aztán lehet, hogy lesz zenés történetem a jövő évadban, de ez még egyelőre ez még titkos. Hát meglátjuk. De szóval ilyen szempontból nem járok énekórára, meg ilyesmi fellépéseim vannak, azokat nagyon szeretem, azokra mindig fölkészülök, meg alapokat gyártok, meg minden, és általában nagyon jó hangulatúak ezek a fellépések.
1: Na, de ott például miket énekelsz?
2: Fú, mindent. A Sanzontól, nem, arról nem.
1: Semmi?
2: Arról semmit. Azért, mert az Inkább azt mondanám, igen, azt mondanám, hogy ez egy ilyen kitérő volt az életemben, tehát hogy ráadásul hangilag akkor nem is voltam jó paszban, tehát hogy ez egy ilyen picit erőltetett dolog volt. Jó,
1: hogy az ott ez az időszak.
2: Igen, és de rengeteg jó musical van. Én egyébként, hogyha attól függ, hogy kinek kell és hol. Mert hogyha azt mondják, hogy mit tudom én, egy anyák napi műsor van valamelyik műveledési házban, akkor versekkel is készülök, sanzonnal is készülök, picit szomorkásabb, de aztán vidámabb történettel is készülök, olyannal, populáris dalokkal, amiket mindenki ismer, musicalben olyan, amit mindenki ismer, tehát hogy próbálok kortól és nemtől függetlenül összeállítani egy olyan műsort, amiben mindenki jól érzi magát. Most például legutóbb voltam egy fellépésen, és nem is értettem, hogy miért engem hívtak, 30 férfi volt, meg 3 nő, és így mondtam, hogy szerintem ez félreértés, de meg stand-upolok is, hogyha úgy van, meg sztorizgatok, színházi sztorik, úgyhogy...
1: Azokból már könyvet lehetne írni? Színházi sztorikból?
2: Hát biztos lehetne, egy felett már biztos, igen. Vannak jó.
1: Melyik korszakodat szeretted igazán?
2: Most a múltról beszélünk?
1: Hát a mai napig bezárólag. Tehát melyik időszakban volt a legjobb dolgoznod, meg alkotnod?
2: Hú, figyelj, én nagyon szerettem a madácsos időszakot is, nagyon sokat tanultam ott, nagyon szeretek most a játékszínben lenni, egy igazi tényleg kis ékszerdoboz, és nagyon meg vagyok becsülve mindenféle szempontból, egy nagyon családi légkör uralkodik ott. A tagja vagyok a játékszínnek, de alapvetően ugye abszolút engedik azt, hogy én akár az Orfeumban játszok, vagy a Veresed Színházban játszok. Most például rendezni fogom a Pletykafészek című előadást Kecskeméten, ahova szintén visszajáró vagyok. Én nagyon szeretem az ottani társulatot, meg az ottani színházat.
1: És a rendezéssel hogy állsz?
2: Hát most lesz, most ezt a Pletykafészket ezt megcsinálom, várom, meg ugye egy csomó barátom, kollégám játszik majd benne, és most először lesz, hogy én ülök a túloldalon. De egy játéknak fogom föl, tehát hogy itt semmiképp nem teher meg nyomás, hanem egy nagyon jó pofa vígjáték, és csinálunk valami.
1: Azért gyere, és akkor beszéljünk, amikor már mikor lesz a bemutató?
2: Szeptember végén, október elején.
1: Tehát akkor már augusztus végén elkezditek?
2: Szeptember elején kezdjük, igen, azt hiszem október 3 vagy 4 a premier, igen. Aha. Ott a Kelemen László Kamara Színházban. Na kérem.
1: De, mert itt nagyon sok rendezővel beszélgetek estéről estére a színészek mellett, mindig megy ez a dilemma, hogy elkészülhet-e egy darab 6 hét alatt? És ha elkészül, milyen?
2: Hát szokták mondani, hogy mindig kell egy hét, vagy kéne még egy hét. Az minden előadásnál elhangzik, hogy fú, egy hét még jó lett volna.
1: De te magad is érzed?
2: Attól függ, hogy mennyire vagy felkészült, és ez attól is függ, hogy a színészek aztán mennyire felkészültek, milyen a hangulata a próbáknak. Én azt gondolom, hogy 6 hét alatt be lehet mutatni egy előadást. Uh-huh. Hogyha intenzív a próbaidőszak, és mindenki ott van, és csináljuk, és egy irányba tartunk, akkor szerintem igen. Nyilván más egy zenés előadás, egy műzikát megrendezni, ahhoz azért kell szerintem másfél hónap. Tehát, hogy ez ahhoz szerintem nem elég.
1: Neked már a Pletykafészek most a fejedben összeállt, hogy abszolút. Te mit szeretnél látni?
2: Abszolút persze. Meg a díszletet is már éjjel megterveztem, meg minden. Úgyhogy
1: tényleg készülsz.
2: Készülök rá.
1: Aztán majd arra leszek kíváncsi, hogy az mennyire ugyanaz, amit látsz a színpadon. Ezt folyamatosan kérdezem a rendezőktől is, hogy azt kapják a végén. Meg hogy például, de mondom, miután ez az első, akkor valószínűleg most még nem tudsz rá válaszolni, hogy például a színészeket te válogattad ki? Hogy ez közösen?
2: Alapvetően a Kecskeméti Katona József Színházzal közösen. Tehát, hogy nekem is volt ötletem, nekik is volt. Nyilván egy társulatnál, ami mondjuk a Kecskeméti társulat, ott azért nem úgy van, hogy akkor én rábökök emberekre, mert ugye el kell osztani, hogy ki mit játszik, miért játszik, világos, mekkorát világos. Játszik, ott kicsit játszott, akkor itt most nagyot kell, hogy játszon, tehát egy jóval bonyolultabb rendszernek a működésébe kapcsolódom én bele. És hogyha azt mondom, hogy én vele szeretném, de azt mondják, hogy figyelj, azt most nem lehet, mert őt el kell vinnünk amoda, vagy játszani kell a nagy színpadon, vagy nem tudom, akkor viszont nem tudok mit mondani. De nagyszerű lesz a szereposztás így is, tehát ez teljesen elégedett vagyok.
1: No, és legyen is sok csillogó szempárod, mert akkor az bele tud szerinted úgy szeretni a rendezésben majd, hogy onnantól elkapjon a gépszín?
2: Figyelj, rendeztem én már többet is, tehát a Veresed Színháznak 3-at is rendeztem.
1: Azt oké, de közben meg a játékszínben nem?
2: A játékszínben nem, de ott nem is akarok, valahogy így nem érzem ezt.
1: Hogy megvannak neked a...
2: Igen, meg hogyha, meg valahogy nekem a rendezésben az olyan, mikor így elmegyek valahova.
1: Világos. Aha.
2: Tehát mondjuk Nyíregyházán színpadra állítottam a Szente Vajk rendezését, az Aranylakodalmat is, a Legénybúcsút is, aztán az a Legénybúcsút megcsináltam Kaposváron
1: na,
2: is.
1: Na, akkor viszont tudsz erre válaszolni, hogy például, ha neked van egy a fejedben lét egy ember arra az adott szerepre, nem csalódtál még? Tehát nem tudod benézni a dolgokat? Hogy nem tudja úgy megcsinálni, hogy azt elterjeszte?
2: Nem is csalódásnak mondanám, hanem inkább az ember úgy meglepődik, hogy azt hittem, hogy uh-huh. azt hittem, hogy neki ez menni fog, vagy neki ez való, és aztán kiderül, hogy nem biztos. De nem gondolom azt, hogy erről a színész tehet, uh-huh. hanem ugye ez úgy állnak össze a csillagok, vagy nem tudom, tehát hogy...
1: És meddig kísérsz egy darabot?
2: Hát, ha vidéken van, akkor nem sokáig, mert ugye nincs időm, tehát Nyíregyen játsszák a Legény Búcsút is, Aranylakodalmat is, azóta is nagy sikerrel, és gondolom, hogy zseniálisak, tehát ez nem, a bemutatókor azok voltak, úgyhogy, úgyhogy nem tudom. Ha Pesten lenne, az egy másik történet, lehet, hogy néha úgy megjelennék és megnézném.
1: Aha. Jó, hát ez már idő is kell.
2: Hát igen.
1: Na jó, akkor a Balatonon fogunk találkozni?
2: Így van, Palóznakon fogunk találkozni az Apátfül előadással július 10-én. És aztán az Anyád kínja lesz július 11-én, az Ágyban párban pedig július 12-én.
1: De aki most ezt nem tudja megjegyezni, az Orfeum honlapján megtalálja pontos.
2: Pontosan így van, de olyan műsorok vannak még, a My Name is Victor, júli 24, a Király Viktor koncertje, a Bella Ciao, egy olaszos Riviera júli 25-én, Nagy Gatsby, Swing a Beach-en júli 31, Nekem a Balaton, Marótvik és a Nova Kultúr júli 31, szóval rengetegféle szuper történet lesz a Balaton szuper környékén.
1: Na, ott találkozunk.
2: Így legyen.
1: Vigyázz magadra, és sok csillogó szempár.
2: Köszönöm. Nem, viszont is köszönöm, hogy itt lettem.
1: Nagy Sanyival beszélgettem, kedves hallgatóink, Sanyitól pedig most elköszönök. Önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
3: Mondd a

0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És azt gondolom, hogy Szakály Tamás jó régóta hatással van a zenei életre is azokkal a lábaival, zenei lábaival, amiket eddig vállalt. Örülök neked, mert még nem találkoztunk.
2: Hát én is nagyon
1: sem
2: örülök
1: az életben, sem az étel, de most van. Ez egyszerre megtörténik.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, szóval így Budapesten én rengeteget játszom az éjszakában különböző formációkkal.
1: Tehát a budapesti éjszakai életet szerintem nálad jobban senki nem ismeri.
2: Ez így van, és hát így a kollégákkal egymás koncertjeire átjárva, meg ugye a jamekre beugorva egymáshoz, szóval zenéről van szó, csak hogy megijeszteni hát, egy kicsikét a hallgatókat, de...
1: Nem, szerintem azért nem tudod megijeszteni, mert hozzá vannak szokva nálunk a jazzzenészekhez, nagyon szeretjük a jazzzenészeket, mert azt sokszor megbeszéltem már a pályatársaiddal, hogy azért ez a műfaj, ez egy magasztosabb, minőségibb zenei irányzat?
2: Hát másról szól, igen, mint az, amikor kimegyünk, és füstök, fények, tűzi játék, és dübörgés. Igen, talán meghittebb, meg emberibb.
1: Na, látod, ez a kulcs szó, és azért is örülök neked, hogy jöttél, mert hogy készültem a veled való beszélgetésre, pont ez volt lelki szemei előtt, hogy legalább elmondod, hogy mi van most egyrészt a budapesti klub élettel. Van-e megmutatkozási helyszín?
2: Van.
1: Tudok-e eleget koncertezni?
2: Vannak szerencsére klubok, sőt, amúgy most nyílik egy új apropó a New Orleans Jazz Klubba,
1: ami már újra van, ugye?
2: Ami újra van, és ott egy kedves jazz rajongó hölgy valamit ott bizniszelt, nem tudom a háttérsztorit, de az a lényeg, hogy aki eddig a közönség soraiban mindig elsősorból fotózott, fényképezett, ő most fölkeresett, hogy akkor indítana egy ilyen sorozatot itt a New Orleans Jazz Clubban. De rengeteg, hát az én törzseim, a Jéderman, a Canaro zenekarom, a C-vel

0: két erre. Uh-huh. Szoktunk ott fellépni, ott ilyen francia manus swinggel foglalkozunk mi. Hát, hogyha valaki nem tudja, akkor a Csokoládé című film, ha megvan, a híres jóképű színésszel, akinek nem jut eszembe a neve.
1: Majd mondom.
0: Majd, igen, de te is tudod, kire gondolod.
1: Hát, nem ő volt a Karib-tenger kalóz?
0: De. Okay, igen, a Johnny Depp játszott. Az a fajta zene, ami ott megpróbál szólalni, meg életérzés, és hát ugye a gitárról hegedül, ugye gypsy jazz, tehát hogy olyan hangszereken játszunk jazzt, ami nem feltétlen a jazzhez köthető, tehát nincs benne feltétlen dob, zongora, részfúvósok, se szakszofon, klarinét az előfordul, és hát hegedű és gitári a főszerep, Django Reinhardt alapította.
1: Én imádom, hát, és most akkor hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy megjöttél, és egyből megmutattál ott a Boszorkány konyhából egy új klippet.
0: Igen, igen, most egy nagy változásban vagyok, mert a Canaro, mint brand mellett egy, hogy is fogalmazta, hogy lábakkal.
1: Igen, a zenei láb.
0: Igen, egy új, vagy hát mégis régi zenei láb, mert az én lábamról van szó. Tehát mint Szakál Tamás előadó is így bontogatom a szárgyaimat, és csináltunk egy jazzkvartettet Gyárfás Istvánnal, Sós Marcival és Cseh Balázzsal tavaly, és most ezt tovább bővítve fantasztikus fúvósokkal egy nagyon jó zenekart sikerült összerakni, és ez a zenekar fog játszani egy készülő produkcióban, és ebben a videoklipben, amiről beszéltünk, a klip címe Swing Tonic, és éppen a születésnapomon jelenik meg 3-án.
1: Szívből gratulálok.
0: Köszönöm szépen.
1: Hányadik? Tőled még megmerem kérdezni.
0: Figyelj, 42, de az első olyan születésnapom, hogy apuka vagyok.
1: Hát akkor meg pláne.
0: Úgyhogy csupa izgalom ez a nap, mert igen, első apukás születésnap, és életem első videóklipje.
1: Na most ezek megmaradnak, hát, már a gyermeknek is majd.
0: Hát igen, ezek
1: meg lehet mutatni.
0: Igen,
1: apu, hogy nézd. Apu ebben az élet szakaszában mit?
0: Ez, igen, erre szórta a pénzt.
1: Jó, de ráadásul egyébként tényleg minőségig lett a klip is.
0: Igen, ugye.
1: Nem tudom, meddig forgattátok.
0: Ez egy nap alatt lement. Galer András indián a rendezője.
1: Akkor azért volt-e? Oké.
0: Okay. Hát egy nagyon profi.
1: Mert azt láttam, hogy profi.
0: De hogy én nekem egy kicsikét néha úgy hamar elfáradó, duzzogó, nyavajgó kollégáim vannak, ugye, hogyha várni kell, miért várunk, ha menni kell, miért most megyünk, ha valamire, nem tudom. És olyan, akkora profizmus vette őket körül, hogy szó nélkül a kezdettől a végéig ott voltak és csinálták, amit mondanak, tehát így le a kalappal a kedves zenész kollégák előtt,
1: hát,
0: is.
1: Ráadásul kisebb fajta sztárparádé van.
0: Igen. A zenészek, akik a zenekarban vannak, ugye Gyafit már mondtam, még mellé jön Szalóki Béla trombitán, Pap Matyi harsona, ő a hangszerelője egyébként a zenei anyagnak, és Denner Tárpád szakszofonon közreműködik. Úgyhogy és az apropó érdekessége még ennek a klipnek, hogy Ónodi Eszter és Hajdú Steve.
1: Innen csókoltatjuk mind a kettőjüket.
0: Így van, szerepelnek benne, és így az ő segítségükkel egy nagyon humoros, nagyon pörgős, nagyon-nagyon vidám hangulat jött létre szerintem. Hát mindenki nézze meg, igazából Swing Tonic. Erre kell rákeresni.
1: Így, ha rákeresnek.
0: Szakál Tamás Swing Tonic, vagy aki lehet, hogy jobban meg lehet jegyezni Ónodi Eszter, nem is.
1: Okay.
0: Ónodi Eszter Swing Tonic így is be fog jönni szerintem.
1: A Swing Tonicot kell nézni, ez a lényeg, de előtte még hallgassák meg a beszélgetésünket utána.
0: Mindenképp, igen.
1: Utána mehetnek megnézni a klippet. A te lelki állapotod most, ebben az időszakban, ez milyen? Ki jött a klip? Ez egy várakozásokkal felfokozott időszak?
0: Kicsit úgy fel se fogtam, hogy én ebbe belefogtam. Úgy jött az egész ötlet, kicsit elmesélem előtte, hogy összeraktunk egy műsort először, ami augusztus 1-én Balatonfüreden lesz. Hát,
1: ott debütál
0: Swing Tonic néven, alcím a Swinghez egy kis gin tonic. Egy szabadtéri csillagos ég alatt kortyolgatós és élő jazz zene szól, és a házigazda én, az Ónodi Eszter és a Hajdú Steve leszünk. Hát Ginek is felbukkannak a műsorban, és sokfajta jazz zene. Ebből is ez a régi Frank Sinatra hangulatú, akkor lesz egy kis Django, Stefan Grappelli, és a régi magyar slágerek is ebben a jazzes köntösben felbukkannak, amiket régi filmekből ismerhetünk akár. Úgyhogy egy izgalmas műsor, és én azt tudtam, hogy ebben az évben szeretnék egy videóklippet mindenképpen. Stúdióztunk is a Canaroval is, meg ez is elkészült. És aztán jött az ötlet, hogy akkor miért ne szólna erről a műsorról a klip, és akkor így nagyon gyorsan átnyargaltunk ide, hogy akkor a Swing Tonicot csináljuk meg. Gyorsan akkor ráénekelték még Eszterék a részüket.
1: Hát igen, mert igen, nem csak szerepelnek,
0: hanem
1: a klipben, hanem meg is szólalnak.
0: Bizony, és nagyon jól, és a klippel együtt meg úristen csodálatos. És hát amit indiánék csináltak, az meg... vagy hát most lehet, hogy elfogult vagyok,
1: Titanic feeling is van benne.
0: Minden, ugye sok kicsi különböző hangulatot próbál megidézni a klip, ilyen film hangulatot, meg Gatsby korszak hangulatot.
1: És abszolút be is jött.
0: Nagyon jó kis megjegyzést kaptam a stábtól, mert mondták, hogy ők ilyen zenére, ugye hát egy jazz zene végül is, de még nem csináltak klipet, és nagyon nagy élmény volt, és nagyon illik rá, és az egész egy ilyen modern köntösben könnyen fogyasztható zene lett, és egy nagyon jó hangulat ezzel a klippel, úgyhogy igazából nagyon boldog vagyok.
1: Hogy de Tamás, mit tapasztalsz a boldogságon túl, amikor most a hétköznapokra vagyok kíváncsi, hogy ez a zene, amit te képviselsz, az mennyire réteg?
0: Eléggé.
1: Én szerintem, de az baj vagy sem?
0: Én szerintem is. Pont ami most történik velem, hogy egy ilyen klipbe becsomagoltuk. Tehát, hogy nem csak arról szól a klip, hogy ott játszik egy jazz zenekar, és akkor fények és énekesnő, hanem ettől többről. Ez például ad egy olyan köntöst neki, hogy talán nyit a nagyobb közönség felé, mert úgy megragadnak benne pillanatok. Hogy baj-e vagy sem? Nem baj, mert nem kell mindennek nagyon hangosnak és mindenkit megszólítónak lenni. Néha baj, amikor azt látom persze, hogy igen, tehát ez az ilyen kisebb rétegű zenék, zenekarok, stílusok szenvedik meg például a válságokat. Lásd Covid, lásd most így a választások miatt is eléggé fölborult a rend, ugye én szerintem most produkció eladása szempontjából ez egy nehéz év. Már a tavalyi is kicsit furcsa volt, de ez most különösen. De hát csinálni kell, és úgy érzem, hogy azért kezd visszatalálni mindenki a normál kerékvágásba, és a zene is visszatalálni a fogyasztóihoz.
1: Én régi nagy swing rajongó vagyok egyébként, tehát nekem Majsai Gábor a legjobb barátom, aki ugye szintén kavarászott ebbe a műsorba, és akkor még óvatosan fogalmazok, tehát én abszolút a te világodat képviselem hallgatóként. Ezért kérdeztem, hogy baj-e az, ha valami réteg? Mert attól ugyanúgy meg lehet találni benne a szépséget, és én Bublét is hallgatok, aki meg ugye veszi elő ezeket folyamatosan.
0: Igen, nagyon szép köntösben, igen. Szerintem nem baj, sőt, jó. Tehát persze ettől érdekes, meg mint mondtam az elején, vagy beszéltünk róla, hogy a közönségnek is egy más élmény az, hogy karnyújtásnyira ott van közel az énekes. A múltkor egy ilyen bókot mondott valaki, egy nagyon fiatal kislány, aki eddig nem tudom milyen koncertekre járt, de most a koncert szót azt nagyon sok mindenre használjuk, hogy azt mondta, hogy még nem is volt olyan koncerten, ahol élő hangszerek van.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy itt azért ezt nem lehet lehaknizni.
0: Igen.
1: Tehát itt az utolsó fellépéssel lesz soha hakni.
0: Hát igen.
1: Nem? Tehát, hogy ez pont ilyen, hogy itt azért élő emberek, élő érzésekkel, hangzásvilággal dolgoznak, de talán az érzésben van a legtöbb.
0: Így van, érzés és élő hangszerek. Tehát most már kiderült nekem, hogy már ez is kuriózum, hogy te a zenekarod a hangszerekkel. Hát szóval ennyire más jelent most egy mostani fiatalnak az, hogy koncertre megy, meg mondjuk nekünk, hogy koncert van, és hogy vannak hangszerek, az nálunk normális, és a fiataloknál nem is feltétlen van erre igény, ezért mondhatta ez a kislány ezt.
1: Neked az alkotás, tehát például a dalszerzés, az könnyen megy?
0: Nagyon érdekes, én nemrég merészkedtem ezekre a dalszerző vizekre, néha botrányosan rosszul megy, néha meg jön egy jó ötlet.
1: A kincsek.
0: És igen, most szerintem ez a Swing Tonic, ez az első két sora az igazából a bátyám fejéből pattant ki még 12 évvel ezelőtt szerintem, és így megmaradt, és így most úgy elővettem kicsikét. Hát ez is italokról szólt az ő soraiban is, meg nem is tudom, úgyhogy igazából csak az italok sorrendjét változtattam, aktualizáltam, és befejeztem a dal többi részét. Persze meg kellett írni, meg verzét csinosítani, meg refrént keresni, de meglett, igen.
1: Mióta vagy édesapa?
0: Kérlek szépen 10 hónapja.
1: És ez a 10 hónap változtatott rajtad? Hogy érzed?
0: Rengeteget, igen, igen. Egyrészt tiszta babanyál vagyok egyfolytában.
1: Jó, aki azon túl.
0: De hogy, de nem, nagyon, ezt most boldogan mondtam, tehát boldog babanyálos felnőtt ember vagyok, és de nem, hát tényleg nem tudtam régen, hogy tudok annak örülni, hogy egy másik kis lény összenyál az, tehát hogy és hogy annak...
1: Hát nem érted ennyire. Át, persze nem
0: igen,
1: tudtad.
0: Igen, jó, persze, képen már nyalt kutya, de egészen más. És hát igen, a hétköznapok persze, hát nem is tudom, mit mondjak erről.
1: De másként indulsz el már egy koncertre?
0: Másként, igen, meg máshogy indul a napom. Régen rögtön beleestem abba, hogy gondterhelten néztem előre, hogy mit is kéne csinálni ahhoz, hogy egy picikét A-ból B-be jussunk. Ugye ez az A-ból B-be jutás rész, ez kicsit visszakanyarodva arra a témakörre, hogy baj-e, hogy nagy-e a publikum, vagy kicsit, tehát hogy anyagi szempontból már megint egy más válasz van erre, tehát jobb lenne egy kicsit nagyobb popularitást elérni, vagy megismertetni az emberekkel, hogy igen, hangszereken ezen élnek többnyire, és ez milyen izgalmas. Szóval, hogy, és igen, ezen van egy kis, ugye a menedzsmentet én vittem sokáig nálunk, vagy hát még most is én viszem, és akkor ott így általában úgy agyalok, hogy mit kéne, hogy kéne, és kicsit ilyen közepesen ideges hangulatban úgy eltelt a nap, aztán az ember, ha ezt nem bírta levetkőzni, akkor ment egy picikét olyan bizonytalan állapotban muzsikálni, ami nem jó kihallatszik. És most ilyen másfél óra babázással indul a nap, mert most pont apás időszaka van, és nyakam van, és együtt megyünk át a szomszédba kávét katinni, meg ilyen kis reggeli, meg van egy kis rutinunk reggel, egy ilyen másfél óra kis sétálgatás, kávézgatás, ide-oda nevetgélés, és akkor ez így ad mindenkinek egy nagyon jót, úgyhogy
1: na, ez egy idilli állapot, akkor
0: igen,
1: ilyen szempontból.
0: Átrendezi, és én azt hittem, hogy ideges leszek ettől, hogy megy el az időm a szokásos tennivalóktól, és hál' Istennek most már tudom mondani, és észrevettem magamon, hogy nem, hanem sőt, megnyugtat. Tehát, hogy kikapcsol ebből, leveszi a tűt arról a szokásos lemezről, és ez nagyon jó.
1: A fellépések úgy, mármint a számaik azok úgy, növekednek, maradnak, stagnálnak, mit tapasztalsz?
0: Nagyon
1: mennyit
0: érdekes.
1: Mennyit kell tenned érte?
0: Sokat. Most elkezdtem nagyon sokat tenni így a saját portán, tehát a Kanáró zenekar meg a Szakál Tamás különböző formációk terén, és most minél többet fektetek bele, úgy érzem, hogy annál rosszabb az eredmény, nagyon érdekes, de nem tudom, mitől van. Ettől függetlenül sokat zenélek, mert benne vagyok, belekerültem 2-3 éve a Pár Julcsival, a Pár Julcsinak ilyen gyerek műsor projektjeibe. Ez azt jelenti, hogy ugye amikor én nagyon sokszor hazamegyek egy jazz koncertből hajnali nem tudom mikor,
1: akkor
0: pár óra múlva már indulok is tovább, mint én Egerbe kisgyerekeknek játszani, szóval ilyen különleges feladatok.
1: De ez milyen nemes dolog, nem?
0: De meg igen,
1: és akkor erről te mesélj, hogy az egy nehezebb közönség?
0: Ó, nagyon érdekes, én nagyon féltem tőle az elején, de nem, hát ott még van ez az őszinteség, ott még van ez, hogy természetes, hogy a hangszerből jön a zene. Ugye, főleg a piciknél.
1: Na de csak azt kérdezem, hogy nehezebb, hogy nem, mert ugye ők őszintébbek.
0: Igen, hát van, hogy végig sikítják az egészet.
1: Nem kötöd le a figyelmüket könnyű lekötni, vagy nem?
0: Figyelj, ez volt már ilyen is, meg olyan is. Tehát nagyon jó élményeim is vannak gyerekkoncertről, és vannak, amikor úgy elszabadulnak. Inkább úgy mondom, hogy néha elkalandoznak a gyerekek közbe, és egyszer csak fölállnak és üvöltözni elkezdenek. És akkor te hiába jön utána a tombolos rész után valami kis lírikus, ott ők már nem kapcsolnak vissza, hanem úgy maradnak. De hát hát ezért gyerekek, nekik ez még szabad. Szerintem mindenképp jó, meg látszik rajtuk, hogy amikor megérinti, tehát jobb őszintébbek, talán őszintébben látszik az, hogy most ez neki fontos volt. Tehát ami nekem rutin mindennapi, egyszer csak visszaköszön, hogy ő neki ez rácsodálkozás, és hogy sokkal többet jelent. Ugye engem is úgy kiszed a hétköznapból.
1: Pesten is vannak gyerekkoncertek?
0: Vannak.
1: Másabbak a pesti, bocsa kérdésért, meg a vidéki gyerekek?
0: Nagyon jó kérdés. Bizonyos értelemben, igen. Mi vittük ezt a műsort például ilyen hátrányos helyzetű gyerekekhez, és ugye tök más ott, akik soha nem jutottak el sehova, tök más nekik zenélni, amikor oda elvittük ezt a műsort, mint amikor itt Budapesten ugye a mai szülők már nagyon ügyesen és helyesen meg is teszik, és meg is tetik, hogy eljárnak programokra, és már úgy hozzá vannak szokva a gyerekek. És az tényleg más, amikor olyan közegbe mentünk, amikor sehova sem mennek, nem is láttak még semmilyen hangszert szinte,
1: igen,
0: és akkor
1: igen.
0: Egyszer csak ott voltunk, igen. És tényleg egy névos produkcióval. Tehát a Julcsi műsorai olyanok, hogy hát azt hiszem, hogy a tavaly előtt például Fonogram díjat is nyert az egyik gyerekalbum, tehát hogy inkább úgy mondanám, hogy családi műsorok ezek, mert hogy felnőtt füllel is teljesen fogyasztható. Igen, igen. Tehát, hogy nem azon, hogy most a gyerek műsort csinálunk, és valami kis gagyi, hanem nagyon néha nehéz. Most például a mostani műsorában rendesen nehéz hórákat kell egedülni nagyon gyorsan, amivel meg is gyűlik néha a bajom. Szóval, hogy nagyon izgalmas kis világzenei csokor, amit ő összerak, tehát és itt se kell megijedni a, mint ahogy mondtam, hogy a jazztől nem kell, ugyanígy ettől a népzenei, világzenei vonaltól, amit a Julcsira össze, attól sem, és van benne egy kicsi könnyedség. Hát emiatt hívott engem a projektjeibe.
1: Mert te hozod a könnyedséget.
0: Mert abból jön egy, ugye én nem népzenéből jövök, kicsit ez a jazzes kávéházi, és egy ilyen újfajta köntösbe tudunk rakni sok mindent. Szóval egy nagy találkozás ez így a gyerekeknek játszás műfajával. Na,
1: hogy a több zenei lábból azért mindegyik egytőről fakad, hogy igényesen legyen az megoldva, megcsomagolva.
0: Erre nagyon igyekszem, úgyhogy, és talán ez egy közös pont mindegyik formációmban.
1: Szerinted a jazzt azt kell érteni, értő közönségnek kell lenni hozzá? Meg a swinghez?
0: Az van, hogy szerintem nem. Én szerintem, ha elkap a sodrás, és lehet szó bármilyen zenéről, de igen, tehát hogyha elkap és tetszik, akkor már érted a lényegét, mert az a lényege, hogy elsodorjon és mondjon valamit.
1: De ez mit tudom én, helyekhez kötődik? Tehát Pesten értőbb közönség van, mint vidéken?
0: Szerintem
1: Nem feltétlenül.
0: Budapesten ugye több a lehetőség, több olyan klub van, ahol meg tudsz szólalni, egy jazzzenekar vannak, echte ugye jazzklubok. Vidéken nem feltétlen van ez így képülve, hanem valami kis kávézóterasz, valami kis támogatásból, vagy valami kis gyűjtésből egyszer csak néha-néha kipróbálja, hogy milyen, hogyha van ott a cappuccino mellé valami kis trió, és ez tök izgalmas. És úgy megtalálja az embereket szerint. De persze, ahol kevésbé van bejáratva ez a dolog, ugye vidéken lehet, hogy vannak ilyen kisebb helyek, hogy nem tudják ezt, hogy hetente, vagy havonta, vagy, és akkor még ritkábban van esemény, akkor nincs annyira tudomás
1: világos.
0: Az embereknek, hogy ott jöjjenek, hogy na most ott buli lesz.
1: Tamás, most van az a lélektani pont, hogy mondj el mindenfajta elérhetőséget, ahol megtalálunk téged, a videoklipet, ahol tudunk neked írni.
0: Nagyon jó. Hát a videoklip a YouTube csatornámon, Szakál Tamás jön ki. Tehát Szakál Tamás Swing Tonic, erre, hogyha rá keresnek a kedves hallgatók.
1: Most már szabad.
0: Így van, akkor lehet hallgatni. Illetve ennek a műsornak is megtalálható ott a jegylinkje, mert hogy lesz egy egész koncert ezzel a felállással augusztus 1-én Füreden, de ez is ott a videó alatt ott megtalálható. Így van, most az a bázis.
1: Közösségi oldalakon
0: Facebook, TikTok, Instagram, Szakál Tamás álnéven tevékenykedek.
1: No, hát mind az édesapának, mind az előadónak, az alkotónak, a ötletgazdának a legjobbakat kívánom, és örültem neked őszintén.
0: Nagyon szépen.
1: Kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit Tamás beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, hogy sok csillogó szempárt, akár Füreden, akár Budapesten, a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz. Mi pedig megyünk tovább, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, önök hallgassák meg Tamás dalát, és egy elbúcsúzás elég még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.
3: Dr. Béres. Herceg. Rock the city, let's go!

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Nagy Sanyinak és Szakál Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel nyílnak meg az energetikai uniós pályázatok. Ólomszennyezés lehetősége miatt biztosítanak vérvételt a Corvinus hallgatóinak. Új időpontban rendezik meg a székesfehérvári Fezent Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintos keretösszeggel nyílnak meg az energetikai uniós pályázatok, az áramhálózat és az okosmérőrendszerek fejlesztésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A program a magyar villamosenergia rendszer korszerűsítését szolgálja. A tárcavezető szerint az Európai Bizottsággal kötött megállapodás révén összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás érkezhet Magyarországra, ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut energetikai fejlesztésekre. A pályázatokra az áramhálózati elosztók és az átvételi rendszerirányítók jelentkezhetnek. A beruházások több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés hálózati csatlakozását alapozhatják meg, miközben évente akár 1000 megawatttal nőhet a hazai megújuló kapacitás. A fejlesztések befejezési határideje 2030 vége. Vérvételi lehetőséget biztosít hallgatóinak és munkatársainak a Budapesti Corvinus Egyetem, miután ólomszennyezést mutattak ki a főépület ivóvizében, írta a Telex. Az egyetem fővámtéri főépületében 16 ponton végeztek mérést, ezek közül 7 helyen találtak határérték feletti ólomszennyezést. A sóházban is vettek mintát, ott a vízminőség megfelelőnek bizonyult. Az intézmény egyelőre nem javasolja a csapvíz fogyasztását a főépületben. Nem ivóvíz feliratokat helyeztek ki, leállították a vezetékes vízgépeket és ballonos vízadagolókat tettek ki. A szennyezés forrása feltehetően a vízhálózat még fel nem újított része lehet. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, miután végigszáguldott a félvároson. A rendőrök buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ott nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. A kombinó villamosok budapesti forgalomba állításának 20. évfordulóját ünnepli a BKV június 13-án a Hungária kocsiszínben. A délelőtt 10-től délután 4-ig tartó nyílt napon fotókiállítás, járműbemutatók, makettkiállítás és szakmai programok várják az érdeklődőket. A látogatók több különleges nosztalgia villamost is megtekinthetnek, sőt az arra jogosultak egy Tátra villamost is vezethetnek tesztüzemben. Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a székesfehérvári Fezen Fesztivált. Kovács Antal főszervező elmondta, hogy a régi időpontban július-augusztus fordulóján sűrű volt a hazai fesztivál szezon, ezért előrébb hozták, és az első nagy fesztivál lesz a szezonban. Idén háromnapos lesz a rendezvény, ahol újdonságként a kontroll vezetésével közéleti témákról is beszélgetnek, többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel. Az esemény fellépői között ott lesz többek között Azaria, a Halott Pénz, a Well Hello, a Carson Kóma, a Valmár, Korda György és Balázs Klári, a Blaha Louisiana, Bay Alex és a Slep, valamint Jude Law. Felfrissült a levegő, a 30 fokos melegnek néhány napra búcsút mondhatunk. A hűvös reggel után napközben is csak 20-23 fokig emelkedik a hőmérséklet, emellett napos felhős idő várható jelentősebb csapadék nélkül. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a város majori szabadtéri színpadon június 25-én este 4-9-től mindörökké flamenco a nagy sikerre való tekintettel ismét Magyarországon. Ez egy élőzenés tánc show Andalúziából, egyenesen Spanyolországból. A flamenco a spanyol kultúra ugyanis egyik legizgalmasabb és legkifejezőbb műfaja. Tavaly hatalmas sikert aratott az országban, mármint itt nálunk. A teltházas előadásokon a közönség együtt lélegzett a zenészekkel, a táncosokkal, miközben a színpadon megelevenedett Andalúzia szenvedélye, ritmusa és érzelmi ereje. Most 2026-ban a mindörökké flamenco újra elhozza ezt a felejthetetlen élményt élő zenével, énekesekkel és lenyűgöző táncosokkal. A program célja, hogy a nézőket elrepítse a napsütötte dél-spanyol tájakra, ahol a flamenco nem csak tánc és zene, hanem életérzés, történetmesélés és szintiszta érzelem. Aztán nem teketóriáznak sokat, mert másnap, vagyis június 28-án, vasárnap 19 órától jön a Lili Bárónő, méghozzá a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház budapesti vendégművésze, vagy vendégeskedése, azt hiszem ezt tájolásnak mondják itt a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A Lili Bárónő a magyar operettirodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral és fülbemászó dallamokkal. A történet középpontjában a büszke arisztokrata hölgy Lili és a jóképű, de elszegényedett gróf illésházi szerelme áll. A gróf áruhában próbálja meghódítani a bárónő szívét. Na mondom a szereposztást: Lili Bárónő, Vajda Boróka, aztán itt lesz Koltai Nagy Balázs, Sipos Imre, Magyar Éva, Csapó Virág, Járai Máté, Szabó Dorottya, Farkas, Fazekas Géza és Hegedűs Zoltán. Tehát a kecskemétiek beveszik Budapestet, és a Városmajori Szabadtéri Színpadon remélhetőleg egy teltházas, hatalmas sikerű előadást adnak.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 1200 tonna hús semmisült meg a nyírbátori baromfi feldolgozóban keletkezett tűzben. Több mint 3 milliárd forintból újították fel a matét. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Több mint 1000 tonna húst tároltak annak a nyírbátori baromfi feldolgozó üzemnek a raktárában, amely szerda hajnalban gyulladt ki. A város polgármestere Máté Antal közölte, mintegy 1200 tonna hús semmisült meg. A becsült kár eléri a 30 milliárd forintot. Az üzem közeléből 71 ember telepítettek ki, miközben a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrizte a levegő minőségét. A mérések az üzem területén belül határérték feletti ammónia koncentrációt mutattak ki, a lakóövezetben azonban nem észlelt egészségre veszélyes értékeket. A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt, a kitelepített lakosok visszatéréséről a mentesítési munkálatok befejezése után döntenek. Több mint 3 milliárd forintból, uniós támogatásból újították fel a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet. A 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron több mint 2000 négyzetméternyi nyílászárót cseréltek, mintegy 11 000 négyzetméteren végeztek tető- és homlokzat hőszigetelést, napelemes rendszert építettek ki, emellett 48 hibrid és online oktatásra alkalmas termet újítottak fel. Az érintett épületek energiahatékonysági mutatói jelentősen javultak a felújításnak köszönhetően. A beruházás részeként informatikai felújítások is megvalósultak a Mate kampuszain. Péntek este újra jön a mozgás éjszakája Budapesten és mintegy 100 további helyszínen. A fővárosban közel 30 sportágat lehet díjmentesen kipróbálni, a zumbától a fitnessig, a tollaslabdától a spinningig. A központi helyszín idén is a Városliget és a Hősök tere. A részleteket az 5 próba képviseletében dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó mondta el a Sláger FM-nek.
3: A mozgás éjszakájában az a különlegesség, hogy ilyen speciális élményekkel gazdag módon próbáljuk a mozgás örömére rávenni a kedves lakosságot, és az az alapfeltétel a mozgás éjszakájában, hogy minimum 4 sportágat mindenki biztosítson, minden város, de általában 8-10 sportág elérhető lesz az egyes településeken. A Budapest a legnagyobb, 20 fölötti mozgásforma lesz elérhető. Ez az ingyenes rendezvény, hogy hivatalosan 18 és 24 óra között lehet érkezni bármikor és sportolni. A Dagályon Budapesten már déltől lehet úszni, illetve szintén Budapesten hajnal 4-ig el fog tartani a buli. 5 próbapontokat is lehet szerezni, geogózni is lehet a mobiltelefonon, és egy óriási buli nagyon sok városban.
2: Szombaton egy napra elterelik a buszokat és az autóforgalmat a Népszínház utca József körúti torkolatából, és megnyitják a teret a gyalogosok és kerékpárosok előtt, közölték a Nyitva Kiadó Üzletek Fesztiválja szervezői. A cél, hogy megmutassák, milyen lenne a villamos végállomás környezete átmenő forgalom nélkül. A szombati zárónapon különféle programok várják a látogatókat, többek között a II. János Pál pápa téren is. Tematikus sétákkal készül a Szecesszió világnapjára a Nőri június 10-e és 14-e között. A programok a Fiumei úti sírkertben és a Salgótarjáni utcai zsidótemetőben lesznek. A vezetett séták a magyar szecesszió kiemelkedő emlékeit, valamint a századforduló művészeti örökségét mutatják be. Változóan felhős időre számíthatunk ma hosszabb, rövidebb napos időszakokkal és élénk széllel. Az éjjeli csapadék után nappal jelentősebb eső már nem lesz, de elszórtan lehetnek záporok. A felfrissült levegő csak 20-23 fokos lesz. Pénteken az ország nagy részén napos, gyengén felhős időre van kilátás. Délután 21-26 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
0: A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

0: Verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Sláger FM.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, halottam volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri színpadon július 3-án pénteken este 19 órától érkezik a Loop Színházi Társulás és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója, az Emberek, Helyek és Dolgok, méghozzá bemutató. Az előadás egy fiatal színésznő életét mutatja be, amely váratlanul szétesik, amikor szembesül a saját függőségeivel. A rehabilitáció során azonban nem csak a szerektől kell elszakadnia, hanem attól a történettől is, amelyet önmagáról mesél. Mi az igazság? Ki mondja meg, mi a valóság? És vajon lehet-e új életet kezdeni, ha az ember már minden szerepet eljátszott? Nos, a világ sikerű darab egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitás keresésről és arról, hogy milyen nehéz és milyen szükséges szembenézni önmagunkkal. Szerintem sokaknak fog tükörként szolgálni. Az előadás hossza 140 perc, egy szünettel. Emmát Lovas Rozi alakítja, az anyát Udvaros Dorottya. Molnár Ánon Márkot formálja meg, ez Namenák István Pólt, az apát. Aztán ott van Baksa Imre, Starenki Dóra, Brezovszki Dániel, Albert Zsófi, Formán Bálint és Szilvási Anna is. A díszlettervező Fekete Anna, a jelmeztervező Kaszás Nina, míg a zeneszerző Farkas Zazi Virág és Fekete Giorgio. Azt gondolom, hogy nagyon, hát egy sztárparádéről van szó, egy szupergrupról. Kedves hallgatóink, a koreográfus Duda Éva, aki a Slágerkultban is gyakran megfordul, nem üdvözöljük őt. Egyébként a rendező pedig Horváth János Antal. Emberek, Helyek és Dolgok címmel, tehát szívből ajánljuk. Július 3-án pénteken este 19 órától a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Loop Színházi Társulás közös produkcióját.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel nyílnak meg az energetikai uniós pályázatok. Ólomszennyezés lehetősége miatt biztosítanak vérvételt a Corvinus hallgatóinak. Új időpontban rendezik meg a Székesfehérvári Fezent Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintos keretösszeggel nyílnak meg az energetikai uniós pályázatok, az áramhálózat és az okosmérőrendszerek fejlesztésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A program a magyar villamosenergiarendszer korszerűsítését szolgálja. A tárcavezető szerint az Európai Bizottsággal kötött megállapodás révén összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás érkezhet Magyarországra, ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut energetikai fejlesztésekre. A pályázatokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók jelentkezhetnek. A beruházások több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés hálózati csatlakozását alapozhatják meg, miközben évente akár 1000 megawatttal nőhet a hazai megújuló kapacitás. A fejlesztések befejezési határideje 2030 vége. Vérvételi lehetőséget biztosít hallgatóinak és munkatársainak a Budapesti Corvinus Egyetem, miután ólomszennyezést mutattak ki a főépület ivóvizében, írta a Telex. Az egyetem fővámtéri főépületében 16 ponton végeztek mérést, ezek közül 7 helyen találtak határérték feletti ólomszennyezést. A sóházban is vettek mintát, ott a vízminőség megfelelőnek bizonyult. Az intézmény egyelőre nem javasolja a csapvíz fogyasztását a főépületben. Nem ivóvíz feliratokat helyeztek ki, leállították a vezetékes vízgépeket és ballonos vízadagolókat tettek ki. A szennyezés forrása feltehetően a vízhálózat még fel nem újított része lehet. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, miután végigszáguldott a félvároson. A rendőrök buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ott nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekidolatott egy rendőrautónak. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. A kombinó villamosok budapesti forgalomba állításának 20. évfordulóját ünnepli a BKV június 13-án a Hungária kocsi színben. A délelőtt 10-től délután 4-ig tartó nyílt napon fotókiállítás, járműbemutatók, makettkiállítás és szakmai programok várják az érdeklődőket. A látogatók több különleges nosztalgia villamost is megtekinthetnek, sőt az arra jogosultak egy Tátra villamost is vezethetnek tesztüzemben. Új időpontban, június 19-én
0: és most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel nyílnak meg az energetikai uniós pályázatok. Ólomszennyezés lehetősége miatt biztosítanak vérvételt a Corvinus hallgatóinak. Új időpontban rendezik meg a székesfehérvári Fezent Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintos keretösszeggel nyílnak meg az energetikai uniós pályázatok, az áramhálózat és az okosmérőrendszerek fejlesztésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A program a magyar villamosenergia rendszer korszerűsítését szolgálja. A tárcavezető szerint az Európai Bizottsággal kötött megállapodás révén összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás érkezhet Magyarországra, ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut energetikai fejlesztésekre. A pályázatokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók jelentkezhetnek. A beruházások több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés hálózati csatlakozását alapozhatják meg, miközben évente akár 1000 megawatttal nőhet a hazai megújuló kapacitás. A fejlesztések befejezési határideje 2030 vége. Vérvételi lehetőséget biztosít hallgatóinak és munkatársainak a budapesti Corvinus Egyetem, miután ólomszennyezést mutattak ki a főépület ivóvizében, írta a Telex. Az egyetem fővámtéri főépületében 16 ponton végeztek mérést, ezek közül 7 helyen találtak határérték feletti ólomszennyezést. A sóházban is vettek mintát, ott a vízminőség megfelelőnek bizonyult. Az intézmény egyelőre nem javasolja a csapvíz fogyasztását a főépületben. Nem ivóvíz feliratokat helyeztek ki, leállították a vezetékes vízgépeket és ballonos vízadagolókat tettek ki. A szennyezés forrása feltehetően a vízhálózat még fel nem újított része lehet. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, miután végigszáguldott a félvároson. A rendőrök buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ott nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. A kombinó villamosok budapesti forgalomba állításának 20. évfordulóját ünnepli a BKV június 13-án a Hungária kocsi színben. A délelőtt 10-től délután 4-ig tartó nyílt napon fotókiállítás, járműbemutatók, makettkiállítás és szakmai programok várják az érdeklődőket. A látogatók több különleges nosztalgia villamost is megtekinthetnek, sőt az arra jogosultak egy Tátra villamost is vezethetnek tesztüzemben. Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a székesfehérvári Fezen Fesztivált. Kovács Antal főszervező elmondta, hogy a régi időpontban július-augusztus fordulóján sűrű volt a hazai fesztivál szezon, ezért előrébb hozták, és az első nagy fesztivál lesz a szezonban. Idén 3 napos lesz a rendezvény, ahol újdonságként a kontroll vezetésével közéleti témákról is beszélgetnek, többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel. Az esemény fellépői között ott lesz többek között Azaria, a Halott Pénz, a Well Hello, a Carson Koma, a Valmár, Korda György és Balázs Klári, a Blaha Louisiana, By Alex és a Slep, valamint Jude Law. Felfrissült a levegő, a 30 fokos melegnek néhány napra búcsút mondhatunk. A hűvös reggel után napközben is csak 20-23 fokig emelkedik a hőmérséklet, emellett napos felhős idő várható jelentősebb csapadék nélkül. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Bori, nagyon szépen köszönjük. Ma 8 és 12 óra között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Aztán sávlezárásra kell számítani ma a 8 és 18 óra között a 17. kerületben a Pesti úton, és befelé a Cséki utcában is. Adok nektek egy kis hangot, hogy halljanak titeket a
3: hallgatók. Nem akarunk belebeszélni ezekbe a fontos információkba, tényleg nem azért.
2: Ez fontos, végre le van zárva. A felújítás a második kerületben, a Széher úton, igen.
4: Jaj, de jó!
2: Lezárták a Kuruc utca és a Budenz út szakasz, kezötti szakasz. Budenz, Kuruc jó. És Budenz, megvan? Tájold be a hallgatóinkat. Jó. Második kerület és szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben is, az Illés utcában. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, akkor kérem küldjék el a 0 30 30 30 95 8-ra. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: 6 óra múlt 5 perccel, most már lehet beszélni. Jó reggelt kívánok az Animal Caribbean-nek!
3: Ketté vágtuk a Somogyi Zolit.
2: Ketté vágtátok? Igen. És hol a másik, meg az egyik fele?
4: Én vagyok. Akarsz lenni a Somogyi vagy a Zoli?
3: Én vagyok a felső része, meg az alsó.
2: Na mindjárt beszélhettek, jó?
3: Jó.

0: a Sláger reggel.
1: 6 óra 12 van, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Srácok, milyen volt a koránkelés?
2: Jaj, de jó! Olyan klassz. Egyébként nem sokkal korábban kelünk, tehát egy kicsivel, most hogy később kelünk, egy picivel később.
1: Mennyivel?
2: Egy órával.
1: Az mondjuk azért reggel sokat 40, jelent.
3: 6.40, igen.
1: 6.40 körül? Akkor,
3: tehát én még alszom.
2: Most másfél neked a velem.
1: Mikor fogsz megébredni, csak hogy úgy
3: majd mire számítatok? Meglátjuk, de nagyon fontos, hogy aki az elmúlt napok tükrében ugyanúgy indul el, mint eddig mondjuk egy a nyárias napokban, az most meg fog lepődni, mert olyan hidegebb egy kicsit a mai időjárásunk.
2: Erről fogunk beszélgetni, és hogy gyakorlatilag a következő 4 órán.
3: És hogy szeles napra készüljetek, és ezt nem azért mondom, mert tegnap csilisbab volt nálunk, hanem úgy egyébként, tényleg kicsikét.
2: De ezt a Bori elmondta hírekben.
1: Bori elmondta, igen.
3: De én egy kicsikét másképp is szeretném fölhívni rá a figyelmet.
2: Én meg azt vettem észre egyébként, Petra, nagyon köszönöm szépen, hogy kaptunk szőlőt.
1: Igazán nincs mit.
2: A kukának a lányától tudom, hogy be kell mennünk
3: Be
2: kell mennünk az asztal alá, és ott kell lennünk szőlőt.
3: 10 darabot. De nem mindegy, hogy fehéret vagy pirosat.
2: A piros az mit fog csinálni?
3: Az a szerelem.
1: Tehát, hogy az a szerelem szőlő?
3: Igen, a fehér az más, az lóvé. A lóvé, igen. Akkor
1: ne arra ugyatok, hogy szerelem szőlőt hoztam el lóvét.
3: Ki tudnád cserélni fehérre?
1: Elnézést kérek, igen.
2: A következő dal alatt bemászunk az asztal alá, és megeszünk természetesen.
3: Ez se rossz téma, hogy milyen hiedelmek vannak itt.
2: Ha már szőlőt kaptunk, csak
3: de
2: azért.
3: De szilveszterkor van. Szilveszterkor ja, kell csinálni.
2: Csak szilveszterkor?
1: De várjál, szilveszterkor nincs szőlő.
3: Igen, és
1: tehát,
3: sárga bugyi van.
1: Nem annyira
3: az oké, okay, de az oké.
2: Okay. Sárga bugyi? Hát nekem senki sem mond, nem mond semmit, hát honnan tudja
3: hát
2: ezeket?
3: Nekem csak elöl, de...
1: Én ja, szeretném, hogy egy mankinit vennél fel mindehez, jó? Tehát tudod, Boratnak a mankinie. Az persze, ugye megvan, hogy ne sárga igen. Bugyi legyen, az olyan
3: nekem a diktátoros szettje az jobban tetszett.
1: Úristen. Megnéztétek most az új filmjét, láttátok?
3: Igen, és nagyon nagyokat röhögtem rá. Tehát tényleg egyébként, tehát vicces világ.
1: Nagyon helyes.
3: Hogy amikor a nő uralom van igen. A világon.
1: Én már nem mi... nőuralom, nem
3: igen.
1: Uralom.
3: Igen, igen.
1: Hanem a nők vezetik a világot, hogy akkor mi történik.
3: Igen, a Burger Queen-en azon felsírtam azért.
1: Mennyi olyan kisgeg van benne?
3: De a legjobb volt a temetés, csak azért beleraktak egy temetést, mert hogy a szójáték miatt, hogy az amen lehet helyett abumen lett, és hogy az anya, a lány és a Szentlélek nevében igen. El tudják mondani. Tehát valószínűleg volt egy gag csapat, akik ittak egy pár olyan italt,
1: azaz,
3: amitől,
1: igen, amitől megjöttek. Kicsit megokosodtak, igen.
3: És akkor erre csináltak egy filmet. De egyébként van ilyen, amikor azt érzed, hogy három poénra húznak fel másfél órát, és azt a három poént kellett körbe képpel megtámogatni. Ez se egy erős film, de egyébként szórakoztató.
1: Igen, tehát egy ilyen este bekapcsolod és megnézed, az úgy tök oké. Steven Spielberg új filmjét láttátok-e? Pont tegnap erről beszélgettünk.
2: Megnéztük, mert én legalábbis megnéztem.
1: Én, nem, még én nem. Is.
2: Figyelj, végül is el lehet gondolkodni
1: ez az
2: rajta.
1: Új, na, nekem ez az új IT,
2: vagy leleplezés napja.
1: Igen.
3: Jó, nincs még meg.
2: De én pervers vagyok, mert megnéztem például a horrorra akadva 6-ot is.
1: De miért? Jó, ezt miért tetted magaddal?
2: Azért, mert kíváncsi voltam, hogy lesz-e benne legalább 3 olyan rész, ahol tudok nevetni, és tudtam.
1: És volt?
2: Volt.
1: A 6. részben?
2: Képzeld el, 3, és pedig eléggé kritikus vagyok az ilyen sokadik részes vígjátékokkal szemben kapcsolatban. De az első, egyébként az első része, amikor még fiatalok voltunk, akkor még tök jól működött, és amikor elkezdték ugye még egyből, akkor egyre rosszabb lett, de most megint azon, hogy megint tudtam 3-at röhögni.
3: Itt a jó példa az Animal Cannibals 20. lemezét. Mindig érzelmes meghallgatni egyébként.
1: Bármit, srácok, bármit promotálhatok. Na, néhány üzenet a hallgatóinktól.
3: Már
1: úgy
3: jött.
1: Tessenek írni üzenetet, hogy a srácok kérték, hogy láthassák az SMS falat. Csak mondom, jó? Na, igen. Szép jó reggelt Petrának és az Animal Cannibals srácoknak. Szuperül indul a csütörtök reggel, most szombaton a Budapest Parkos Total Dance Cabrion láthattam élőben a srácokat a színpadon. Látható? Petrát pedig nagyon szeretem hallgatni hétfőtől péntekig, legyen szép a napotok. Köszönjük szépen.
3: Soraiban mindig ott van, minden rendezvényen ott van a Petra. De tényleg, tehát, hogy én azt nézem az összes sztoriából, hogy de szerintem már csak oda vagy máshol van, már nem is, hogy ott.
1: Milyen minden rendezvényen vagyok ott a tiéteken, az összes koncerteken, de, vagy úgy általában
3: úgy általában minden koncerten, de tényleg ilyen...
1: Szeretek koncertre járni.
3: Igen, azt látom, hogy ilyen nemtől, műfajtól függetlenül...
1: Nem, ez nem igaz. Nem mindenre megyek el.
2: Csak fiúkra jár.
1: Nem.
3: Hát nem, nem azért a Follow the Flow-n láttam, hogy ott
1: a
3: volt.
1: A Follow the Flow-t nagyon bírom. Mondjuk eklektikus a zene ízlésem, ez
3: maradjuk
1: igaz.
3: Eddig,
1: ez
3: igen.
1: Igaz, igen. Sőt, igen. Most látni fogod azt is, hogy megyek a Deja Vu Fesztiválra Szegedre.
3: Mi is, képzeld el.
1: Melyik napon lesztek?
3: Mi pénteken megyünk oda.
1: Ott leszek pénteken.
2: Akkor idegetünk. Miről beszélünk? Mondom, hogy mindenhol ott van.
1: Na, egyébként ez úgy alakult, hogy az egyik legjobb barátnőmet meglettük szülinapja alkalmából, és nagyon tetszett neki, és azóta hagyományt csináltunk, hogy minden évben ezt kéri szülinapjára. Csak idén két napra megyünk, mert én a Timbalandre kíváncsi vagyok. Én szeretem a Timbalandnek a zenéit. Tehát az a 2000-es évek az engem abszolút visszavisz az én tini koromba, és most itt lesz, és kíváncsi vagyok. Mondjuk nem tudom, hogy Madonna meg az összes többi fellépő nélkül mit fog csinálni. Ne, ez
2: nézd meg, hogy milyen a mostani Timbalandnak a koncert.
3: Illetve
1: Illetve
3: Timbalandot hallgatni
2: viszont szoktuk. Viszont nagyon sok koktélt fogyasszál a fellépés előtt, és ne. Akkor tetszeni fog. De tetszeni fog, tényleg.
3: Figyelj, producer bácsitól...
1: Miért várom azt, hogy ott...
3: Hogy show lesz?
1: Azért várom azt, mert hogy ő egy showman, tehát persze. Hogy ő ezeket kitalálta, ezt és mondom, gondolnám, hogy egy koncertre is úgy viszi el, hogy ez
2: lesz.
1: Szuper show legyen.
2: Jó buli lesz, csak rá kell hangulon, tehát ne azt várd.
3: Nagyon jó lesz.
2: Ne azt várd, amit mondjuk elvász egy Animal Cannibals-től, tehát nem az lesz.
1: Nem az lesz?
2: Nem. Annál sokkal jobb.
1: Na, igen, mondom, hogy ma itt reggel mi lesz, jó? Fogunk beszélni a foci VB-ről, mert hogy ma indul, nem tudom, hogy ti vagytok-e foci drukkerek.
2: Imádjuk.
1: Én nem vagyok foci drukker, ám de van egy szuper szakértőnk.
3: Akkor tök jó, hogy beszélünk
1: róla. Szuper szakértőnk Kele János, aki igen. Viszont még a mi szintünkre is le fogja hozni a focit, hogy ez miért lesz izgalmas, csak mondom. Mi, akik nem vagyunk foci drukkerek, azért lesz szuper, mert hogy mégiscsak aktualitása van, tudod, és egy csomó embert érdekel. A
3: Slágerfön, mondjuk, hogy ma kezdődött?
1: Mondjuk, hogy ma, ezt mondtam. Egyébként a Slágerfön Facebook oldalára már ki is tettük a posztot. És ide tessék megírni, hogy kinek szurkolnak, én a portugáloknak. Aztán beszélgetünk majd arról, hogy kik okozzák a legnagyobb feszültséget az utakon. Ezen
2: nagyon
1: gondolkodjatok,
2: jó.
1: Hogy nektek mi az, ami a leginkább frusztráló.
2: Végre elmondtam.
1: Hogy melyek a világ legunalmasabb munkái, ez is szóba kerül
3: van
1: majd.
3: Ilyen. Van. Ilyen.
1: Igen, megszavaztatták az embereket, hogy mit tartanak unalmasnak. Tehát nem mindenki a saját munkáját,
3: az
1: hanem hogy...
3: Öröket?
1: Képzeld, hogy ez nincs benne az ötös
3: nincs
1: listában.
3: Benne.
1: Nincs benne, de majd kibővítjük egy kicsit a listát. Addig pedig, srácok, figyeljetek, csak nektek, csak ma.
3: Hoppá!
2: Csütörtökön már! Jó hangolódunk. Kis péntek van.
3: Igen.
1: Elég hosszú az intrója, még kibeszélhetitek. Még van 10, 9, 8,
3: szeretjük. 7. Somló Tamással, Gergely Évával közösen. Ez a péntek csütörtökön.
1: Jó reggelt!

0: Fél hét lesz, 4 perc múlva, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Viki azt írja, szép reggelt, imádom a fiúkat, igazi konditermi edzéssel felérnek. Na,
1: és
0: ez vajon mit jelentett?
1: Igen, ezen beszélgettünk, hogy mit jelent az, hogy felérünk egy konditermi edzéssel. Én nekem a fárasztó és a feltöltő.
0: Szerintem a feltöltő.
1: Szavak. Szerintem a fárasztó. Valami F-betű. Valami F-betűs.
0: Valami F-betűs legyen. Figyelj, én, ha a saját konditermi edzésemből indulok ki, akkor utána abszolút feldobódom, és hogyha nagyon fáradt vagyok, akkor utána tudok pörögni.
1: Még egyszer.
0: Ne, azért azt nem, de az pörget.
1: Igen, az is
0: lehet. Még jöhet a srácoknak az SMS 06 30 30 30 95 8. Hamarosan beszélgetünk egy olyan becsületes emberrel, aki visszaadott több mint 3 millió forintot, úgyhogy mindjárt elmeséli a történetét, de előtte srácok, ti hagytatok-e már pénzt el, vagy találtatok-e mondjuk nagyobb összeget, és mit csináltatok vele?
1: Én nem tudom, hogy összeget találtam-e, de tavaly előtt, mikor búvárkodtam tengerben, tudod, így csak simán maszkkal ott a strandon.
0: Sztorival, aha.
1: Igen, de csak ott a strandon, meg egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a homokpadon ott alul lebeg egy bankkártya. Úgyhogy a vízben egy bankkártyát sikerült találni, hogy mennyi pénz volt rajta, ez nem derült ki, mert kivittem és a helyi büfésnek leadtam, hogy
0: na
1: én
0: jó
1: ezt fej
0: vagy, igen.
2: Volt rajta egy PIN kód is, egy 4-számjegyű.
1: De akkor átkoljátunk.
2: Ráírva.
0: De mennyire jó fej vagy, hogy leadtad.
1: Igen. Mert láttam, hogy ráadásul még egy hölgyé is, tehát a neve az, aha, ugye rajta volt, és gondoltam, hogy hasonló helyzetben én hogy érezném magam, hogy örülnék-e annak, hogyha megtalálják. Bár egy bankkártyánál esélyem sincs szerintem, pláne, hogyha ilyen turista övezetben, hogy azt ott valószínűleg letiltja, majd rendel újat, aztán megoldja.
2: Én nem találtam semmit soha, max. Ilyen 100 forintosokat, azt is ilyen bevásárlókocsiba. Úgy tudok örülni, amikor megyek a bevásárlókocsik felé, és van benne egy 20 forintos vagy 10 forintos, én már neki is tudok örülni. Aki kicsit nem becsüli, az a nagyot.
0: Köszönjük szépen. Még ilyen koejói magaságokban repülünk ma?
2: Igen, kicsi a borzserűs.
0: Rendítsek. 06 30 30 30 95 8. Ide jöhetnek az üzenetek, hogyha esetleg találtak már pénzt.
2: Addig
0: pedig érkezik Cindy Lauper és a Girls Just Wanna Have Fun. Szép reggelt. Még mondj. Igen, még van, 6, 5, 4, még egyet, gyorsan.
1: Eltűnik, mint szürke szamára közben.

0: kereskedéseinkben. omodahungary.hu. A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet, és tedd a metut az első helyre.
1: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
2: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
3: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
8: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
9: A reklám után.
10: Na lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. Hát a mai napon úgy látom, hogy szelesre és bárhol, bármikor előfordulhat kisebb mennyiségű csapadék, úgyhogy ha tehetik, és még nem indultnak útnak, akkor mindenképpen vigyenek magukkal egy esernyőt. Egyébként olyan nagyon hideg nem lesz azért, délutánra 24 fokot mérünk majd. Na lássuk, hogy mi a helyzet, hogyha esetleg vonattal szeretnénk közlekedni. Már is itt van Váci Viktor, a MÁV ügyeletes diszpécsere. Jó reggelt!
11: Szia, jó reggelt! Gárdonyi és Kápolnásnék között egy műszaki hibás szerelvény akadályozza a forgalmat, ezért ezen a szakaszon egy vágányon közlekednek a vonatok. A Székesfehérvári vonalon 15-20 perccel megnő a menetidő. Meghibásodott a biztosító berendezés Karcag és Püspökladány között, ezért az Áhonyi fővonalon ezen a szakaszon 15-25 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, itt még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és kaposvári Intercity helyett Sárbogár és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, mától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. Jó utat kívánok!
10: Nagyon szépen köszönjük! Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, akkor kérem küldjék el a 0630-30-30-95-8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Pontosan 3:47 lesz egy perc múlva, szóval srácok, a talált tárgyak és pénzek osztályán vagyunk most, és ott tartottunk, hogy mondjuk...
2: Meg
1: a napi hősöknél, hogy egy bankkártyát még visszaad az ember, hogyha
2: mi
1: talál
2: az, hogy
1: egyet.
2: Hol a határ?
1: Hát már is mondom, már is kérdezem, hogy a 3.200.000 forintot azt visszaadnátok-e, hogyha ezt megtalálnátok?
3: A felét szerintem.
2: Hát ha egy 5 milliós táskában van, akkor a lóvét visszaadnánk, nem?
1: Mi az, hogy a felét pillanat, ezt mi alapján döntjük el? Hát, vissza kell adni az egészet, csak mondom jogilag. Tehát, hogy ez úgy van, hogy meg kell találni a gazdáját. Igen, ha nem találod, akkor be kell vinni a rendőrségre, és majd ők megkeresik.
2: Jó, de amikor ott vagy, például tegyük fel, hogy mondjuk túrkevén kutyát sétáltatsz.
1: Igen.
2: Tegyük fel, most tényleg csak tegyük fel.
1: Igen.
2: És találsz egy ilyen táskát, akkor ezt ott reggel tudod egyből, hogy mit kell csinálnod.
1: Már is megkérdezzük erről Vasas Lajost, aki tudta, hogy
2: itt
1: mit kell csinálni.
2: Velünk.
1: Jó reggel, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hello, jó reggelt!
1: Te találtál egy ilyen táskát, amiben 3.200.000 forint volt. Méghozzá vasárnap, kutyasétáltatás közben. Na, de mit csináltál?
4: Igen, igen. Hát egy nagyon korai nap volt ez a vasárnap. Nekünk mi péntek, szombat, vasárnap szoktunk kutyát sétáltatni túrkevén. Ez egy nyaralba vezető gyógyfürdőnek a tövében. És hát elindultam a kutyával, és akkor láttam, hogy egy ilyen bokor szélén egy táska van elejtve. Hát kinyitottam.
2: Na, ilyenkor mi van?
1: Na, ez az, igen, ilyenkor mit érez az ember?
2: Hanyattesés van?
4: Hát igen, tehát sok minden végigfut az emberbe ilyenkor. Az első gondolatom az volt, hogy akkor befejeztük a kutyasétáltatást, és elindulunk haza, közben felhívtam a feleségemet, hogy hamarabb érkezem, beszélnünk kell.
1: Éve, ilyenkor mit gondol egy feleség? Hamarabb érkezem, beszélnünk kell.
2: Jaj, hát szólhattál volna Lajos azért.
1: Oké. Okay.
4: Igen, igen, igen, tehát ahogy így jött neki is ez a dolog. Hazamentem, megmutattam, átszámoltuk, és úgy voltunk vele, hogy 4 gyermekes családapa vagyok, nagyon sok mindenre jó lenne ez az összeg, de azért valahonnan ez nagyon-nagyon hiányozhat.
2: Uh-huh. Szegény drogdillerek, ugye? Hát, ha ők dobták el a bokorban, közben üldözték őket.
1: Ne, persze. Oldom,
4: mert akkor, hogyha ez ilyen irányból származik, nagyon-nagyon jó hely lett volna egy túrkevén más irányba is, de felhívtuk a 112-t.
1: Aha.
4: És mondták, hogy ez önkormányzati hatáskör, vasárnap volt, még azt megpróbáltuk.
2: De komolyan vettek egyébként, hogy egy ilyen bejelentéssel érkeztél?
4: Persze, és nagyon
1: segítőkészek voltak?
4: Elmagyarázta a hölgy, hogy segítőkész, hogy tegyük ki egy közösségi oldalunkra, de ne írjuk meg, mi van benne, csak írjuk körül, és majd ha jelentkeznek, akkor konkrétumokat, ha tudnak mondani, akkor át kell adnunk, ha nem, akkor túrkevárosi edzőjének ezt adjuk le 8 napon belül.
2: Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy amikor a táskába belenéztek, akkor milyen címletek voltak, vagy úgy nézett ki ilyen banki kötegelés, tehát mint a filmekben, amikor belenézünk egy ilyen pénzzel teli táskába?
4: Nem, tehát ez úgy nézett ki, hogy össze volt fogva egy kis kockás papírra, a kockás papírra volt írva 3 cím, amit később megnéztünk, és kiderült, hogy ez egy eladó nyaralóknak a címe volt túrkevén.
2: 3-at is meg akart venni?
1: Nem! Édesem, csak 3-ból egyet szeretett volna.
2: Jó, menjünk a happy end felé.
1: Igen, menjünk a happy end felé.
2: A kutyádnak, nem tudom, hogy tanítod, de valószínűleg összimatolta ki.
1: Még szaros gomba keresésre is szerintem használjátok, mert az is egy jó biznisz lenne. Szóval, hogy lett meg a gazdája a táskának?
4: Több helyen megosztották mi megosztásunkat, és a gazdája már kereste, amikor Hódmezővásárhelyre hazaérkezett.
1: Édesem.
4: És felhívta a szállásadóját, mert túrkevére érkezett ő nyaralót venni, és előtte egy nappal jöttek. Ez egy 70 pár éves idős úriember, és mondta a szállásadója, hogy ő látott ilyen jellegű megosztásokat, és egyszer csörgött a telefonunk.
1: És visszaadtátok a pénzt, és ő neki mi volt az első reakciója?
4: Hát lejött túrkevére még aznap. Mondtam, hogy akkor csak igazolja már, hogy biztos-e az ővé, de elővette egy banki igazolást, hogy előtte valakinek vette ki, és elmondta, hogy milyen nyaralókat írt fel.
2: De mi volt a sztori? Hogy veszítette ő azt el?
1: Hát na, ez lett volna a következő kérdés, igen.
4: Nagyon korán indultak vissza a Hódmezővásárhelyre, és pakoltak. Amit kivettek szállást, azzal úgy egyeztek a szállásadóval, hogy a kulcsot is bedobják a postaládába, mert olyan 4 óra előtt indultak el, és azt mondta, hogy valószínűleg ott a pakolásban, vagy az autó tetejére tette, vagy leesetett, és csak otthon vette már észre.
2: Hát az ilyent az ember magára kötöz, nem?
1: Tehát, ez az, igen. És ő neki ez ilyen kis összespórolt pénze volt, hogy ott vegyen túrkevén egy nyaralót, akkor ha jól értjük.
4: Igazából nem túrkevében gondolkodott, hanem az egyik rádió
0: ez a baj.
4: Fesztivált,
0: ez volt a baj.
4: Népszerűsítette, nagyon jó gyógyfürdőnk van, és azt mondta, a kaján néz turk, hogy szétnéz. Utolsó éveit egy jó helyen akarja eltölteni. Hát úgy gondolom, hogy jó helyen eljön hozzánk.
1: És kaptál te megtalálói jutalmat?
4: Nem akartuk elfogadni, de igen, kaptunk egy 50.000 forintot. Hát a feleségem tanárnő is, pont a mai nap mennek a Turkeli Korda Sándor filmszínházba vele a gyerekek.
1: Ja, elviszik a gyerekeket.
2: Ez viszont tényleg ilyen le a kalappal, ezt olvastam, hogy a hír végén.
1: Nagyon édesek vagytok, tényleg.
2: Úgyhogy nagyon jó mozizást kívánunk nektek.
1: Nagyon-nagyon köszönjük.
4: Mi is köszönjük, hogy
2: mi lett volna az a határ, akkor gyorsan hadd kérdezzem meg, mi lett volna az a határ, amikor még azt mondod, hogy ezt nem adom vissza.
1: Ez tényleg a happy end végére nem, ilyet kérdezem?
2: Csak azért kérdezem, hogy
0: 100 milliónál, hát azért ne ülyeskéltek el 100 millió.
2: Én lefelé akartam
0: alkudni. Ki az a hülye, aki visszaadja 100 milliónál?
2: Lefelé akartam alkudni, mert jött egy olyan SMS, hogy egy megtaposott 20.000-es talált az egyik hallgatónk Tamás az utcán, és ő azt nem kereste meg a gazdáját. Tehát valószínűleg egy 20.000-esnél akkor ti is azt mondtad, én lefelé kérdezem, bocsánat.
4: Szerintem azért minden embernek van egy határa.
1: Igen.
4: És úgy gondolom, hogy azért 20.000 forintot, tehát annak...
1: Annak nem keresed meg a gazdáját, persze.
4: Jó célra fordítottad volna. Tehát a családunkba, vagy más irányba, de azt azért nem szokták visszaadni, főleg úgy, hogy nincs azonosítója.
2: Így van.
4: De én úgy gondolom, hogy azért az emberekben, magyar emberekben van egy olyan jellegű motiváció, hogy tehát még azt is mondja, hogy ő aztán nem adta volna vissza, de nagyon sokan visszavatták volna.
1: Így van.
0: 50 millióig szerintem visszaadjuk, nem?
2: Meg a karma, ugye ott a karma, ott a karma. Ha nem adod vissza, akkor majd...
1: Lajos, nagyon köszönjük, és pusztíjuk a feleségedet is, tényleg csodálatos emberek vagytok. Köszönjük szépen.
4: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk, köszönöm szépen. Sziasztok.
2: Hello. Hello. Jó kutyasétáltatást.
1: Édesem, azért ez nagyon nagy sztori,
0: de a,
1: nem?
0: De a végső konklúzió az, hogyha a Turkevén akarsz venni egy nyaralót, és nem veszel, akkor a pénzed előbb nagyon vigyázzál. Különben a Turkev az nem engedi el a pénzt.
1: Nem, nem. Kocsit a teljére se tedd, kutyasétált, de semmi. Jó.
2: Na de ott van Lajos. Így megment. Van.
1: Lajos úgy, mindig ott van.
2: Hétvégén veszítsetek
1: el pénzt. Ezt akartam mondani, hogy péntek, szombat, vasárnap viszi Lajos a kutyát sétáltatni, ennyi. 0-30-30-30-95-8, akár erre, vagy már a foci VB-vel kapcsolatban is jöhetnek az üzenetek. Köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkész csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
2: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takar.
0: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Foodtruckokat bírságolt a fogyasztóvédelem. Újabb balatoni településen tilos az utcai alkoholfogyasztás. Hétvégén rendezik Balatonfüreden a Könyvbor Jazz Fesztivált. Üdvözlöm Önöket, Szendős Bori vagyok. Több mint 17 millió forint bírságot szabott ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az országos mozgó vendéglátóegységek ellenőrzésén. Az akcióban 413 büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg a kormányhivatalok bevonásával. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, amelyet több tucat esetben állapítottak meg. Emellett sok helyen hiányos volt a kötelező dokumentáció és a HACCP nyilvántartás vezetése is. Több esetben lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket találtak az ellenőrök. Gondot okozott az allergén információk és a kötelező címkézések hiánya is. A hatóság szerint az ellenőrzések célja a fogyasztók biztonságának erősítése. Újabb balatoni település vezetett be szigorítást. Siófok után Balatonlellén június 1-től tilos szeszes italt fogyasztani több közterületen, így utcákon, parkokban, sétányokon és játszóterek környékén. A rendelet célja a közrend és a közbiztonság erősítése a főszezonban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság figyelmeztet, a szabályszegés hatósági intézkedést és szabálysértési szankciót vonhat maga után. Engedélyezett marad az alkoholfogyasztás vendéglátóhelyeken, teraszokon, kijelölt rendezvényterületeken és a strandok meghatározott részein. Nő az esély címmel indult új munkaerőpiaci integrációs program a Pápai Tankerületi Központ intézményeiben. A kezdeményezés célja a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, kiemelten roma nők foglalkoztatásának javítása. A projekt közel 60 millió forint uniós és hazai támogatásból valósul meg 2028-ig. A programban résztvevő köznevelési intézményekben nevelés támogató asszisztensi feladatokat látnak el. Munkájukat mentorálás és szakmai képzés is segíti a beilleszkedés támogatására. A cél, hogy hosszabb távon a nyílt munkaerőpiacon is nagyobb eséllyel helyezkedjenek el. A projekt 5 helyi általános iskolát érint a térségben. Új sportlétesítményeket mutatott be a Pannon Egyetem Veszprémben. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a korábban kihasználatlan egyetemi épület részek helyén ma már modern konditerem, funkcionális edzőtér és az ország egyik legnagyobb egyetemi falmászó központja működik. Az intézmény az elmúlt 5 évben mintegy 650 millió forintot fordított sportcélú beruházásokra. A több mint 200 négyzetméteres mászófal közel 1000 fogással és csaknem 30 különböző útvonallal várja a sportolókat, nem csak az egyetem hallgatóit, hanem a város lakóit is, írja a Vehír. A sportközpont fejlesztése azonban itt nem állna meg. A tervek között szerepel, hogy az egyetem egykori kazánházának ma már használaton kívüli ipari kéményét kültéri mászófallá alakítják. A különleges elképzelés még tervezési szakaszban van, de megvalósulása esetén országosan is egyedülálló sportlétesítmény jönne létre a kampusz területén. Június 12-e és 13-a között ismét megrendezik Balatonfüreden a Könyvbor Jazz Fesztivált, amely idén is irodalmi, zenei és boros programokkal várja a látogatókat. A reformkori városrészben könyvbemutatók, dedikálások, jazzkoncertek, borkóstolók és beszélgetések is lesznek. A rendezvény nyitó programja a Balázs Elemér Group koncertje lesz, amely világzenei és etnojazz elemekkel indítja a kétnapos fesztivált. A gyerekek számára is készülnek programokkal, például verses, mesés, papír színházi foglalkozással a Vasari Villában. A fesztivál irodalmi kínálatában több könyvbemutató is szerepel, köztük Éj és Gyula levelezésének új kötete és Madách Imre családtörténetét feldolgozó kiadvány is.
1: Bori, nagyon szépen köszönjük, srácok, adok nektek is hangot, hát ha szeretnétek kommentálni, hogy mi a helyzet az utakon.
2: Találtam itt egy 3,5 milliót itt kint az előbb.
1: Most közlekedési infók. Telítettek a sávok a Tököli úton, befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, valamint a Megyeri úton, a Váci útnál, ezt most vissza kell mondanatok. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól is.
3: Hogy van olyan nap, amikor ezeken az útvonalakon nincs ilyen sűrű forgalom? Nincs. Jó.
2: Nincs a Borosüvegben is dugó van.
3: Ma
1: 8 és 12 óra között a Margit körúton pedig a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot. Az baj lesz, mert kertészek dolgoznak. Ha valamit még nem mondtam, tessék írni 06 30 30 30 95 8. Nagyon szépen köszönjük.
4: A közlekedési hírek támogató. Hát
5: van túrva itt le.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 7 óra múlt 6 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Somogyi Zoli éppen szabad napját tölti, de itt van velem az Animal Cannibals, hogyha esetleg valaki
3: a
1: most ébredne.
3: A nagy túrót valami céges haknittól éppen biztos.
1: Úgy, hát szabad napján dolgozik, igen. Mindjárt focivévézünk.

0: Sláger reggel.
1: 3 perc múlva lesz 4-8, szép napot kívánunk mindenkinek, ma indul a foci VB.
2: De jó.
3: Most volt vége itt ennek az bajnokok ligájának, már is focizunk tovább.
1: És kapaszkodjatok meg, mert ugye ma van június 11, és júli 19-ig tart. Azért ez egy elég hosszú intervallum, nem?
3: Hát nagyon sok szotyira lesz szükség.
1: Az biztos. Egyébként az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik.
3: Igen.
1: És ez 48.
3: Kis falu.
1: Igen, akartam mondani, hogy ez nekem már több, mint fura. És 48 csapat szerepel. Ez is nekem egy kicsit soknak tűnik, de ki vagyok én, hogy ezt megmondjam. Van itt nekünk egy Kele Jánosunk, aki egyébként az állandó foci szakértőnk. Nem tudom, ti mennyire vagytok futballrajongók, de ő lehozza arra a szintre, hogy még én is értem, aki szeretem a focit, de nem mindig értem.
3: Nekem van is kérdésem.
1: Jó reggelt!
3: Nem egy.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na kérdezz,
3: hello,
1: maradj!
3: Hello. Szia, hát a legfontosabb, ha kimegyek egy meccsre, és a labdát kirúgják, azt a labdát én azt, ugye, hogyha elkapom, akkor az enyém maradhat, ugye? De nem kell visszadobni.
4: Hát elvileg vissza kell dobni.
3: Ez ki mondta ezt? Hova lesz leírva?
1: Vissza kell.
4: Tehát ezt tudom javasolni. Elvileg vissza kell.
3: Oh.
4: És ugye most, ahogy megnézem, milyen szigorúak az amerikaiak a beutazás kapcsán, lehet, hogy nem javaslom, hogy megpróbáld.
1: Tényleg
4: a
1: nem lehet többet.
3: Akkor nekem is van egy kérdésem. Szóval az még oké, hogy a kanadaiak, meg hogy a mexikóiak, ők legalább tudják, hogy mi a futball, de hogy Amerika, akik már próbálkoztak David Beckham-mel, próbálkoztak Messivel próbálkoznak, hogy ők náluk meg mindig azért a futball kifejezés, az még mindig nem azt jelenti, hogy lábbal rúgják a labdát, hanem kézbe fogják és szaladgálnak vele, hogy ott még nem fog nagy kavarodást okozni, vagy pont ez a lényeg, hogy egy ilyen hatalmas lobby, hogy oda is végre egy ilyen sportszerető nemzetnek megpróbálják azért felnyitni a szemét.
4: Abszolút, ugye az amerikai futballt, mint ugye ezt a lábarúgós futballt, ezt ugye a 94-es VB nagyon fölfuttatta Amerikában, utána indult újra az MLS, és azért ugye a helyi bajnokság, és most már ott azért olyan sztárok játszanak, például, mint Messi, vagy korábban David Beckham, úgyhogy ezt várják ettől a tornától is, hogy megint kap egy ilyen boostot az amerikai labdarúgás. Hát mondjuk most ott tartanak, hogy Donald Trump azt mondta, hogy úgy kell elképzelni ezt a foci világbajnokságot, magyarázta gondolom a választóinak, hogy mintha egymás után lenne nagyon sok Super Bowl.
3: Végül is így is el lehet magyarázni, de jogos
1: de
3: valahol.
1: De lehet, hogy így megértették, hogy mit szeretne mondani az elnök úr. Figyelj csak, te mit szólsz ahhoz, hogy ez lesz a leghosszabb és a legtöbb csapatos? Tehát jó ez, vagy nem?
4: Hát a FIFA-nak jó, meg őszerintük jó, mert ugye 104 meccs lesz a korábbi 64 helyet, azt hiszem, tehát 40-nel több mérkőzés, az nyilván 40-nel többször annyi néző, meg reklám lehetőség, meg bevétel, meg eladott jegy, meg stb.
3: Nem gondolnám, hogy a pénzről
1: nem,
3: szól.
1: Nem, dehogy.
4: Nem, biztos nem, persze, abszolút nem ez van mögötte, hanem a játék demokratizálódás, ezt mondta a FIFA elnök, hogy mindenhova el kell vinni, és akkor minél több országot vonjunk be. Ez egyébként nyilván egy szép cél. Most, hogy vannak elosztva ezek a helyek, hogy ebből a 48-ból Európa 16-ot kap, és mondjuk Ázsia meg 8-at, meg Afrika is 9-et, szóval hogy az plusz helyeknek a nagy részét azért nem Európa kapta. Itt például nincsenek ott az olaszok, vagy nem vagyunk ott mi.
1: Na, ezt nem értem. Az, hogy mi nem vagyunk ott, ezt még értem, de az, hogy lehet, hogy az olaszok nem jutottak ki egy VB-re, az nekem felfoghatatlan.
4: Hát pedig ez most már harmadik.
1: Tudom.
3: Tehát, túl sok pizzát ettek, hát most mi van akkor?
1: Igen.
4: Hát a bostjákok elintézték.
1: Ez a durva.
4: Ez a durva.
3: És mi viszont jó, hogy nem megyünk vissza Mexikóba. Az egy csúnya emlék, pont 40 évvel ezelőttről, úgyhogy fúj.
4: Én egyébként abban bíztam, hogy ez a 40 éves évforduló, hogy megint Mexikóba lemegyünk.
1: Összejön
4: nekünk is, ez annyira szép lett volna, de sajnos nem.
1: Nem tudom, hogy illik-e tőled olyat kérdeznem, hogy kinek szurkolsz, de van
3: de
1: preferenciád.
3: Üzbegisztán.
1: Én a portugáloknak egyébként.
3: Japán. Tehát
4: van ilyen hipster kedvenc csapatom is, ez Haiti és Japán.
3: Gondoltam, hogy Japán ott lesz. Tudtam.
4: A japánokat tényleg nagyon kedvelem, ők nagyon jó focit játszanak, Haitit meg azért nagyon kicsik közül választottam. De én sajnos az a generáció vagyok, aki ugye magyar válogatottat nem látott világbajnokságon, tehát gyerekkoromban is kellett választani egy másik csapatot, és ezek az angolok vettek, és én mindig az angolok.
1: Igen.
3: Azt egyébként figyelembe vették a sorsolásnál, hogy ki hol fog játszani, hogy mondjuk az északi népek azok mondjuk Kanadában, hogy a hasonló időjárás legyen, a déli népek pedig Mexikóban, hogy ők ahhoz az időjáráshoz vannak-e szoktatva, illetve lesz-e olyan, hogy mondjuk egyik nap még valaki Mexikóban játszik 38 fokban, és utána föl kell menni Kanadába, ahol lehet, hogy 20 fokkal hűvösebb van.
4: Hát ugye Kanadában és Mexikóban igazából csak csoportmeccseket rendeznek, és utána, hogy
3: az utána megyünk Amerikai Egyesült
4: Államokba. Már csak Amerika van. Ugye a kanadaiak és a mexikóiak otthon játszanak saját csoportukban minden mérkőzés hazai pályán. Arra nem figyeltek, hogy valaki északi, akkor ne játszom Floridába a 80%-os páratartalomnál, szóval nagyon-nagyon különböző ágak vannak, és ugye az sem mindegy, mert van néhány olyan stadion, Los Angeles, Houston, meg az Arlington, tehát több ilyen stadion van, főleg a nyugati részén Amerikának, ami ugye behúzható tetejű, meg fűthető, meg kondicionálható, és közben vannak olyan stadionok, mondjuk Kansasben, Floridában, amit említettem, ahol meg ugye nagyon meleg pára, és nem húzható a teteje a stadion, tehát nagyon nem mindegy, hogy ki hol játszik ezek közül, és akkor nem beszéltem még a mexikói csoportmeccsekről, ahol smog van, magaslat van, nagyon, nagyon extrém körülmények lesznek
0: és valószínűleg sok esetben. Amit hallottam, hogy szintén érdekes, hogy ugye minden mérkőzésnek lesz külön még egy ivószünete, az összes mérkőzésnek, vagy csak a meleg helyen levőknek?
3: A sportolóknak, vagy a szurkolóknak?
1: A szurkolóknak mindegy, mert ők a 90 percet, vagy a hosszabbítással együtt az összeset végighagyják szerintem. A
4: szurkolóknak folyamatos ivószünet.
1: Igen, nekik ivószünet van.
4: Egyébként minden mérkőzésen lesz kötelező ivószünet minden fél időben.
0: De Kanadában nincs olyan meleg annyira, hogy ott azért emiatt, vagy ez most egy új módi? Ez most a melegtől független?
4: Hát ugye valószínűleg az volt a cél, hogy ne legyenek más körülmények, attól függően, hogy hol vannak a mérkőzések, és akkor az van, hogy van kötelezően, aztán, hogyha valaki nem szomjas, nem iszik. Tehát, de attól függetlenül megáll a
0: mérkőzés. És még egy utolsó kérdés, ami engem laikust még érdekel, hogy lesz halftime show minden mérkőzésnél?
1: Persze!
0: Van egy pár nap, amikor ráérünk mi is, tehát hogyha még nincsen meg a...
1: De várj, ezt nem olyan rosszal kell megbeszélnetek.
0: Hát ő közelebb van, mint mi.
1: Nem ő szervezi.
0: Hát ha.
4: A döntőben lesz halftime show. Egyébként a FIFA azzal készül, hogy ezt a mérkőzés előtti csapat bemutatót teljesen átvariálja, és minden játékos, aki bent van a keretben, a nemzeti himnuszok, a zászlók, és egy 360 fokos, nem tudom milyen élményt fogadni a képernyő előtt ülő szurkolóknak, és ez a nagy dobásuk erre, de a halftime show csak egy lesz a döntőben.
3: Hoppá, akkor még
0: és
3: egy
0: fog fellépni? Bocs.
3: Ja igen, azt nem tudjuk még szerintem.
0: Kilép fel a halftime show döntőbe.
4: Nem tudom még.
1: Még nem,
3: azt nem tudjuk.
0: Akkor még egyszer mondom, ráérünk.
3: Jó. Lesz egyébként a VB-nek olyan kabala figurája most a szó jó és rossz értelmében, mint ahogy az olimpiára elhozták Snoop Dogot, ugye, ide Párizsba is, és ő lesz mondjuk a Los Angeles-i olimpiának is, ugye a hivatalos ilyen megjelenő, ilyen kis szórakoztató figurája.
1: De már elég régóta tolja ezt egyébként. Igen.
3: És nem kevés pénzért.
1: Így van.
3: Hogy a focira találtak-e valaki ilyesmit Amerikába?
4: Hát én azt gondolom, hogy Donald Trump lesz. Tehát ne zárjuk ki a végén, hogy
3: ő szereti a focit?
1: Most már szereti?
4: A kupát. Tehát ezt se zárjuk ki szerintem.
1: Bármi megtörténhet.
3: Ja igen,
1: srácok.
3: Egyébként saját rendezési ország, ugye Amerika az alapjogon részt vesz a világbajnokságon?
4: Igen, Kanada és Mexikó is, igen.
0: Ezt mondom, csináljunk egy VB-t.
1: És a focistáknak mi a legnagyobb kihívás, amivel szembe kell nézniük? Tehát az, hogy mondjuk rengeteget kell utazni. Nem.
0: Ez a sok játékos is szaladján másik mezbe.
1: Nem most komolyan. Egy ilyen
4: hát
1: grandiózus.
4: A meleg, a pára, az nagyon durva lesz. Nagyon sok mérkőzés, tehát ugye most már, hogyha valaki meg akarja nyerni, hogy 8 meccset kell végigjátszani a korábbi 7 helyett, és egy nagyon nehéz szezonból jönnek. Mondjuk, aki párizsi játékos, tehát Paris Saint-Germain játékos, az ugye tavaly június-júliusban végigjátszott a világbajnokságot, aztán egy egész szezon, most pedig jön ide a világbajnokságra, vannak néhány.
1: Azért ez kemény meg.
0: Jaj, nem irigylem őket.
1: Jó, hát nem nagyon volt pihenő idejük, de
0: heti
1: tényleg.
0: Két meccs.
1: Miért? Tudod, mennyit edzenek?
0: Hát amennyit te szoktál járni.
1: Nem, Isten.
0: Kardiót, te is csinálsz.
3: Na jó, és milyen jó hozzáállást javasolsz a kedves nézőknek, akik otthon nézik, mert hogy olyan vicces időpontokban lesznek,
1: hát
3: hogy ilyen este
1: 9-nek
3: hajnalban.
0: Igen, hát akkor már rég alszunk, 9-kor.
3: Szóval, hogy akkor elkezdeni bármilyen szörpöt megciszenteni, vagy bármit csinálni, hogy ez hogy lehet majd kihordani itt lábon?
4: Hát szerintem válogatni kell a meccsek közül, tehát szerintem azt mondja, hogy mind a 104 meccset végignézze, hogy mondjam, nem annyira tartom valószínűleg, meg talán nem is biztos, hogy érdemes, de van néhány jó párosítás szerintem, olyan is, amely viszonylag jó időben van. Nyilván nyitó meccset ma 9-től, azért ajánlom mindenkinek, nyilván az első meccs az mindig különleges ebből a szempontból, aztán mondjuk hétvégén lesz majd azt hiszem egy éjféli kezdéstől egy Marokkó-Brazília, szerintem az is már az első ilyen viszonylag jó párosítás lehet, hogy szerintem válogatni kell, és ha úgy van, akkor mondjuk korábban kellene egy picit, vagy egyet tovább fönt maradni. Lesznek egyébként ilyen 26 perces összefoglalók majd a közvetítő csatornának a honlapján, hogyha valaki nem tudna éjszaka fönnmaradni, de egy viszonylag hosszabb összefoglalót megnézne, meg aztán nagyon sok műsor készül majd, ahol szerintem a legfontosabb történéseket kibeszélik majd úgyis az ezzel foglalkozók.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, fogunk még beszélni.
3: Hajrá, Japán!
1: Szép napot! Szia, szia! Kele Jánossal beszéltünk, állandó foci szakértőnkkel, ugye mondtam, srácok, hogy ő mindenre tudja a választ.
3: Tényleg,
1: foci? Jani, jó. Figyelj, legközelebb erről beszélgetünk majd vele.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
7: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
12: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
13: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Budapestnek nincs befizetnivalója júniusban az iparűzési adótöblet után. Készül a nyári csúcsforgalomra a budapesti repülőtér. Újra megnyílhat Zugligetben az 58-as villamos egykori végállomása. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Megjelent

0: Előfizetők listáját Kazinc Barcika vezeti 787 millióval, utána Berentei és Vecsés következik. Összesen 19 településnek van 100 milliónál több befizetnivalója. A Budapest Airport több fejlesztéssel készül a nyári utasforgalomra. A repülőtéren már több mint 7000 parkolóhely és közel 90 elektromos töltőpont érhető el. Június 1-én megnyílt az új Relax parkoló, amely 2000 új férőhelyet és 50 töltőpontot biztosít, a terminálhoz pedig 15 percenként indul busz, körülbelül 8 perces menetidővel. A terminálhoz közeli terminálparkoló továbbra is gyors ki- és beszállást kínál. A reptér támogatja a 100E Airport Express járat sűrítését, és több projektet készít elő a hatékonyabb kiszolgálás érdekében, köztük új beszállási zónát és jegyérvényesítő rendszert. A taxiszolgáltatók között a főtaxi és az Uber is elérhető. 2027-ben újra megnyílhat Zugligetben az 58-as villamos egykori végállomása, írja a hvg.hu Kovács Gergely 12. kerületi polgármester bejelentése alapján. Az önkormányzat a zugligeti libegő mellett található egykori kemping felújítását és hasznosítását tervezi. Elsősorban vendéglátóhelyet alakítanának ki, az üzemeltetőt pedig nyilvános pályázaton választhatják ki. A polgármester szerint a természetvédelmi szempontok elsőbséget élveznek, mivel a terület Natura 2000-es védettség alatt. Rendhagyó tárlatvezetésekkel, kézműves foglalkozásokkal, kóstolókkal és hagyományőrző programokkal várják az érdeklődőket Szolnokon, a Régészet napja és a Múzeumok éjszakája rendezvényein. A Damjanich János Múzeumban június 12-én és 13-án előadások, műhelylátogatások és családi programok mutatják be a régészet világát. A Múzeumok éjszakáján, június 20-án az ízekbe zárt történetek tematika jegyében mézes kalásdíszítés, mézkóstolás, rendhagyó tárlatvezetések és teakóstoló is szerepel a kínálatban.
1: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre számíthatunk, csapadékra készüljenek, úgyhogy mindenképpen vigyenek magukkal esernyőt, hogyha esetleg most indulnak útnak. Egyébként olyan nagyon hideg nem lesz, 14 fokos most a reggelünk, délutára is 21 fokot ígérhetek, viszont a szeles időnek köszönhetően picit más lesz a hőérzetünk, és sokkal hűvösebbnek fogjuk érezni az időt. Holnap már visszatér a 24 fok és a napsütés, és úgy látom, hogy a hét végére is 26-27 fokot ígérhetek. Jövő héttől pedig visszatér az igazi nyár, és jövő hét csütörtök pénteken pedig már a kánikulai idő is 34 fokkal. Na lássuk, hogy mire számíthatunk, hogyha esetleg vonattal szeretnénk közlekedni. Már is itt van velünk Váci Viktor, a MÁV Informtól. Szia, jó reggelt!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Gárdony és Kápolnásnék között korábban egy műszaki hibás szerelvény akadályozta a forgalmat. A vonatot már elvontatták, folyamatosan áll helyre a menetrend a Székesfehérvári vonalon. Karcag és Püspökladány között a Záhonyi fővonalon közlekedő vonatok menetideje 15-25 perccel megnőhet, mert itt a biztosító berendezés hibásodott meg. A H9-es hév vonalán Csömör és Cinkota között baleset miatt nem közlekednek a vonatok, ezen a szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és a kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, mától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. Jó utat kívánok!
1: Köszönjük szépen! Baleset történt az M3-as autópálya kivezető szakaszán is, a Nagy Lajos Király útja közelében sávlezárásra kell készülni. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé, a Baross tér előtt, illetve tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utcához közeledve, illetve az M5-ös autópálya bevezető szakaszán is. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, kérem küldjék el 0630 30 30 95 8. Köszönöm!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Laktunk egy hotel szobában haverok négyen, az egyik azt mondta, igen, képzeld el, azt mondta, hogy azért van a patkánynak négy lába, hogy hamarabb eléri a kukát, mint a nyugdíjas. Meghallják, hülyék! De hogy a nyugdíjasoknak azért adják be tetanusz injekciót, mert veszettül érzik magukat. Meghallják, te szerencsétlen! Hogyan hallják, ma ide figyelj! Oda mentem a vízcsapot, a csapot kinyitottam, mondom bele a vízcsapba, hogy főhadnagy elvtárs, legyen szíves a szobánkba fölküldetni négy üveg sört. Kopognak, nyílik az ajtó, ott a kislány, kezében a négy üveg sört. Na ezek hárman, puf, mindjárt rájöttek. Na, kinek volt igaz, a hülyék? Úgy, hogy meghallják, hülyék. Na, a kislány megy el, azt mondja az ajtóból vissza. Művész, mi a baj? Az én meg két-három percet késtem, nem kellett volna szólni a főhadnagy elvtársnak. Szóval vigyázni kell, tudod?
1: Sláger FM. A legnagyobb

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Zolival játszunk, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Zolikám, jól indult a napod, minden rendben veled, kiegyensúlyozott vagy.
2: Igen.
1: Dolgozol?
2: Most szabadságon vagyok.
1: Ó, és mivel telik a szabadságod?
2: Hát most éppen hallgatom a Slágeret.
1: Az igen, ennek nagyon örülünk, hogy a szabadságod ideje alatt is ilyen korán reggel fent vagy, és minket hallgatsz, köszönjük szépen. Jöhet-e a feladvány?
2: Hát jöhet, igen.
1: Na hajrá!
3: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ezt soha nem találják ki.
1: Hú, hát kicsit nehéz, ugye tegnap sem volt megfejtésünk. Van-e ötlet, hogy mit dúdolhatott a Cilla?
2: Hát egy kicsi segítség jó lenne.
1: Hát figyelj, az a baj, hogy annyit tudok csak segíteni, hogy a sláger koncertekre, hogyha a nyári koncert élményekre gondolsz, akkor az mondjuk esetleg egy segítség lehet.
2: Még egyszer meg lehetne hallgatni?
1: Sajnos csak egyszer lehet. Az a baj, hogy mindenkinek mindig csak egyszer engedjük, tudod, és az nem lenne fel a többiekkel szemben, hogyha te még egyszer meghallgathatnád.
2: Hát ez nem olyan volt, mint a Ricky Martin?
1: Hát nem Ricky Martin, képzeld el.
2: Még lehet tippelni?
1: Nem, sajnos, csak egy tippet lehet, az a baj.
2: Oké.
1: Zolikám, nagyon sajnálom. Most nálunk maradt a páros belépő a június 25-i 4-es street koncertre a Budapest Parkba, a két fő részére szóló belépő a június 20-i Edda Művek Symphonic koncertre a Margit Szigeti Színház jobboltából, és az egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással. Azért elmondom, még jó és visszahallgatás funkcióval, ne haragudj, csak el akartam még mondani. Szóval ezeket játszunk holnap, úgyhogy még majd próbálkoz, jó?
2: Oké, jó, köszi.
1: Sok sikert majd a jövőben. Szia.
0: Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom. A Sláger FM-et hallgatja.
7: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
7: Köszönjük!
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Veszprémnek nincs befizetni valója júniusban az iparűzési adótöblet után. Folytatódik a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciója. Pénteken Veszprém egy napra edzőteremmé változik. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Kori vagyok. Megjelent a pénzügyminiszter rendelete a települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlet utáni befizetési kötelezettségéről. Kármán András pénzügyminiszter arról rendelkezett, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adótöbletük után, június 30-áig. A táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. Szintén nem kell fizetnie többek közt Veszprémnek, Tatabányának, Székesfehérvárnak, Debrecennek, Kecskemétnek, Nyíregyházának, Dunaújvárosnak és Kaposvárnak sem. A legnagyobb összeget befizetők listáját Kazinc Barcika vezeti 787 millióval, utána Berente és Vecsés következik. Összesen 19 településnek van 100 milliónál több befizetni valója. Újabb szakaszához érkezett a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciója, amelynek részeként a teátrum épületét összekötik a szomszédos koronaszállóval, és a környezete is megújul. A most induló fejlesztés során új közösségi és kiszolgáló tereket alakítanak ki, köztük több funkciós Latinovics termet, valamint egy közmű alagút is épül az Óvári Ferenc út alatt. A beruházás értéke mindegy 4 milliárd forint, és várhatóan egy másfél évig tart. Porga Gyula polgármester hangsúlyozta, a rekonstrukció egyszerre szolgál örökségvédelmi, városfejlesztési és kulturális célokat. A színház a munkálatok ideje alatt is fogadja a közönséget, bár a környéken ideiglenes forgalmi korlátozásokra kell számítani. A város hosszabb távon a teljes színház épület és a színházkert megújítását is szeretné megvalósítani. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A beruházás részeként felújítják a Szántódi ikonikus váróépületet és a Tihanyi kikötő helyi védelem alatt álló épületét is. Pénteken este újra jön a mozgás éjszakája Veszprémben is. Délelőttől egészen éjfélig várják a sportolni vágyókat az Erzsébet-ligetben és a város, valamint a régió számos más pontján. Az országos eseményről a részleteket az 5 próba képviseletében dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó mondta el a Sláger FM-nek.
1: A mozgás éjszakájában az a különlegesség, hogy ilyen speciális élményekkel gazdag módon próbáljuk a mozgás örömére rávenni a kedves lakosságot. Az az alapfeltétel a mozgás éjszakájában, hogy minimum 4 sportágat mindenki biztosítson, minden város, de általában 8-10 sportág elérhető lesz az egyes településeken. Ez az ingyenes rendezvény, hivatalosan 18 és 24 óra között lehet érkezni bármikor és sportolni. 5 próbapontokat is lehet szerezni, geogózni is lehet a mobiltelefonon, és egy óriási buli nagyon sok városban.
0: Veszprémben, aki futócipőt húzna, 3 különböző táv közül választhat, a vállalkozó kedvűek pedig akár a 15 kilométeres esti kerékpártúrán is részt vehetnek. A természetjárás kedvelők számára Nordic Walking és vezetett séta is indul, de azok sem maradnak program nélkül, akik inkább a zenés mozgásformákat kedvelik. Lesz zumba, fitness, jóga, táncos bemutatók és közös mozgásprogramok is. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
2: Bori, nagyon szépen köszönjük. A H9-es Hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset történt a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Szabadság utcánál, illetve baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében, valamint sávlezárásra kell készülni. Szintén itt is. És telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a Kerepesi úton és a Fugarasi úton is. Kihagytam valamit, fiúk?
3: Egy jó hírt, hogy 8 óra elmúlt, tehát elkezdődött a tanítás.
2: Igen, akik még nem értek be, hát sajnáljuk, majd a tanárok, reméljük, hogy egyébként nincs, jövő hét, ugye?
3: Igen.
2: És aztán vége. Lassú a haladás még a 10-es főúton, ezt nem mondtam, fiúk, nem figyeltetek az ürömi körforgalomnál.
3: Jaj, úgyhogy ezt beszéltük is, igen.
2: Tessenek óvatosan közlekedni.
3: Így van,
2: 0-30-30-30-95-8, ide várom a további közlekedési infókat. Köszönöm szépen.
4: Mennyi gomb van rajta?
5: A közlekedési hírek támogatója
4: az. Ez most jó gomb?
2: Egész jó gomb.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó gomb, csak a kis, hogy automatá hagyta. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra múlt 4 perccel. Ha már a közlekedésről beszéltünk, mi az, ami titeket a legjobban idegesít? Gondoljátok végig.
4: Na hát figyelj.
2: Még gondolkodjatok, jó. És a hallgatóinktól is ezt kérdeznénk. Köszönjük szépen, jó reggelt!
7: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
6: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra múlt 10 perccel. Somogyi Zoli éppen szabadnapos, úgyhogy az Animal Cannibals van itt velem. Ha esetleg valaki most ébredezne.
2: Hát minőségi csere, ezt nem mondtad, nem tetted hozzá.
1: Ketten vagytok. Két pasit kaptam. Mennyire szeretitek a fővárosi közlekedést, srácok?
3: Én tömegközlekedés használok nagyon sok esetben, ilyen kötött pálya, az klassz.
1: Az klassz.
3: Meg is sokat biciklizem, meg rollerezek, elektromos rollerrel megyek, igen, lehet gyűlölni.
1: Elektromos roller, de van védőfelszerelés?
3: Nincs, engem nem érdekel. Én úgy, úgy sieltem, amíg még sieltem.
1: Ne mondd el védőfelszerelés, meg sisak, meg minden nélkül.
3: Persze, old school.
1: Komolyan? Vagy most szivat?
4: Nem, tényleg így van.
1: Úgy hihetél, sisak nélkül? Persze. Soha nem törted össze magad?
3: Nem, hát figyelj, egy bizonyos, tehát jó, hát aki nem tud...
4: Vannak a részeget védőszentjei, tudod?
3: Aki nem tud rollerezni, vagy nem tud síelni, az vegyen föl mindenféle védőfelszerelést.
1: De egy csomó mindenki azt hiszi, hogy tud, aztán mégsem tud. És mit csináltam volna, ha jön a vérnyúl?
3: A vérnyúl. Hát elkaptam volna hónom aljával.
1: Igen, mert ez egy Jenny felvétel volt. Igen, téged is. Megtámad az útszélén.
3: Nem, hát azért tényleg az ember észre csinálja a dolgot, és nem száguldozik.
1: Na,
3: tehát
1: ez
3: nem
1: a lényeg, ez nagyon fontos.
3: Hát itt hangsúlyozzuk ki, hogy alacsony sebességnél szerintem ezek a dolgok, akár a roller, akár a síelés nem veszélyes.
1: Jó, ebben mondjuk igazad van.
4: Én a gépjárművemmel veszek részt a forgalomban.
3: És soha veszélyesebb.
4: Ha már sisakban. Visszakanyarodhatunk, és ott is sisakban, maszkban, kesztyűvel.
3: És így is csinál balesetet már.
1: Na, mert hogy megkérdezték a magyar embereket, és ők azt mondták, hogy igazából nem stresszesek akkor, amikor vezetniük kell, vagy mondjuk közlekedniük.
4: Micsoda?
1: Általában nem stresszesek, de vannak olyan helyzetek, amik azért őket is bosszantják. Már is mondom, hogy még például a megkérdezettek 27%-a azt mondja, hogy a szabálytalankodó és türelmetlen autósok okozzák a feszültséget számukra. Aztán a válaszadók 24%-a az elektromos rollereseket.
3: Na tudtam.
4: Hol
1: a legnagyobb stresszfaktor, nem igaz. Nem. Stresszfaktornak tartják, illetve a kerékpárosok érdekes, most már valahogy kiestek a Pixisből, mert ő csak 16%-ukat bosszantja.
3: Mert
1: régen
3: van
1: volt,
3: sáv. Mert van sáv.
1: Igen. Figyelj, te rollereseket nem látod, hogy száguldoznak ott a belvárosban? És
4: a biciklisávban.
1: Nem a biciklisávban.
4: A buszában. Meg a járdán.
1: Igen, meg amikor tudod, jönnek ki a Gosdúból, és akkor ketten-hárman rajta vannak egy ilyen kis elektromos rolleren. Fele más állapotban, tehát azért
3: a buszába hadd menjenek, hadd csinálják azt
1: de
3: buli
1: ne,
3: után.
1: De ne, ne.
3: Stresszfaktor. De miért te busszal jársz? Már úgy ért, hogy te vagy a sofőr?
4: Elmondom nekem, mi a stresszfaktor.
1: Nem, te olyan kék, én közlekedő
3: vagyok.
1: Te az a
3: nagy kék húzé csuklós?
1: Csuklós, az vagyok, igen. Na mondd, igen.
4: Engem sokkal jobban bosszant az a kedves autós társaim, és azon már eleve stresszelek, amikor látom, hogy valaki dohányzik az autójába, mert tudom, hogy ki fogja dobni az autón a csikket. És amikor én szólok neki, akkor mindig az a válasz, miért te nem szemetelsz? Miért te nem csinálod? Nem az, hogy elszégyelné magát, vagy egyáltalán. Szóval a közlekedés kultúránk már kezd szerintem fejlődni, de ez a fajta magatartás, ez még nem. Meg a, nyilván, amikor a mögötted állónak a basszusa előre lök téged gyakorlatilag a piros lámpánál, tehát ez a fajta kultúra még nincs meg, de az nekem nagyon tetszik például, hogy motorosnak állandóan köszön, azok mindig barátok egymással, azok üdvözlik egymást.
3: Reggel 6-kor tőleg ezek a hangos motorok olyan jó barátaim, nekem is.
4: Nem. Én nem vagyok károgó, tehát, hogy nyilván egyébként bosszantó lenne, hál' Istennek nem olyan a munkánk, hogy nekünk napi szinten mondjuk dugóba kéne állni munkahely felé és hazafelé, azt azért az idegörlő lenne.
1: No, tessék nekünk
4: egy megírni.
1: Tessék nekünk megírni, hogy mi az, ami idegörlő, jó? Tehát mi bosszantja önöket a leginkább, amikor mondjuk közlekednek. Van nekünk egy vezetés technikai szakértőn, Kövess Szilárd, aki elmondja, hogy ő mit tapasztal, mert hogy ő oktat is, közlekedik is, és azért elég régóta űzi ezt. Szia Szilárd, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlök a hallgatókat, és sziasztok még egyszer.
4: Hello! Hogyha tegeződheti.
1: Hát, persze.
5: Én megköszönöm, persze, maradjunk ezzel a formánál.
4: Te mit szólsz ez a százalékokhoz? Egyetértünk ezzel a százalékos elosztással?
5: Hát, nem értünk egyet nagyon sok mindenbe. Azzal nem értünk egyet többek között, hogy én stresszmentes vezetéstől nem tudok, szorongásmentestől igen.
1: Okay. Oh.
5: Szerintem bárki, aki vezet bármilyen járművet, az valamilyen szinten stresszfejtette van.
4: És ugye az indokolt és megengedett, hogy az ember ne vigye magával tovább a stresszt, hogy ezt ilyenkor kiventillálja magából, azaz a felhúzott ablak mögött lehet csúnyább szavakat is használni a kedves közlekedő társainkra.
5: Hát igen.
1: A saját kocsitba.
5: Mert nyilván hogy fogalmazzak, szépen. Ha kiválod magadból, igen. és ez bennmarad az autóba, és kifelé nem jön le, akkor ezt miért ne tennéd meg, de amikor ez úgy működik, hogy elkezdesz agresszívé válni a többiekkel szemben azért, hogy levezesz a saját stresszedet, a feszkódat, nagyon jó, akkor az nem megy. És hát biztos, hogy össze fogunk akadni, mert itt hallgattam, hogy roller vagy nem roller. Igen, nagyon sok baj van. Mindig elmondom, ember vezet minden járművet, legyen az roller vagy autó, és ha betartja rá vonatkozó szabályokat, akkor nincs vele baj. A roller az bizonytalan, és engem az bosszant, amikor valaki a szabályok felett állónak érzi magát, és ezt ki is használja. Na, nem az érdekel, hogy két keréken van, nem az érdekel, hogy ő tud haladni, vagy nem, hanem hogy azzal nem számol, hogy én gyalogos tempóra számítok a gyalogátkelő helynél, és nem egy száguldozó járműre, nem is keresem abba a távolságba. Viszont ha elütöm, akkor én kerülök börtönbe, vagy engem hurcolnak meg, és nagyon nem mindegy, hogy egy bírósági tételnél halálos balesetről beszélünk, személyisérüléses balesetről, vagy anyagi károsról, és engem senki ne hozzon abba a helyzetbe, hogy az ő felelőtlensége miatt én szorulok. Tök mindegy, hogy
4: szép téma. Igen. Úgy érzek el, hogy nálad az elsőn akkor elektromos rolleresek állnak a...
1: De szerintem azért, mert sok durva példát látok.
5: És azért, mert egész egyszerűen én tennék mindegyikre rendszámot, azonosíthatóságot, csinálja, amit akarsz, csak legyen
1: utána visszakövetni lehessen.
5: A visszakövethetőség. Uh-huh.
4: De én még rolleres nem láttam vészfékezni például.
5: Hát
4: büntetőfékezni.
5: Láttam, pont azért, mert nem tud vészfékezni azzal a járművel, és...
1: Az csúnya baleset, igen.
5: Az csúnya baleset.
4: Én még olyat sem láttam.
5: Beszélve, hogy, igen. Én ezt mindig megkérdezem, hogy ha én mondjuk a 3-5 éves gyerekemmel megyek a járdán, ami az én területem, ő megy 3-4 kilométeres tempóval, jó esetben lehet, vagy csak kettővel, akkor milyen alapon száguldozunk el mellette, és hogyha elütt egy ekkora gyereket, akkor ne csodálkozz, hogyha
4: azok
5: a szülő.
3: Jó, én hadd kérdezz, és síléccel? Mennyi megengedett a járdán?
1: Teljesen őrült.
3: Hát csak kérdezem.
1: Szilárd, nagyon köszi.
4: Elbúcsúzunk a Szilárdtól.
1: Puszilú. Ma szeretném még valamit kérdezni? Kérdezz. Hogy csak röviden.
4: Nagyon röviden fogok kérdezni, akkor ezek a régi bevett skatuják, hogy a női vezetőt kezdjük el utálni egy kicsikét, meg a hétvégi vezetőt, tehát ezek a skatuják most már nincsenek?
5: Mindig fogsz találni olyan csoportot, akit utálni lehet. Szerintem nincsenek ilyenek, mert szerintem egész egyszerűen azt kell belátni, amiről beszéltünk, hogy ember vezet, és ha felelős, akkor tök mindegy, hogy milyen nemű, milyen korú és mivel közlekedik, mert akkor partnerek vagyunk. Uh-huh. Ha pedig kilóg a csordából, már bocsánat, akkor mindig problémás lesz. Akár túl lassú, akár túl gyors, akár túl agresszív, akár... Mindig,
3: mondjuk a megoldást. Mi a megoldás, ha az embert mondjuk felbosszantja egy rolleres, egy hétvégi sofőr, vagy egy síléccel közlekedő?
4: Én tudom.
3: Mi
4: tudom.
3: A megoldás?
1: Na mi?
4: Hallgassa a Sláger FM-et.
1: Ó, köszönjük szépen!
3: Ezen kívül még a szakolt. Nincs jobb ennél.
1: Köszi Szilárd, puszilunk!
5: Sziasztok!
1: Szia, hello! Hát most ő erre mit válaszoljon? Menj egy légzésterápiára, jógára, érted, ezeket tudnám mondani.
3: Soha nem tudjuk meg.
1: És válasz a kérdésedre, hogy van-e olyan sztereotípia, igen. hogy női sofőr, férfi sofőr. Sándorunk mit ír? Sziasztok, a közlekedésben csak a bizonytalan hölgyek zavarnak. Ah. Például 40-nel hajt fel az autópályára, pedig vagy nem él együtt a forgalomban, ugye? Én mondom mindig. És egy sávon kerülgetni kell, stb. Fiúk, nektek van ilyen
4: sztereotípiátok? Nincs ezzel gond.
1: Na jó, jöhetnek az üzenetek 0-30-30-30-95-8. Kik zavarják az utakon? Kik azok, akiktől mondjuk azt érzik, hogy egy kicsit stresszesebb a közlekedés?
3: A kalaposkodásokra vigyázni kell.
1: Ja, igen, ez így van.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3 perc múlva lesz 8:30. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Na, ezt szoktam játszani, amit most te csináltál, hogy ma, hogyha egy piros lámpánál mellé megyek egy autónak, igen, akkor átnézek, és hogyha valaki dúdolgat, vagy valaki rázza a fejét, vagy énekelget, akkor megpróbálom vagy megkeresni, vagy kitalálni, hogy milyen dal lehet az, és van, amikor eltalálom, hogy melyik rádiót hallgatja, meg hogy milyen műsor, vagy milyen zenét hallgat, és az egy jó játék
1: például. És olyan még nem volt, hogy átszóltál, mondjuk ez igaz, átszóltál neki?
2: Nem, csak éreket? Akkor egy hullámhosszon
1: vagyunk.
2: Na, ez
1: mondjuk ez így tök jó. Azt írják,
2: jönnek SMS-ek.
1: Jönnek, de rengeteg üzenet érkezik. Például valaki azt írja, hogy sziasztok, én a rolleresre csak egy szabályt vezetnék be, betiltanám, mint Párizsban, Prágában. Elég, hogy beleszágult a kocsi oldalába, a kapukijáróba, ugyanitt eltűnt feleségemet, és ugyanitt elüti a feleséget, bocsánat, és eltűnt a unokámat a járdán. Az a baj, hogy ilyen nagy betűvel van írva, és nem tudtam Lacinak az igen, tehát hogy elüti a járdát.
2: Jönnek egyébként mások is, tehát a jobbra tartást nem ismerő szabályt azt is nehezményezik, hogy vannak, akik például autópályán vagy bárhol, hogyha több sáv van, akkor illik jobbra tartani, uh-huh, tehát hogy mindig a jobboldali sávot használjuk, ezt is nehezményezik, hogy ezt se tudják sokan, illetve ez a rám mászik mögöttem van, azt se szeretik nagyon, erre is írtak. Uh-huh. Nekem is van még egy-két olyan észrevétel, amit vagy nem tudnak, vagy nem használnak. Például, amikor a busz kifelé indexel már egy megálló, akkor nem illik már elmenni mellette, uh-huh, illik elengedni, és ezt egyébként a buszsofőrök nagyon szépen meg is szokták köszönni, meg is hálálják, és hát vegyük csak a tömegelvet alapul, hogy a buszon valószínűleg többen vannak, uh-huh, úgyhogy engedjük őket előre, legyünk előzékenyek, ez az egyik, a másik pedig, hogyha valaki villogva vagy szirénázva jön, annak adjunk utat. Ezt se szokták sokan.
1: Ezt most nem mondott komolyan. De én azért most már egy pozitív példát látok a tekintetben.
2: Nem, és akkor befeszülnek, kerüljön ki, oldja meg, előzzön meg, de az, hogy én egy 20 centivel arrébb menjek, vagy igen, hogy egyáltalán ne induljak el, hogy elé keresztbe bemenjek, uh-huh, még ez is szerintem egy pár embernek gondot okoz.
1: Rolleres téma?
3: Párizsban csak javítsuk ki teljesen, hogy tegyük helyre, hogy Párizsban a nyilvános bérelhető rollereket tiltották be.
1: Igen.
3: Egyébként én nem bérlős rolleres vagyok, hanem én saját rollerre leállok több
1: nehéz
3: mint 10 éve.
1: Igen,
3: és szerintem annyi a különbség a kettő között, hogy egyrészt én nem szoktam ittasan használni, csak nagyon ritkán.
1: Nem szoktam ittasan használni, így van.
2: Kertben.
3: Másrészt pedig az ember egy saját járművével egészen máshogy viselkedik, mint egy kölcsön autóval vagy kölcsön rollerrel.
1: De miért? Én ha kölcsön kérek valamit, akkor arra sokkal inkább vigyázok. Értem, hogy az emberek nem, de ezt sem értem, ezt a felfogást.
3: Általában az emberek nem.
1: Tudom, igen.
3: Meg azért, fiam, azért nem veszünk neked ilyet, mert nem tudsz rá vigyázni. Általában ez igaz szokott lenni sokszor.
1: Uh-huh. 0-30-30-30-95-8, jöhetnek még az üzenetek, ide várjuk, hogy mi az, ami bosszantja önöket közlekedés közben, de hogyha van megoldási javaslat, akkor azokat is várjuk. Például
2: de
1: az éneklés.
2: Dicsérni is lehet, dicsérni is lehet.
1: Sőt,
2: de dicsérjünk,
1: jó,
2: ne
1: dicsérjünk,
2: csak mindig
1: legyen az, akkor kiket szeretnek a
2: igen,
1: közlekedés
2: kiket
1: közben?
2: Szeretünk a
1: jó, oké, legyen így.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
4: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
5: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzétnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzét.hu.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
11: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
12: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ 4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. Toyotasakura.hu.
13: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Foodtruckokat bírságolt a fogyasztóvédelem. Budapest lesz Európa körforgásos gazdasági fővárosa októberben. Megújul a Kerepesi út egy szakasza. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Több mint 17 millió forint bírságot szabott ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az országos mozgó vendéglátó egységek ellenőrzésén. Az akcióban 413 büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg a kormányhivatalok bevonásával. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, amelyet több tucat esetben állapítottak meg. Emellett sok helyen hiányos volt a kötelező dokumentáció és a HACCP nyilvántartás vezetése is. Több esetben lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket találtak az ellenőrök. Gondot okozott az allergén információk és a kötelező címkézések hiánya is. A hatóság szerint az ellenőrzések célja a fogyasztók biztonságának erősítése. A forgalommal szemben hajtott egy autós az M44-esen. Az autósofőrje valószínűleg Nagykörösnél nézhetett el valamit, de a Cserkeszőlői pihenőnél már várták a rendőrök. Az esetről az M44 útinform Facebook csoportba került fel egy videó és több fotó. Ezen látható, ahogy vasárnap délután az autó Békés Csaba irányába halad a forgalommal szemben. Budapest ad otthont október 5-e és 7-e között a körforgásos gazdaság egyik legjelentősebb európai rendezvényének, a Circular Economy Hotspotnak. A háromnapos eseményre nemzetközi szakértők, vállalatvezetők és döntéshozók érkeznek a magyar fővárosba.

0: A konferencia középpontjában a fenntartható és versenyképes gazdasági modellek, a körforgásos átállás finanszírozása, valamint a gyakorlati vállalati megoldások állnak. A program során működő újrahasznosítási, élelmiszeripari és városi fenntarthatósági projekteket is megismerhetnek az érdeklődők. Több mint 3 milliárd forintból, uniós támogatásból újították fel a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet. A 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron több mint 2000 négyzetméternyi nyílászárót cseréltek, mintegy 11000 négyzetméteren végeztek tető- és homlokzathőszigetelést, napelemes rendszert építettek ki, emellett 48 hibrid és online oktatásra alkalmas termet újítottak fel. Az érintett épületek energiahatékonysági mutatói jelentősen javultak a felújításnak köszönhetően. Megújul a Kerepesi út, Dózsa-György út és Albert-Irsai út közötti szakasza. A cél, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen mind az autóval közlekedők, mind a gyalogosok számára. A BKK a tervezés elindítása előtt kikéri a lakosság véleményét, akik egy kérdőív kitöltésével mondhatják el, hogy milyen változtatásokat szeretnének. A nyáron ezzel párhuzamosan helyszíni bejárást is terveznek, ahol személyesen is elmondhatják az észrevételeiket a közlekedők.
1: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma borongós időre kell készülnünk, bármikor előfordulhatnak záporok, zivatarok, gomoly felhős lesz az égbolt fölöttünk, viszont olyan nagyon hideg azért nem várható, délutánra is 21-22 fokot ígérhetek. Na nézzük, mi a helyzet az utakon. Úgy látom, hogy egyelőre még a H9-es helyfejet még mindig Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik a baleset miatt, amiről már korábban is tettem említést. Aztán baleset történt Csepelen, a Martinász utcában, a Völgy utcánál. Megszűnt a forgalmi akadálya a 17. kerületben, a Ferihegyi úton, a Szabadság utcánál, illetve baleset nehezíti még a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Nagy Lajos Király útja közelében is. Itt sávlezárásra készüljenek. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé, a Rákóczi úton, illetve az M5-ös autópályán, valamint az M3-as autópályán is, és lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a Budaörsi út és a Hegyalja út útvonalon. Aztán akadozik még az előrejutás a Pesti alsó rakparton is, úgyhogy így készüljenek. Ha van még közlekedési infójuk, amiről esetleg nem számoltam be, akkor kérem küldjék el a 0630-30-30-95-8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: szép reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-9 múlt 4 perccel. Hát kértünk pozitívumokat is az utakról, nem nagyon kaptunk.
1: És meg is dicsérek mindenkit, mert aki vezet, az nem írkál a telefonjával.
0: Ebben igazad van.
1: Úgyhogy nagyon ügyes és nagyon kedves és szabálykövető, mert hogy ezt se róttuk még föl nekik, hogy igen, azért a telefonnyomkodás azért az még mindig annyira elhatalmasodik mindenkin, hogy azért még vezetés közben is rá-rá pillantanak. Én néha még rendőröket is látok rá-rá pillantani vezetés közben.
0: Én buszsofőröket.
1: Figyelj,
0: az nekem nagyon ijesztő tud lenni.
2: Én meg rollereseket.
1: És olyan is van, egyébként, tényleg. Az egy kézzel telefonáló rollerező.
0: Pont múlt héten láttam egy olyan rollerest, aki telefonozott, és az volt életemben először.
1: De
0: ilyen,
1: ne
0: ostorozzuk
1: már őket, a szánkósokat miért nem bántjuk.
0: Teljesen igazad van. Mondjunk pozitívumokat, de még néhány üzenetet azért engedjetek meg. Sziasztok, bolondok, ez nektek szól. Marci írja, de. Nekem a legidegesítőbbek a tötymörgők. Talán ez az első, de a kövérgázzal száguldozókat, illetve az össze-vissza cikázókat sem szeretem annyira.
1: Na de a tötymörgőket meg idegesítik azok, akik nem türelmesek. Úgyhogy ez mindenki fogadja el a másikat.
0: Petra azt írja, sziasztok, én az indokolatlan sávváltástól vagyok ki, lassítja a forgalmat, cserébe szerintem semmi értelme nincsen.
2: Ezt én egyszer ültem egy taxis mellett.
0: És így ment minden?
2: Nem, ő azt mondta, ő már egy idősebb úr volt, 60 pluszos, és mondta, hogy kérdeztem, hogy nem lehetne picikét akkor mondjuk itt például sávot váltani, és stb. Uram, én ebben akkor már nem váltok sávot. Ő azt mondta, és úgy mentünk gyakorlatilag az egyik helyre, hogy ha van két sáv, ami ugyanaz abba az irányba megy, akkor ő belekeveredik valamelyik sávba, akkor ő abba nem a sávba megy. Fog menni végig, amíg el nem kell fordulni valamelyik irányba.
0: Értem, csak nem értem.
2: De hát ő elmondta, hogy ő ebben akkor már rájött arra, és amit írt az SMS-ező hölgy is, hogy
0: Tehát nem fog jobban járni
2: nincs
0: akkor,
2: értelme. Hogyha... Ő már tapasztalta rendelkezik, mondjuk, nincs értelme, higgyel neki.
1: Az volt, hogy nincs értelme, hogy hiába cikázik jobbra-balra, nagyjából akkor is ugyanakkorra fog odaérni.
0: Értem.
1: Én meg a másikat bizonyítottam már be több ismerősömnek, hogy attól, hogy ő ott a kilométer óráján nagyobb a beosztás az autópályán, nem kell 130 fölé menni, mert nem fog előbb odaérni.
0: Igen.
1: És akkor, amikor két perccel később én is megérkeztem, na akkor nyomtad neki te is, nem? Mondom, nem, én 125-tel jöttem, csak nem kellett fékeznem a mindenki miatt, meg én egy tempóba tudtam végigjönni, tehát nagyjából ugyanakkorra értünk oda. Magyarországon nincsenek olyan nagy távolságok, hogy akkorát tudnál spórolni ezzel, úgyhogy tényleg felesleges.
0: Még Sanyi annyit hozzátett, hogy most mondtátok be, hogy valaki, egy hölgy szembe hajtott az autópályán. Na például ez is idegesít. Képzeljétek el,
1: hogy
0: egyszer...
1: bemondtuk?
0: Nem, az, hogy valaki szembe jön. Mi egyszer tapasztaltunk ilyet, jöttünk hazafelé az M3-ason, és egy bácsi láthatóan szegény eltévedt, szembe jött mindenkivel, de annyira jó fejek voltak az autósok, mi azonnal szóltunk ugye a segélyhívónak, hogy itt ez történik, és hogy vigyázzanak rá, de az autósok is tök jó fejek voltak, tehát próbálták kikerülni, viszont ilyet még nem láttam addig, csak videófelvételeken. Azért az ijesztő tud lenni, pláne, hogy látod az arcát, hogy ő nem tudja, hogy mi történik. És nem tudsz neki segíteni, hát hogy segítesz, csak úgy, hogy hívod a segélyhívót.
1: Mint az őrült.
0: Ennyit tudtunk tenni, meg elengedni, tudod, minden autós előzékeny volt.
1: Van még az a fajta, amikor bedugul a sáv, és egy bárki elkezdi, hogy a leállósávban, na majd ő akkor megfejti, és nyilván lesz még 3, 4, 5, 8, 10 másik, hát ha ő is, akkor én is.
0: Igen.
1: De van egy jó hírem mindenkinek egyébként, és ez nem egy spicliség, de most már egyre több autóban van kamera, és nagyon sokan most már kezdik használni azokat a felületeket, hogy be lehet küldeni ezeket
0: a felvételeket. Budapesti autósoknál rengeteg ilyen van, igen.
1: És én úgy gondolom, hogy már ott is súlyoznak, hogy már bizonyos idézőjelben PTNR védségeknek nem nyúlnak utána, pedig lehet, hogy lenne értelme ilyen szempontból. Tehát most már mindenhol, de nem csak az autókban, autókon kívül is mindenhol van kamera, úgyhogy le kéne szokni egy picit erről, hogy mindenhol ez a, hát ha neki szabad, akkor nekem is.
0: Igen, abszolút egyetértek. Ez az elvez lehet, hogy talán jó lenne, hogyha egy kicsit kikopna. 0630 30 30 95 8, ide még jöhetnek az üzenetek. Köszönjük szépen!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák. Biztos pont az egészségben.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
8: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Foodtruckokat bírságolt a fogyasztóvédelem. Újabb balatoni településen tilos az utcai alkoholfogyasztás. Hétvégén rendezik Balatonfüreden a Könyvbor Jazz Fesztivált. Üdvözlöm Önöket, Szendős Bori vagyok. Több mint 17 millió forint bírságot szabott ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az országos mozgó vendéglátóegységek ellenőrzésén. Az akcióban 413 büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg a kormányhivatalok bevonásával. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, amelyet több tucat esetben állapítottak meg. Emellett sok helyen hiányos volt a kötelező dokumentáció és a HACCP nyilvántartás vezetése is. Több esetben lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket találtak az ellenőrök. Gondot okozott az allergén információk és a kötelező címkézések hiánya is. A hatóság szerint az ellenőrzések célja a fogyasztók biztonságának erősítése. Újabb balatoni település vezetett be szigorítást. Siófok után Balatonlellén június 1-től tilos szeszes italt fogyasztani több közterületen, így utcákon, parkokban, sétányokon és játszóterek környékén. A rendelet célja a közrend és a közbiztonság erősítése a főszezonban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság figyelmeztet, a szabályszegés hatósági intézkedést és szabálysértési szankciót vonhat maga után. Engedélyezett marad az alkoholfogyasztás vendéglátóhelyeken, teraszokon, kijelölt rendezvényterületeken és a strandok meghatározott részein. Nő az esély címmel indult új munkaerőpiaci integrációs program a Pápai Tankerületi Központ intézményeiben. A kezdeményezés célja a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, kiemelten roma nők foglalkoztatásának javítása. A projekt közel 60 millió forint uniós és hazai támogatásból valósul meg 2028-ig. A programban résztvevők köznevelési intézményekben nevelés támogató asszisztensi feladatokat látnak el. Munkájukat mentorálás és szakmai képzés is segíti a beilleszkedés támogatására. A cél, hogy hosszabb távon a nyílt munkaerőpiacon is nagyobb eséllyel helyezkedjenek el. A projekt 5 helyi általános iskolát érint a térségben. Új sportlétesítményeket mutatott be a Pannon Egyetem Veszprémben. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a korábban kihasználatlan egyetemi épület részek helyén ma már modern konditerem, funkcionális edzőtér és az ország egyik legnagyobb egyetemi falmászó központja működik. Az intézmény az elmúlt 5 évben mintegy 650 millió forintot fordított sportcélú beruházásokra. A több mint 200 négyzetméteres mászófal közel 1000 fogással és csaknem 30 különböző útvonallal várja a sportolókat, nem csak az egyetem hallgatóit, hanem a város lakóit is, írja a Vehír. A sportközpont fejlesztése azonban itt nem állna meg. A tervek között szerepel, hogy az egyetem egykori kazánházának ma már használaton kívüli ipari kéményét kültéri mászófallá alakítják. A különleges elképzelés még tervezési szakaszban van, de megvalósulása esetén országosan is egyedülálló sportlétesítmény jönne létre a kampusz területén. Június 12-e és 13-a között ismét megrendezik Balatonfüreden a Könyvbor Jazz Fesztivált, amely idén is irodalmi, zenei és boros programokkal várja a látogatókat. A reformkori városrészben könyvbemutatók, dedikálások, jazzkoncertek, borkóstolók és beszélgetések is lesznek. A rendezvény nyitó programja a Balázs Elemér Group koncertje lesz, amely világzenei és etnojazz elemekkel indítja a kétnapos fesztivált. A gyerekek számára is készülnek programokkal, például verses, mesés, papír színházi foglalkozással a Vasari Villában. A fesztivál irodalmi kínálatában több könyvbemutató is szerepel, köztük Éj és Gyula levelezésének új kötete és Madách Imre családtörténetét feldolgozó kiadvány is.
1: Bori, nagyon szépen köszönjük, lássuk, hogy mi a helyzet az utakon. Sajnos nincsen jó hírem a H9-es évvel közlekedőknek, mert még mindig csak pótlóbuszok járnak Csömör és Cinkota között. Baleset történt Csepelen, a Martináz utcában, megszűnt a forgalmi akadály, na ez legalább jó hír az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Nagy Lajos Király útja közelében, sávlezárásra kell készülni. Telítettek a sávok a Tököli úton, illetve a Rákóczi úton, az Andrássy úton, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán.
2: Hogy megyek haza?
1: Merre szeretném menni így ezek Aztán lassú a haladás a 10-es főúton befelé még mindig, az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán is. Akadozik az előrejutás a Pesti alsórakparton, illetve a Margit hídon Budára is. Ha valamit kihagytunk, akkor kérem írják meg 0-30-30-30-95-8. Nagyon szépen köszönöm.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 9 óra múlt 6 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Srácok, ha azt mondom, hogy unalmas munka, mi az, amit rávágtok egyből?
2: Hát nem a miénk.
1: Az biztos, a nem is a miénk.
2: Azt mondta, hogy az éjjeli őrség az unalmas lehet. Tehát, hogy elmész éjszaka, egyrészt 8-10 dolgozni például.

0: a Sláger reggel.
1: 4:10 lesz 2 perc múlva, szóval elkezdtük azt a gondolatmenetet, hogy kinek mi az a munka, ami mondjuk unalmas lehet.
2: Te kezdted el.
1: Én kezdtem el, és beléd folytottam a szót, nem én, elindult a zenénk, bocsáss meg. Igen. Szóval, mitől
2: hát,
1: unalmas?
2: Feldobtam, hogy biztos a éjjeli őr lesz az, mert hogy egyedül van, éjszaka van, csendes a város, tehát ez tök uncsi.
1: Oké.
3: Szerintem lehetséges, hogy az árufeltöltők sem annyira, hogy mondjam, változatosan élik a napikat, bár egyébként ott azért, hogy szereti a rendet, annak tök jó dolog egy áruházban például a összvissza eldobált, meg elforgatott üvegeket visszaállítani egyenesbe.
1: Az izgalmasnak hangzik?
3: De figyelj, van akinek szerintem igen.
2: Uh-huh. Beszéltük arról, hogy mi az unalom egyáltalán, hogy az, hogy monoton mindig, vagy hogy nagyon magányos.
1: Akiket
2: vagy...
1: megkérdeztek, igen. Ők azt mondják, hogy külső szemlélőként nekik mi lehet az unalmas. Egyébként az Essexi jaj, Egyetem. Unnák, igen, hogyha nekik azt kellene csinálni.
3: Szexi Egyetem?
1: Essexi Egyetem kutatói kérdezték meg. És mondom nektek, hogy mi a válaszadóknak...
2: Jó, de hát az Essexiek hülyék, tehát ezt tudjuk.
3: Jó, de azért hallgassuk meg.
1: A válaszadók szerint mi az 5 legunalmasabb munka? Az 5. a takarító. Amit nem értek, hát ti dalt is írtatok róluk.
2: Azonnal tehát az mondjon hogy lehet, le az Essexi mindenki.
1: 4. a biztosítási szakember. Ami szerintem szintén nem lett unalmas, hiszen mindig más emberekkel találkozol. Igen. Hát egy csomó ügyfeled van.
2: Meg a plafonon is másfajta a folt a bázás után, tehát hogy ezért az...
1: Adószakértő, azt mondjuk értem, ez fura lehet. A második helyen áll a könyvelő, vagy könyvvizsgáló, az első pedig az adatelemző. Ezt azért értem, mert hogyha nekem kéne mondjuk 8-10 órában adatot elemezni, én belehalnék.
2: A Matrixot nézni?
1: Nem, ez nem, azt így nem bírnám. Azt valahogy nem.
3: Szerintem annyira munkahely függő is ez, mert hogyha mondjuk jó csapatban dolgozol, tehát hogy jók a kollégák, meg akkor igazából bármit csinálhattok, tehát takaríthattok is, akár az adatot, mert figyelj, ezt nézd meg vagy, a vagy 2022-es, vagy a 23-as évben, látod, mit találtam, micsoda különbségek vannak, de jó, te mit találtál?
2: Képzeld el azt, hogyha mondjuk reggeli rádiós műsorvezető lenni, milyen unalmas lehet.
3: Minden nap felkelni korán,
2: és beszélni, témák, uncsi.
1: A mi munkánkban, meg a munkátokban is az a jó, hogy nagyon változatos. Igen. Tehát, hogy nektek is tök sok helyre kell, szuperimpulzusok érnek, amikor mondjuk egy-egy új helyszínre mentek, találkoztok a rajongókkal, minket is, amikor itt beszélgetünk a hallgatóinkkal, új témáink vannak. Szóval, hogy én ezt nem érzem unalmasnak, de lehet, hogy külső szemlélőként valaki azt mondaná.
3: De miért nincsen benne az éjjeli őr? Tehát az miért nincsen benne?
1: Nem tudom, írjunk egy petíciót az Essexi Egyetemnek.
2: Vagy kérdezzünk meg egy szakértőt. Van
1: már is itt
2: olyanunk?
1: Van velünk. Kézzel el, őrület. Dr. Bigfalvi Réka, jó reggelt, szia!
4: Hello, sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Aki egyébként nem csak pszichológus, hanem munkahelyeken segítő coachként is dolgozik. Tehát Réka, te segítesz azoknak, akik mondjuk szerettek egykoron egy munkát, de egyszer csak úgy érzik, hogy unalmassá vált számukra?
4: Igen, ilyenekkel is megkeresnek minket, mi a nyugizóna pszichológusai vagyunk, és akkor a cégek dolgozói, a munkavállalók keresnek meg minket, akár online, akár élőben. És akkor vannak ilyen témák, igen, hogy vajon én a munkámat unom, vajon a munkakörülményeket unom. Úgyhogy tudok kapcsolódni így a többiekhez, hogy ha unom is bizonyos részét a munkámnak, lehet, hogy a kollégák, lehet, hogy a munkakörülmények annyira jók, hogy feldobjuk egymást. Tehát milyen a hangulat, milyen a munkatársi kapcsolat, az nagyon sokat tud számítani.
2: Tehát éjjeli őr.
4: Észrevennék, mert valószínű, hogy akik szociálisabb típusúak, azok nem is vállalnának ilyen munkát. Tehát, hogy ez a vizsgálat, ez ugyan arról szól, hogy kívülről milyennek látunk egy munkát.
1: Igen.
4: És nyilván, aki olyan reál beállítottságú, mondjuk már suliba is, ő valószínű izgalmasnak találja, hogy adatok között mindenféle összefüggést találjon. Na de az, aki mondjuk szeret beszélgetni, meg hülyeskedni, valószínű mindenképpen valami élénkebb kapcsolódásra vágyik a munkája szerint.
1: Én a BBV vagyok szerintem, fiúk, ti is, úgyhogy ezt nyugodtan mondhatjuk.
3: Ilyen például a BKV ellenőr, aki szeret mindig másokat találkozni.
1: Imád kontaktálni, meg igen. A parkolóőr, igen.
4: És akkor annak a hátulütőit is akkor meg kell beszélni, mert az viszont lehet, hogy unalmas lehet, amikor állandóan reklamálnak, állandóan ugyanazokkal a negatív helyzetekkel találkozunk, és hogy mennyire tudja ezt kompenzálni, akár a szünetekben, akár a munkája után, vagy a munkakörülményekben milyen segítséget tud kapni, hogy ezt mondjuk kidolgozza, kibeszélje, valahol letegye ennek a terhét, Ott nagyon sokat tudnak tenni egyénileg is a munkavállalók, illetve a vezetők is.
2: Jó,
4: hogy
2: akkor
4: valahol olyan szüneteket tartanak.
2: Az eszexieknek a véleményét már hallottuk, neked mi a véleményed? Melyikek a legunalmasabb?
1: Ajaj, hogy mondja ezt? Van, ami szerinted unalmas?
4: Igen, pszichológusként mindenképpen emberek közé vágynék, és nekem például azért jó, mert nagyon sok céghez járok ki, nagyon sokféle munkát megismerek azáltal, hogy sokféle emberrel beszélgetek, de én sem tudnék egyedül dolgozni. Tehát például járunk olyan gyárakba, ahol egyedül dolgozik egy operátor egy kis kamrába fény nélkül, én azt nem tudnám csinálni, mert egyszerűen nem vagyok ilyen alkat, de ők is valószínű, akik ezt választják.
3: De mondjuk bányász már lennél, ahol sokan vagytok, nem?
4: Így van, együtt a bányászban.
1: Mint a törpék is, akkor énekeltek, úgy mentek dolgozni, igen, az úgy teljesen jó lehet. Igen,
4: most valószínű átmenetileg segítene a lelkiállapotomon, de lenne mit beszélnem a pszichológus.
1: Az biztos, az biztos.
2: Pont ezen gondolkodtam, hogy mondjuk egy természetfotós, az milyen állás lehet?
1: Hogy csodálatos lehet.
2: Csodálatos lehet. Három napig arra az egy pillanatra várni.
1: De igen, de a várakozás. Látsz, hogy csomó állatot figyelhet, szerintem az Máté Bence olyan szépen beszél arról mindig, hogy készíti ezeket a természetfotókat. És vagy ott maga Kovács az út Béla. Is nagyon szép.
3: Nem tudom.
1: Kovács Béla, nem tudom, de Máté Bencének a képeit is ismeritek.
2: De akkor így hogy lesznek TikTok tartalmak? Tehát, hogy ezt nem lehet, hogy csendben ülni.
1: Ebben teljesen igazad van.
3: Abba segíts nekünk, légy szíves, hogy egyébként, ha az ember mondjuk most éppen be van a munkahelyén, és tökre unatkozik, akkor hogyan tudja ezt valahogy hogy átvariálni?
1: Unatkoztok, fiúk, hogy itt vagytok.
3: Hát, most nem akartam, hogy konkrétan a saját problémáját kivetíteni,
1: de vajon miért ezt kérdezted?
3: De ha már így rákérdezel.
1: Réka, most akkor a pszichológus minőséged jöjjön elő, kérlek, köszi.
4: Jó, igyekszem. Itt ugye az egy kérdés, hogy a munkámat unom, vagy a munkakörülményeket.
3: Hát a munkatársakat. Elsősorban a munkatársakat, hogyha így már rákérdeztél.
4: Hogyha a munka feladatát unja, akkor nyilván lehet egy jó szünetet tartani, és például
3: szüneteket hallgatok. Kimentem, köszi szépen! Én köszönöm, hogy ki is mentem, sziasztok!
1: Köszönjük akkor az eddigi részvételt, pihenj egy kicsit!
3: Sokkal jobban vagyok!
2: A munkalégkör is jobb lett, mert hogy a munkatárstól megváltunk.
1: Na
4: igen. Igen, ez az egyik lehetőség. A másik pedig, hogy azonosítja mondjuk, hogy mi az a feladat, ami esetleg valamennyire érdekli, ami most izgatja, ami kihívással jár, és hogyha ezt összegít, akkor nagyon sok embernek beválik, hogy együtt akkor valamit csinálni. Most megkérdezni az egyik kollégát, hogy akkor vegyük át közösen azt a munkafeladatot, amire marha nehezen veszem.
2: Például egy borkostoló.
1: Rékos,
2: aki
1: az
2: már
1: is
2: unja.
1: Segíthet? Igen, hogyha mondjuk közösen elmentek valahova munkán kívül, és úgy próbáltok egy picit kapcsolódni, mert azután a munkahelyen is akár
3: igen,
1: lehet
3: csak
1: egy
3: csak a feleségek ne tudják meg egyébként.
1: Ja, nem úgy kapcsolódni, de...
4: Igen, a munkakapcsolódásoknak nyilván jót tesz a csapatépítés. A munkafeladatokkal való unalmat azt nem oldja meg. Tehát, hogy ott mindenképpen egy egyéni önismeretfejlesztést szoktunk javasolni, hogy finomítsuk, hogy vajon 80%-ban élvezed-e a munkafeladataidat, vajon van-e kellő kihívás a munkafeladatokba, ezt mindenképpen egy egyéni folyamatban célszerű átgondolni, és akár finomítani. Mert lehet, hogy egy új képzés, lehet, hogy egy új szerepkör jót fog tenni, és akkor nem az egész munkámmal van baj, hanem csak lehet, hogy megkinőttem bizonyos dolgokat, és új kihívásokra vágyom.
2: Ehhez például hozzájárulhatod, hogy mondjuk a home office az egy ilyen előrelendítő dolog, hogy az embernek egy picikét változatosabbá tegye akár a munkáját, vagy a munkahelyét, vagy a munkához való viszonyát?
4: A home office általában azoknak segített, akik mély folyamatokban, adatokban kell elmélyüljenek, és megzavarja őket állandóan, amikor valakik rájuk törnek az irodában. Ott nyilván az, hogy egy változatosságot ad, hogy hazaviszem a mély folyamatokat, de amikor kapcsolódni akarok, akkor bemegyek. Ez a hibrid munkavégzés mostanában így ideális szokott lenni azoknál, akik mind a két feladatot így el tudják végezni.
3: De például a bányászoknál a home office nem annyira működött.
1: Nem, oda vissza kellett menniük, igen.
4: Igen, nem minden munkavégzésnél használható.
1: Rékem.
4: Úgyhogy ott a munkakörülmények, illetve a kompenzálás otthon az segíthet.
1: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Dr. Bigfalvi Rékával beszélgettünk.
2: És nem volt unalmas.
1: És nem volt unalmas, igen, ez a jó.
4: És
1: nem. Adatelemzők, könyvelők és könyvvizsgálók, valamint biztosítási szakemberek, takarítók és adószakértőket várnék, hogy jelentkezzenek, és mondják el, hogy miért nem unalmas az ő munkájuk. Fordítsuk meg, ne legyen már az, hogy most tényleg
2: hát
1: az, hogy a valaki kívülről...
2: Én a Maldív-szigeteken vagyok adatfőr.
1: És akkor egyszerűen csak azt mondjuk, hogy az ő munkájuk unalmas. Szóval jelentkezzenek 0630 30 30 95 8.
0: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ugye az unalmas munkákról beszélgetünk, illetve arról, hogy kinek mi az, ami egyáltalán unalmassá válik. Például valaki azt írja üzenetben, Laci egészen pontosan, sziasztok, én egy kis cégnél dolgozom, 6 fő, egyedül dolgozom egy külön műhelyben, ezért hallgatlak egyébként 9 órában titeket is, időnként megzavarnak az ügyfelek, akiknek kiadok termékeket, de ezek szerint akkor mi ott vagyunk nekik társként, ez is lehet egyébként egy segítség.
1: Neked unalmas-e például elmondani, hogy tudnak nekünk SMS-t meg e-mailt
0: nekem
1: küldeni,
0: nem.
1: Vagy felhívni minket, mert ma még nem hallottam tőled, hogy elmondtad volna az elérhetőségeket, és lehet, hogy emiatt nem zörögnek itt nekünk SMS-t.
0: Figyelj, folyamatosan mondom. Folyamatosan 0-30-30-95-8, nem tűnt fel, hogy mondom.
1: Túl gyorsan mondod, lassabban mond, még egyszer
0: mondom. Elnézést kérek, 0-30-30-95-8.
2: Az a helyzet, hogy az adatelemzőkre kíváncsi, tehát, és egy darab adatelemző sem
1: egy egész, írt egész alakos adatelemzős fotót szeretnék.
0: Értem, oké, rendben. Srácok, egyébként van olyan rész a ti munkátoknak, amit unalmasnak véltek? Tehát amire azt mondjátok, hogy
2: hát a számlaírás, figyelj, olyan a szám, állandóan írjuk a számlákat, a rengeteg nullát ott kanyarítani folyamatosan, hát figyelj, mert tudod, mire beszélek.
0: Igen, nem, igen, azt én is szeretem.
1: A mi szakmánkban, hogyha ezt szakmának tekintjük,
0: hát
1: már pedig annak
0: tekintjük.
1: Nagyon sokan, külföldiek is, magyarok is az utazás részét szokták mondani, hogy az a fárasztó, meg az az unalmas, tehát ott már jó lenni, csak mindig oda jutni valahova, az egy olyan dolog, hogy ott vagy eltölti az ember valahogy jól az idejét, vagy egyszerűen csak kipiheni
2: magát. Mivel foglalkozol egyébként?
1: Bányász vagyok.
0: Egyébként nektek van külön sofőrötök, aki visz titeket, hogy ne legyen annyira fárasztó, amikor mondjuk több helyszínre kell egyszerre menni?
2: Hát, hogyha ott lépünk fel, ahol én lakom, akkor általában átsétálok. Van a mi környékünkön, egyrészt van a Liget, ahol szokott a Liget Piti lenni. Ott, ugye milyen jó?
1: Igen, ott gyalog jössz, kitéle van. Okay. Nem elektromos rollerre gyalog.
2: Ott kisétálok simán, meg van, hogy a városközpontba lépünk fel. Ez ritkább egyébként, főleg a karácsony időszakban szoktunk, hogy jégpálya is üzemel.
1: Ezért mondanám, én közel lakom a Puskáshoz, ha esetleg valaki gondolkodna bennünk, akkor
2: igen. Meg egyébként
1: és nem a vadászhoz, tehát hogy jöttél a Puskás aréna.
2: Csak azért beszélünk erről, mert az adatelemzőknek várjuk az SMS-ét, akik meg szeretnék védeni az ő szakmájukat, hogy az nem unalmas.
0: És várjuk még a biztosítási ügynököket, a takarítókat.
1: Takarítók, igen, de az miért unalmas, azt nem is
0: értem. Nem tudom, hát mert lehet, hogy a
1: Pétnek nem unalmas, hogy mindig ugyanarra kanyarítja a kliklit.
0: Na, ez a kérdés. 0-30-30-30-95-8, ide pedig jöhetnek a válaszok. Nagyon szépen köszönjük.
1: Tényleg elmondtuk.
2: Tűzvarázsló.
1: De jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek

0: forgat a kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
1: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
2: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: A reklám után.
8: Lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. Szeles lesz a csütörtökünk. Csapadék az néhol záporok, zivatarok formájában előfordulhat. Egyébként hideg nem várható. 14 fokot mérünk most, és délutára is 21 fokot ígérhetek. Ami a közlekedést illeti, hát sajnos nincsenek jó híreim, mert hogy a H9-es hév még mindig nem jár a teljes vonalon, de megszűnt a forgalmi akadály Csepelen, a Martinász utcában, a Völgy utcánál, ez legalább jó hír. Lassú a haladás a 10-es főúton még mindig befelé, az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és tovább a Budaörsi út-Hegyalja út útvonalán. Aztán akadozik az előrejutás a Pesti alsórakparton, a Szent István parktól az Országházig, illetve az Erzsébet hídtól a Lánchídig, valamint a Margit hídon Budára. Lezárták a 6. kerületben a Dezsőfi utcát, a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között, mert gázvezetéket javítanak. És hétköznapokon 18.30-tól holnap hajnali 5-ig lezárják még a Pesti alsó rakpartot, úgyhogy erre is készüljenek, hogyha esetleg arra terveznek közlekedni, valamint ma 12 órától, ez még fontos, a Margit körúton a Szélkálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot. Vezessenek óvatosan, és hogyha van olyan info, amit még nem mondtam el, akkor kérem, küldjék el 0630 30 30 95 8. Köszönöm szépen!
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Na hát, srácok, kérem szépen, a mi hallgatóink nagyon jó fejek. Jelentkeztek azok, akiknek azt mondják a munkájáról, hogy unalmas, hogy erre rácáfoljanak. Itt van
2: az
1: velünk...
2: a szexiek, azért ezt mondjuk el.
1: Itt van velünk Laci, jó reggelt.
3: Jó reggelt, üdvözlöm a drága arany hallgatókat.
1: Mivel Laci foglalkozol, Lacikám?
3: Én Budapesten
2: is
3: dolgozom, és én 17 éve dolgozom az egyik életbiztosítónál.
1: Aha.
3: És hát kívülről tényleg unalmasnak tűnhet a munkánk. Ülünk az irodában, tologatjuk az aktákat, hívogatjuk az ügyfeleket, ráadásul munkahelyi papucsban, hogy tényleg szürkének tűnjünk. Mm. De azért ennél sokkal összetettebb az, amit csinálunk. Én ez alatt a 17 év alatt képzeltek el, hogy rengeteg ügyfél találkozón vettem részt, rengeteg impulzus, tanulság és élményért utol, és nagyon sok ügyfelet, mondhatom azt, hogy életet, sorsot ismertem meg ez alatt a hosszú idő alatt. És erre mondok gyorsan néhány példát. Az egyik kedvenc ügyfél családommal, ha mondhatom, így 16 éve találkoztam először, és kötöttük az első megtakarítást, az akkor 2 éves sikerlányokra, azzal a szándékkal, hogy majd tudjanak tovább tanulni. És mi egy olyan biztosító vagyunk, ahol minden évben látogatnunk kell az ügyfeleinket, találkoznunk kell velük, és hát láttam őket felnőni, képzeljétek el. Ők ma egyetemen tanulnak, az egyikük Bécsben, a másikuk Amsterdamban. Javarészt abból a megtakarításból egyébként, amit akkor kötöttünk. Közben lettek új megállapodások is, és hogyha minden igaz, akkor elkísérem őket egészen a nyugdíjig, úgyhogy ez a végére egy 27 éves.
1: Na jó, de azért ez elég menőn hangzik, igen.
2: Igen, de hogyha a munkádat nézzük.
3: Mondhatom azt, hogy egyébként rengeteg barátság is született ezekből az ügyféltalálkozókból, és hogy mennyire változatos a mi munkánk, az talán jól mutatja, hogy nagyon sokféle emberrel van szerencsém találkozni.
1: Na várjál, a srácok kérdeznének tőled, igen?
4: Csajozni lehet? lehet
1: vagy
4: csajozni?
1: Már családod van, és így nem.
3: Ja, de
1: igen.
3: Mondjátok.
1: B, oké. Okay.
4: Hogy lehet csajozni, ugye?
1: Akkor lehet. Lehet csajozni, de már családja van.
2: Jó, okay. Be van biztosítva.
1: Be van biztosítva. Mit akartatok még kérdezni?
3: Nekem nem lehet, igen.
2: Neked nem lehet. Nem, pont erre gondoltam, hogy egy könyvelőnek azért lehet, hogy a napi inger küszöbét a leginkább az veri ki, hogy kifogy a papír a nyomtatóból.
1: És egy biztosítással foglalkozó emberét?
4: Pedig az, hogyha ha nem veszik fel a telefont, pedig hív mindenkit.
1: Ja, hogy
4: van olyan nap, hogy telefonálsz és nem veszik fel senki a telefont?
3: Figyeljetek, elsőre mindenki fölveszi, a problémák akkor kezdődnek, amikor másodban.
1: Jó, igen.
3: Egyébként az emberi viselkedésnek ezt a formáját a mai napig nem tudtam megszokni, képzeljük.
1: Hát ezt mondjuk nem is lehet. Miért nem mondja azt, hogy nem szeretné? Igen. Az sokkal egyszerűbb lenne, ha azt mondaná, hogy nem szeretné.
3: Igen, és egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy az ember, amikor kicsi, az első szó, amit megtanulva, nem. Csak a felnőtt korra valahogy elfelejtjük, úgyhogy...
1: Laci, tudjuk nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
4: Nemet mondani, úgyhogy akkor most
1: mi nemet mondunk, de örülünk, mondjuk, hogy itt voltál, és köszönjük, hogy megcáfoltad.
3: Rengeteg sztorim lenne, tudnám mondani, de akkor nem maradna hallgatótok.
4: Hát meg van egy másik fontosabb szakma is a tiéden kívül.
1: Így, ennyi, puszi, szia, hello. És itt van velünk egy takarítónő.
2: Tényleg?
1: Viki, jó reggelt, szia.
5: Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok.
1: Vikikém, mondd el, hogy a te munkád miért nem unalmas.
5: Az enyém minden nap változatos, soha nem tudhatom, mi vár rám.
1: Mondjuk ez igaz.
2: Másfajta porcicák, póka sarokban.
5: Van porcica, van pororoszlán.
1: És mennyire szereted a fiúk dalát?
5: Akkor, hogy hol takarítok? Iskolában, apartmanban, irodaházban.
4: Aha. Melyik a kedvenced?
5: Van itthon.
4: Melyik a kedvenc takarítási helyszíned?
1: Van ilyen.
5: Mind.
4: Hát mit a lehető medence?
5: Mániákusan takarítok.
1: És hányszor hallgatod a srácoknak a takarítónő dalát, amikor takarítasz?
5: Hát lejátszál ki listába, benne van, mikor sorra került, hát naponta egyszer minimum.
1: Figyelj, és élőben hallottad már?
4: Ó, mert hogy vállunk mindenféle rendezvényekre, esküvőkre, születésnapokra a fellépést.
2: Hát csak úgy mögötte ott előadjuk,
1: és
2: amikor
1: egy
2: takarít.
1: Egy picit nem akarjátok, kicsit takarítasz most egyébként? Az fizetős?
4: Persze.
1: Mennyibe kerül, várjál itt a bankkártyám.
4: Na, hát akkor figyelj. Nem, az fontosabb kérdés, hogy tényleg, hogy unalmas-e, ugye erről beszélünk ez a munka,
1: igen.
4: De találkoztam már olyan kollégával, aki azért hagytott, mert ő megunatkozott, mert nem élvezte?
5: Megunta azt, hogy mindig ugyanazt kell csinálni.
4: Ugye?
5: Akkor az eszexiek... Főleg az irodaházak, mert
1: az irodaházak unalmasak, igen.
5: Unalmas.
2: Én pedig láttam egy...
5: Mindig van új dolog, hogy új ember, új asztal, ki rendetlen, ki pofás, kinek jó pofa, Tehát ez mindig változatos.
2: Én pedig nagyon sok olyan izgalmas filmet láttam, ahol a takarítónő bejön, ilyen kis combfixben.
1: Jó, az más film. Az ilyen más felületeknek. Igen, az egy másik munka. Köszönjük, Vikikém!
5: Mit, nagyon szívesen.
2: Köszönjük szépen, jó takarítást!
1: Azért az jó, hogy az eszekciekre a mi hallgatóink abszolút rácáfolnak, nem srácok?
4: Igen, abszolút. Sőt, hát megmondom őszintén, hogy engem meglepett ez a felmérés, ez a szexi fellépés. Sok szempontból, de majd megyek a pszichológusomhoz, és erről beszéltek.
1: A Rékának majd megadom a számát. Köszönöm, jó, akivel szépen beszéltünk.
2: Kiderült az, hogy nincs unalmas munka.
1: Egyébként igen. Mindegyikre rácáfoltak a hallgatóink, amire azt mondták, hogy unalmas lenne. Srácok, a ti munkátok is, meg az enyém is, mondhatom, veletek egyáltalán nem volt unalmas, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, sok szendvicsel, meg minden.
2: Igen.
1: Máskor hogy szoktátok?
4: Köszönjük a Zolinak, hogy nem jött be, hogy jöhettünk helyette.
2: Meg a Macinak az ellátást.
1: Így van.
2: Köszönjük szépen.
1: Én meg köszönöm a szórakoztatást, egy élmény volt veletek ma is. Holnap már jön a Zoli, meg a Cilla is jön, de hogyha van kedvetek, ugorjatok be bármikor.
2: Nem, délután, este, buliba.
1: Ja, a Deja Vu Fesztiválon.
2: Persze, természetesen.
1: Igen, a Deja Vu Fesztiválon találkozunk, igen. Na. Akkor jöttök ti oda. És az előbb ugye beszélgettünk a One Republicról is, arról tudjátok, hogy lehet nálunk koncertjegyet nyerni.
4: Tudjuk,
1: a koncertélmények nyara van, itt a Sláger FM-en, úgyhogy figyelni kell. Metallica? Metallicára is lehet nyerni, csak mondom.
4: Mi szombaton igazából a Budapest Parkban leszünk, tehát ott fogunk fellépni.
2: Igen.
1: De amúgy tudjátok? Tehát, hogy akkor
4: tudjuk, hogy itt nálatok rengeteg koncertre lehet belépőt nyerni, csak mi pont akkor dolgozunk.
1: Jó, értem.
4: Nem
1: okay.
4: tudunk menni sajnos.
1: De egész nyáron tart ez a projektünk.
4: De cuki vagy.
2: Egyébként a Metallica idén melyik magyar dalt fogja eljátszani?
1: Igen, mert a tankcsapda az nagyon menő volt. Igen.
2: Kíváncsi vagyok. Ha tőlünk tanulnának be valamit, na akkor talán elmennék.
1: Na, gondoltam, hogy akkor elmennétek. Köszönöm még egyszer, srácok, hogy itt voltatok.
4: Köszi, Petra.
2: Köszi.
1: Holnap már tehát Cilával és Somogyi Zolival várunk mindenki. Csók.
0: Hey guys, it's me, Camila. A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
6: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
7: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
8: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
9: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
10: Runner futár, az én hősöm.
9: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
11: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
12: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
13: Autóüveg Pilkington!
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
14: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
5: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
15: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Veszprémnek nincs befizetni valója júniusban az iparűzési adótöblet után. Folytatódik a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciója. Pénteken Veszprém egy napra edzőteremmé változik. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fori vagyok. Megjelent a pénzügyminiszter rendelete a települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlet utáni befizetési kötelezettségéről. Kármán András pénzügyminiszter arról rendelkezett, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adótöbletük után, június 30-áig. A táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. Szintén nem kell fizetnie többek közt Veszprémnek, Tatabányának, Székesfehérvárnak, Debrecennek, Kecskemétnek, Nyíregyházának, Dunaújvárosnak és Kaposvárnak sem. A legnagyobb összeget befizetők listáját Kazincz Barcika vezeti 787 millióval, utána Berentei és Vecsés következik. Összesen 19 településnek van 100 milliónál több befizetni valója. Újabb szakaszához érkezett a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciója, amelynek részeként a teátrum épületét összekötik a szomszédos koronaszállóval, és a környezete is megújul. A most induló fejlesztés során új közösségi és kiszolgáló tereket alakítanak ki, köztük több funkciós Latinovics termet, valamint egy közmű alagút is épül az Óvári Ferenc út alatt. A beruházás értéke mintegy 4 milliárd forint, és várhatóan 1-1,5 évig tart. Porga Gyula polgármester hangsúlyozta, a rekonstrukció egyszerre szolgál örökségvédelmi, városfejlesztési és kulturális célokat. A színház a munkálatok ideje alatt is fogadja a közönséget, bár a környéken ideiglenes forgalmi korlátozásokra kell számítani. A város hosszabb távon a teljes színház épület és a színházkert megújítását is szeretné megvalósítani. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A beruházás részeként felújítják a Szántódi ikonikus váróépületet és a Tihanyi kikötő helyi védelem alatt álló épületét is. Pénteken este újra jön a mozgás éjszakája Veszprémben is. Délelőttől egészen éjfélig várják a sportolni vágyókat az Erzsébet-ligetben és a város, valamint a régió számos más pontján. Az országos eseményről a részleteket az öt próba képviseletében dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó mondta el a Sláger FM-nek.
1: A mozgás éjszakájában az a különlegesség, hogy ilyen speciális élményekkel gazdag módon próbáljuk a mozgás örömére rávenni a kedves lakosságot. Az az alapfeltétel a mozgás éjszakájában, hogy minimum 4 sportágat mindenki biztosítson, minden város, de általában 8-10 sportág elérhető lesz az egyes településeken. Ez az ingyenes rendezvény hivatalosan 18 és 24 óra között lehet érkezni bármikor és sportolni. 5 próbapontokat is lehet szerezni, geogózni is lehet a mobiltelefonon, és egy óriási buli nagyon sok városban.
0: Veszprémben, aki futócipőt húzna, 3 különböző táv közül választhat, a vállalkozó kedvűek pedig akár a 15 kilométeres esti kerékpártúrán is részt vehetnek. A természetjárás kedvelők számára Nordic Walking és vezetett séta is indul, de azok sem maradnak program nélkül, akik inkább a zenés mozgásformákat kedvelik. Lesz zumba, fitness, jóga, táncos bemutatók és közös mozgásprogramok is. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Telített sávokra készül mindenki a Tököli úton befelé, a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Ugyanez a helyzet. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a gyalogos és kerékpáros forgalomé lesz ott a rakpart, úgyhogy arrafele akkor ne tervezzünk közlekedni. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inárcsi pihenőhely és a 30-as Ócse csomópont között baleset történt. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell arra szolgatni. Az M1-esen a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Itt a slágerefemen szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és itt indul a sláger napközben a mikrofonnál innentől kezdve. Jekkel Dániel, aki hozza a legnagyobb slágereket változatosan, és ezzel pörgetjük a munkaórákat. Az első Avicii ébresztő zenéje. Jön a Wake Me Up.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Tom Grennan után beszéljünk arról, hogy idén július 17-éig lehet szavazni a közösségi költségvetés projektjeiről a második kerületben. A döntéshozatalban részt vehetnek online a Buda App felületén a második kerület kártyatulajdonosai, illetve július 1-től személyesen a második kerületi lakcímkártya felmutatása mellett a Klebersberg kultúrkúrjában és a központi ügyfélszolgálaton hétköznap hitvatartási időben van lehetőség szavazni különböző projektekről, amik leginkább ilyen zöldítő projektek, és egy kicsit szeretnének tenni a közösségért, illetve a második kerületi élhetőség növelésért, úgyhogy érdemes részt venni ebben a projektben. Már megyünk is tovább Rick Astley-vel, lesz tőle a Together Forever.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, már is megyünk tovább, és érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk. Aztán utána Whitney Houston és Clean Bandit közésével a How Will I Know-val megyünk tovább.
1: Előrejelzések szerint vételkörzetünkben változóan felhőségre és hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Jelentős mennyiségű csapadékra ma egyáltalán nem kell számítani, az utak szárazak, a látási viszonyok most is jók. Az északnyugati szél azonban napközben élénk, erős, helyenként akár viharos is lesz, ami miatt a levegő hűvösebbnek érződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 21-23 fok között alakul. A napos időben viszont a legtöbb helyen a napsütés így is erős lesz.
0: Telített sávokra készül mindenki a Tököli úton befelé, a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Ugyanez a helyzet. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a gyalogos és kerékpáros forgalomé lesz ott a rakpart, úgyhogy arrafele akkor ne tervezzünk közlekedni. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inárcsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között baleset történt. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell arra szolgatni. Az M1-esen a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. 2001-ből zenélt nekünk Kylie Minogue azzal a zenével, ami talán a legnagyobb slágere volt. Annak idején a 2001-es évben egészen biztosan ez volt a Can't Get You Out of My Head. Aztán, hogyha hasonló nagy zenei élményekre vágynak, akkor mindenképpen érdemes továbbra is fülelni a Sláger FM-et, ugyanis olyan nevek koncertjeire lehet nálunk páros belépőket nyerni, mint például a Metallica, Sting, vagy a OneRepublic, és még hosszan sorolhatnám a neveket, amik miatt mindenképpen érdemes a Sláger FM-re tapadni és játszani velünk a megfelelő pillanatban, telefonálni harmadikként, két egyszerű kérdésre válaszolva már mehetnek is a koncertekre, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, játszanak velünk, erről énekel Charlie és Király Linda közöse is, ez a játszom, ahogyan lélegzem itt a Sláger FM-en.
1: Néztem az üvegen át,

0: műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten, és közel 9 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
6: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. Margitszigetiszínház.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Gerendás János vezeti a Magyar Fejlesztési Bankot. Koncertek miatt változik a közlekedés a Puskás Arénánál, és július 1-én nyílhat meg az Árasztóparti Szabad Strand. 11 óra van, köszöntöm Önöket a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Gerendás János látja el a jövőben a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, közölte kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Gerendás János Kovács Zsoltot váltja az MFB élén. A miniszter szerint az új vezetőtől transzparens és költséghatékony szakmai munkát várnak, első lépésként pedig átfogó auditot, valamint az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzését. Gerendás János korábban a Magyar Nemzeti Bank monetáris, politikai, majd statisztikai igazgatójaként dolgozott. A kinevezéssel egy időben új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot is felállítottak. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Orbán Anita külügyminiszter Berlinben német kollégájával, Johann Wadephullal. A megbeszélésen megkezdték az őszi német-magyar fórum előkészítését, amelyen miniszteri szinten folytatódhat a párbeszéd a két ország között. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős tárcavezetők is egyeztetnek majd egymással. Orbán Anita szerint a magyar-német kapcsolatok új lendületet kaptak, és mindkét fél érdeke a bizalom megerősítése. A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a német vállalatok több százezer munkahelyet teremtenek Magyarországon, a tervezett fórumot pedig október elején rendezhetik meg. Koncertek miatt ma és szombaton is közlekedési változásokra kell számítani a Puskás Aréna környékén. A BKK közlése szerint a rendezvények mindkét nap este 7 órakor kezdődnek, de a stadion környékén már este 5 órától várhatóak a korlátozások, egészen 23 óra körülig. A közlekedési központ azt kéri, hogy a résztvevők lehetőleg közösségi közlekedéssel érkezzenek, mert a parkolási lehetőségek korlátozottak. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos sűrűbben közlekedik. A stadion a Dózsa György út és a Stefánia út felől közelíthető meg. A rendezvények idején lezárások lesznek többek között a Dózsa György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján és a Stefánia úton is. Várhatóan július 1-én újra megnyílik a Dunafürdő árasztópart szabad strand Budapesten. A Budapest Gyógyfürdői ZRT közlése szerint már zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban ismét biztonságosan lehessen fürdeni a Dunában. A strand megújuló környezettel és közösségi programokkal várja majd a látogatókat. A fővárosban eddig két kijelölt a Dunai szabad strand működött, a római parti plázs, valamint az árasztóparti strand, amelyet tavaly nyár végén nyitottak meg először. A BGH korábban jelez, hogy újabb szabad strandok kijelölését is vizsgálják. A múzeumok éjszakáján a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ is megnyitja kapuit a látogatók előtt. Szombaton 18 órától éjfélig olyan helyekre is bejuthatnak az érdeklődők, amelyek a mindennapokban egyébként nem látogathatóak. A programokon be lehet pillantani a segélyhívásokat fogadó tevékenységirányítási központ munkájába. Lesz rendőrkutyás bemutató, helyszínelés, drón bemutató, szimulációs lézerlövészet és poligráfos ismertető is. A látogatók kipróbálhatják a tántorgó szemüveget, megnézhetnek régi rendőrautókat és motorokat, valamint egy szolgálati hajót és egy jetskit is. Budapesten és Veszprém térségében is változóan felhős időre kell készülni, nagyon erős lesz az északnyugati szél, ami csökkentheti a hőérzetünket, a maximum hőmérsékleti értékek pedig a mai napon mindössze 21-22 fok körül alakulnak.
11: Az M0-es autó déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon aszfaltoznak a Hárosi Dunahíd közelében. A 14-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán a Grévis pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös térségében, mindkét sávon lezárták a forgalmat, a leálló sávon haladhatnak csak az autók, a torlódás már meghaladta 3 kilométert ott. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inárcsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között történt egy baleset, az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell arra szolgatni, és baleset miatt megállították a forgalmat Nyírbátor északi határában a 493-as főúton a 18-as kilométernél. Ezt Eriktől tudom, köszönöm szépen, hogyha önnek is a közlekedési infója segítsen nekünk segíteni. Hívható és SMS számú 06 30 30 30 95 8.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Délelőtt is, délután is erre lehet számítani minden hétköznap. Itt a Sláger FM-en, Kamrad, Be Mine, ezzel indulunk, de itt lesz velünk Harry Styles is rögtön.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Itt a Sláger FM-en ez volt a Maroon 5 újdonsága, a Heroin. Aztán már megyünk is tovább, de a második kerületieknek hoztam egy szuper pályázási lehetőséget, ugyanis szénmonoxid mérőkre lehet pályázni, nem csak télen, de a nyári hőségben is életet menthet egy ilyen eszköz. A kánikulában a kéményekben kialakuló légdugó miatt ugyanis visszaáramolhat a füstgáz, ami komoly veszélyt jelenthet. Magyarországon évente átlagosan 600-szor riasztják a tűzoltókat emiatt, és a mérgezés 10 ember életét követeli évente. Az önkormányzat, a második kerületi, ezért pályázatot hirdet a kerületi időskorúak számára, amelynek keretében 200 darab minőségi érzékelő készüléket osztanak ki. A jelentkezéseket június 15-én hétfőn délután 6 óráig lehet benyújtani. Az önkormányzat honlapján érdemes további infókat keresni, nálunk pedig a legnagyobb slágereket változatosan. Don Henley és The Boys of Summer a következő.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en a belga DJ producer Last Frequencies, illetve a Reality szólt. Aztán megyünk tovább, és érkezik egy friss robogós dal Madonna és Sabrina Carpenter közös munkájának gyümölcse. Ez lesz a Bring Your Love, a legfrissebb időjárási és közlekedési infok után.
1: A változóan felhőség mellett sokat süt majd azért a nap az ígéretek szerint, de a tegnapi front átvonulása után ma fejfájás, vagy például keringési problémák még jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Sokfelé erős viharos szél tovább fokozhatja a panaszokat, nyugtalanságot és ingerlékenységet is kiválthat. Délutánra csak 20-22 fokot mérhetünk, érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevételre és a vitaminokra. Jelentős mennyiségű csapadékra viszont nem kell majd számítani.
0: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyösnél, mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inárcsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között történt egy baleset. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell arra szolgatni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Budapesten lezárták a 6. kerületben a Dessőfi utcát, a Nagymező utca és a Bajcsi-Zsirinszky út között, mert gázvezetéket javítanak ott. Várjuk az önök közlekedési infóit is, 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM-en ez volt a 2000-es évek sztár csapata, az S Club 7, és tőlük a legnagyobb kedvencünk a Don't Stop Movin. Hasonlóan nagy név érkezik, sőt, sokkal nagyobb Michael Jacksonnal folytatjuk, akinek már látható az új filmje a mozikban. A pop királyának életéről szóló nagyszabású és sokat halasztott életrajzi mozi, amely egyszerűen csak a Michael címet kapta. Az Antoine Foucault által rendezett alkotás a 60-as években a Jackson 5 korszaktól egészen a 80-as évek végéig a Bell turnéig követi nyomon az énekes felemelkedését, és a jó hír, hogy lesz ebből a moziból második rész is. Én már megnéztem egyébként, és azt tudom mondani, hogy érdemes elmenni és megnézni ezt a filmet, mindenképpen megéri ezt a másfél-két órát, nem rövid egyébként, de bőven van még ebben a sztoriban, úgyhogy számítani lehet a Michael második részére.

0: Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák. Biztos pont az egészségben.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Femines. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Falnak csapódott egy Tesla siófokon. 25 veszprémi helyszín készül a múzeumok éjszakájára. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Veszprémváros helyi vállalkozásokat támogató közalapítványa 55. alkalommal hirdette meg pályázatát, amely visszatérítendő pénzügyi támogatással akár 5 millió forinttal segíti a helyi vállalkozások fejlődését. A támogatás célja elsősorban a termelő és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozása. Ez a gyakorlatban jelenthet gépbeszerzést, technológiai korszerűsítést, vagy akár a működéshez szükséges infrastruktúra bővítését. Emellett lehet pénzt igényelni a meglévő alkalmazotti létszám megtartására vagy növelésére is. A pályázat akár 5 millió forintos visszatérítendő támogatást biztosít, legalább 25%-os önerő mellett, számlák ellenében. A konstrukció egy év türelmi időt követően két éves visszafizetési időszakkal működik, kamattal növelten, amely a jegybanki alapkamat 50%-ához igazodik. A pályázatok benyújtásának határideje július 15-e. Súlyos baleset történt múlt hétvégén Siófokon, ahol egy nagy teljesítményű Tesla vezetője a stopptáblát figyelmen kívül hagyva ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés után a jármű lesodródott az útról és egy fagyizó épületének csapódott, amelynek a falai megrongálódtak. A vétlen autó fiatal utasai megsérültek, őket kórházba szállították. Szemtanúk szerint a balesetet okozó sofőrnél felmerült az alkoholos befolyásoltság gyanúja is. A balatoni üdülővárosban felháborodást keltett az eset, a rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Fizetős lett a Füred Camping parkolója. A 180 férőhelyes parkoló júniustól Balatonfüred harmadik zónájába került, ahol óránként 280 forint a parkolási díj. A fizetési kötelezettség minden nap 0-tól 24 óráig érvényes. A parkoló szomszédságában található Spár áruház vásárlói számára ugyanakkor 2 órás ingyenes parkolást biztosít a város. Ez ugyanúgy történik majd, mint a felsőváros részben a vásárcsarnoknál vagy az orvosi rendelőintézetnél. 2 órára szóló ingyenes jegyet lehet váltani a parkoló automatáknál. Bár a rendelet június 1-től érvényes, a díjfizetés akkor lép életbe, ha kiépültek a technikai feltételek. Június 20-án Veszprémben is megrendezik a múzeumok éjszakáját, ahol 25 helyszínen csaknem 100 program várja az érdeklődőket. Az idei esemény központi témája a gasztronómia lesz, amely kiállításokhoz, előadásokhoz és kóstolókhoz is kapcsolódik. A látogatók többek között közösségi régészeti bemutatókon, falusi focit idéző játékokon, japán és koreai textilművészeti foglalkozáson vehetnek részt. Először csatlakozik a programhoz a Balácai Római Villa is, ahol mítoszokkal és római kori élményekkel készülnek. A várbörtönben börtöntörténetek, a bunkerekben különleges tárlatvezetések, a digitális alkotóműhelyben pedig robotikai és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programok várják a közönséget. A kombinált belépővel a városi buszjáratok is ingyenesen használhatók az este folyamán.
1: Az M1-es autópályán a Gribics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás már meghaladta 3 kilométert. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán közelében történt egy baleset. A 37-es kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, a 44-es kilométernél a Dabas Albert Irsa csomópontban tud lehajtani a pályáról. Baleset miatt megállították a forgalmat Nyírbátor északi határában, a 493-as főúton, a 18-as kilométernél, ezt Erik küldte, köszönöm szépen. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, és akik egy ilyen szép napsütéses csütörtök délután dolgoznak, na azok az igazi hősök, nekik szól most Alesso és a

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Az ABBA klasszikusa, The Winner Takes It All után már megyünk is tovább. Hoztam egy programot ugyanis mától vasárnapig ismét a könyveké a főszerep Budapesten, a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón rendezik meg az ünnepi könyvhetet. A négynapos eseményen több mint 200 stand, 100 programja és 540 új kötet várja az érdeklődőket. A hivatalos megnyitót ma délután tartják a Vörösmarty téri színpadon. Díszvendég David Szalai Booker díjas brit-kanadai magyar író lesz. A szervezők közel 300 dedikálással készülnek, emellett folyamatos könyvbemutatók és szerzői beszélgetések is színesítik a programot. Mától egészen vasárnapig tehát a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón az ünnepi könyvhét keretein belül. Valmár, Színvak, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók. Aztán Adél és az Oh My God itt a következő zenei szakaszt.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
5: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
6: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
8: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél.

0: év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: A reklám után.
2: A napos időszakok mellett időnként felhők vonulnak át felettünk vételkörzetünkben, de az időjárás teljesen száraz marad, az esernyőket otthon hagyhatjuk. Az északnyugati szél viszont kitartóan erős, ami tisztán tartja ugyan a város levegőjét, de a komfortérzete nagyon sokat csökkenthet, sőt hidegebbnek érezhetjük az időt, mint ami valójában. A maximum hőmérsékleti értékek 20-22 fok körül alakulnak, ez is kevésnek érződik. A hirtelen szélökések miatt a hidakon és a nyílt útszakaszokon haladó járművek menet stabilizálása ma jelentősen romolhat.
3: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás már meghaladta 3 kilométert. Az M5-ös autópálya a Budapest felé vezető oldalán Újhartyán közelében történt egy baleset. A 37-es kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, a 44-es kilométernél a Dabas Albert-Irsa csomópontban tud lehajtani a pályáról. Baleset miatt megállították a forgalmat Nyírbátor északi határában, a 493-as főúton, a 18-as kilométernél, ezt Erik küldte, köszönöm szépen. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítanak.

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy jó kis lendületes Icon a Pop sláger, ez volt az I Love It, aztán Luis Capaldival folytatjuk, kinek neve ma már világszerte ismert, de a skót énekes pályája korán sem indult könnyen. Az áttörést a Someone You Love című dala hozta meg számára, amely hetekig vezette a slágerlistákat, és Grammy jelölést is kapott. Luis Capaldi nem csak érzelmes balladáiról, hanem sajátos humoráról is híres, koncertjein és közösségi oldalain gyakran viccelődik önmagával. Az elmúlt években nyíltan beszélt Tourette szindrómájáról és a mentális egészség fontosságáról is. Egy időre visszavonult a színpadtól, hogy az egészségére koncentráljon, majd nemrég új zenékkel és fellépésekkel tért vissza, amit rajongói világszerte nagy örömmel fogadtak, úgyhogy mi is most fogadjuk nagy örömmel tőle a Forget Me című slágerét.
1: Ez. Hello, it's Luis Capaldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
5: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
6: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
9: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Meghosszabbítják a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát. 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukció indul, és október 15-ig kapott fizetési haladékot a főváros. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit Csupos Ágitól hallják. Meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát, jelentette be Köböl Anita, a kormány szóvivő. A döntés azokat a családokat érinti, amelyeknél nem teljesült a gyermekvállalás, ezért a kölcsönpiaci hitellé alakulna át, az addigi kamattámogatást pedig egy összegben kellene visszafizetni. A kormány szóvivő szerint a babaváró hitelt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, és a párok körülbelül egy ötödénél nem teljesült a vállalás. A pénzügyminisztérium egy enyhébb, de jogkövető feltételrendszer dolgoz ki. A szabályozásnál figyelembe vennék az egyedi élethelyzeteket is, például a válás vagy az egyik házastárs halála esetén. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A program célja az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett megújítása, a betegbiztonsági javítása és a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A beruházások részeként megjavítják a Szent László kórház hibás folyadék hűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc délpesti kórházba, valamint helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky kórház hőszivattyúit. Fejlesztések lesznek többek között Miskolcon, Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heimpál Gyermekkórházban is. Október 15-ig kapott haladékot Budapest a fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A fővárosnak eredetileg a jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellett volna befizetnie. A kormány döntése alapján a határidőt meghosszabbítják, így a fizetési kötelezettséget október 15-ig kell teljesíteni. A kormány szóvivő szerint a cél az, hogy tartós megoldás szülessen Budapest a pénzügyi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Magyar Éva ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, közülük 5 már befizette a tartozását. Június 1-től tilos közterületen alkoholt fogyasztani Balatonlellén, írta a police.hu. Az önkormányzati rendelet célja a közrend és a közbiztonság megőrzése a nyári idegenforgalmi időszakban. A szabályozás szerint nem lehet alkoholos italt fogyasztani az utcákon, tereken, parkokban, sétányokon, játszóterek környezetében és a város egyéb közterületein. Vasárnapig látogatható a Szép Művészeti Múzeumban az Öröklét őrei című kiállítás, amely az első kínai császár agyagkatonáit mutatja be. Az intézmény közlése szerint a tárlatot eddig több mint 200 ezeren nézték meg, a záró hétvégén pedig meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Pénteken este 8 óráig lehet megnézni a kiállítást, szombaton és vasárnap pedig már reggel 9 órakor nyit a múzeum. A tárlaton az agyaghadsereg 10 eredeti katona szobra mellett több mint 150 ókori műtárgy, régészeti lelet, fegyver és szertartási tárgy látható. A napsütést időnként még mindig felhők zavarják meg, az esernyőket viszont nyugodtan otthon hagyhatják ma, az erős szél miatt a hidakon és a nyílt szakaszokon érdemes óvatosan vezetni, illetve a felfeltámadó északnyugati szél miatt a hőmérsékletet is kevesebbnek érezhetjük. A délután folyamán a legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok lehet.
12: Baleset miatt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt nem járható a belső sáv, torlódásra kell ott készülni. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Vaspálya utca után. Akadozó az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körúton, valamint a Margit hídon Budára, és péntektől, tehát holnaptól buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól egészen a Péterhegyi útig. Nem megszokásból közlekedjenek ott se. Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható, a Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Hegyeshalom felé csak szakaszos a torlódás, úgyhogy ez mindenképpen egy jó ír, és szintén Hegyeshalom felé Szárliget és Tatabánya között burkolati jeleket újítanak fel a 47-es kilométertől kezdődően szakaszos a torlódás ott is.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel Ágira, köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Az első ebben az órában Shakira, aki abszolút csatlakozik a VB hangulathoz. Ez tőle a Waka.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ed Sheeran és a Bad Habits után beszéljünk egy picit arról, hogy különleges programokkal vár mindenkit a Rendőrmúzeum, ahol olyan helyekre is be lehet jutni, amelyek a nagy közönség számára általában nem látogathatók. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a segélyhívásokat fogadó tevékenységi irányítási központ munkájába, és kipróbálhatnak több modern rendészeti eszközt is, például drónokat, hőkamerákat, vagy a szimulációs lézerlövészetet. A programkínálatban rendőrkutya bemutatók, bűnügyi helyszínelési bemutatók, vezetéstechnikai szimulátorok és kiberbiztonsági előadások is szerepelnek. A Rendőrmúzeum látogatói megismerhetik a poligráf működését, valamint a nyomozók és a helyszínelők munkájának kulisszatitkaiba is betekintést nyerhetnek, mindez a Teve utcában, úgyhogy érdemes lehet a további részleteket megkeresni, megtalálni, aztán meg is nézni a Rendőrmúzeumot. Cliff Richard és a Some People érkezik.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love, melynek után érkezik Pink, és a bizalomról énekel nekünk, ez lesz tőle a Trust Fall. De előtte még a legfrissebb időjárási és közlekedési infó, ki a szó.
1: A mai időjárásunk legkellemetlenebb része egyértelműen a viharosan feltámadó északnyugati szél, ami sokat csökkenthet a komfort és hőérzetünkön. A kellemesebb része viszont, hogy a meteorológusok ígéretei szerint csapadékra nem kell számítani, sem Budapesten, sem Veszprémben. Többnyire egyébként napos az idő, viszont nagyon sok helyen takarja a napsütést. Felhőzet, gomoly felhőzet, az erős szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, ingerültség és dekoncentráltság még mindig jelentkezhet.
0: Baleset miatt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt nem járható a belső sáv. Torlódásra kell ott készülni. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Vaspálya utca után. Akadozó az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körúton, valamint a Margit hídon Budára. És péntektől, tehát holnaptól buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól egészen a Péterhegyi útig. Nem megszokásból közlekedjenek ott se. Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható, a Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Hegyeshalom felé csak szakaszos a torlódás, úgyhogy ez mindenképpen egy jó ír, és szintén Hegyeshalom felé Szárliget és Tatabánya között burkolati jeleket újítanak fel, a 47-es kilométertől kezdődően szakaszos a torlódás ott is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: Miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

Itt a Sláger FM-en Britney Spears is tőle a nagy kedvenc, a visszatérő dal a 2003-ból szólt, ez volt tőle a Toxic, aztán most megyünk tovább és érkezik Rúzsa Magdolna, viszont hadd hívjam fel mindenki figyelmét a Sláger FM aktuális akciójára, ugyanis a nyár legnagyobb koncertjeire nyerhetnek belépőt a Sláger FM hallgatói a koncertélmények nyara keretein belül. Ezekben a hetekben olyan világsztárok fellépéseire lehet páros jegyeket szerezni, mint a Metallica, Sting, a Scorpions, a One Republic, a Duran Duran vagy Ricky Martin. A játékban való részvételhez érdemes nagyon figyelni a Sláger FM-et, és amikor jelezzük, hogy mikor közeleg a nyerési játszási lehetőség, akkor telefonálni harmadikként lehetőleg. Két rövid kérdés után már meg is lesz a belépő, úgyhogy tényleg érdemes minket hallgatni. Lehet, hogy hamarosan egy Metallica páros belépőre lesz lehetőség. Az lesz a tét, úgyhogy mindenképpen érdemes tényleg felünk tölteni ezt a mai napot, és Rúzsa Magdolnával folytatjuk ezt tőle, ha hazatalálsz.

0: Műsorajánló. Hello Los Angeles!
1: Mi ez a hülyeség?
0: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
2: Várjatok, még nem végeztem.
0: Ja igen, Orsi, dalokatás elő a múltból. Hol tartasz?
2: Az első refrén már megvan.
0: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
2: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
0: Én azért nem kockáztatnám. Pénteken 4-kor találkozunk.
3: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
4: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
5: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkész csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
6: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohil magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
10: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részlet és foglalás demjéncascade.hu.
11: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
12: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
13: A Sláger FM-et hallgatja.
14: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el.
15: Sláger FM.
16: Köszönjük!
4: A reklám után

0: Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Falnak csapódott egy Tesla siófokon. 25 veszprémi helyszín készül a múzeumok éjszakájára. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Veszprémváros helyi vállalkozásokat támogató közalapítványa 55. alkalommal hirdette meg pályázatát, amely visszatérítendő pénzügyi támogatással akár 5 millió forinttal segíti a helyi vállalkozások fejlődését. A támogatás célja elsősorban a termelő és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozása. Ez a gyakorlatban jelenthet gépbeszerzést, technológiai korszerűsítést, vagy akár a működéshez szükséges infrastruktúra bővítését. Emellett lehet pénzt igényelni a meglévő alkalmazotti létszám megtartására vagy növelésére is. A pályázat akár 5 millió forintos visszatérítendő támogatást biztosít, legalább 25%-os önerő mellett számlák ellenében. A konstrukció egy év türelmi időt követően 2 éves visszafizetési időszakkal működik, kamattal növelten, amely a jegybanki alapkamat 50%-ához igazodik. A pályázatok benyújtásának határideje július 15-e. Súlyos baleset történt múlt hétvégén Siófokon, ahol egy nagy teljesítményű Tesla vezetője a stop táblát figyelmen kívül hagyva ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés után a jármű lesodródott az útról, és egy fagyizó épületének csapódott, amelynek a falai megrongálódtak. A vétlen autó fiatal utasai megsérültek, őket kórházba szállították. Szemtanúk szerint a balesetet okozó sofőrnél felmerült az alkoholos befolyásoltság gyanúja is. A balatoni üdülővárosban felháborodást keltett az eset, a rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Fizetős lett a Füred Camping parkolója. A 180 férőhelyes parkoló júniustól Balatonfüred harmadik zónájába került, ahol óránként 280 forint a parkolási díj. A fizetési kötelezettség minden nap 0-tól 24 óráig érvényes. A parkoló szomszédságában található Spár áruház vásárlói számára ugyanakkor 2 órás ingyenes parkolást biztosít a város. Ez ugyanúgy történik majd, mint a felsőváros részben a vásárcsarnoknál vagy az orvosi rendelőintézetnél. 2 órára szóló ingyenes jegyet lehet váltani a parkoló automatáknál. Bár a rendelet június 1-től érvényes, a díjfizetés akkor lép életbe, ha kiépültek a technikai feltételek. Június 20-án Veszprémben is megrendezik a múzeumok éjszakáját, ahol 25 helyszínen csaknem 100 program várja az érdeklődőket. Az idei esemény központi témája a gasztronómia lesz, amely kiállításokhoz, előadásokhoz és kóstolókhoz is kapcsolódik. A látogatók többek között közösségi régészeti bemutatókon, falusi focit idéző játékokon, japán és koreai textilművészeti foglalkozáson vehetnek részt. Először csatlakozik a programhoz a Balácai Római Villa is, ahol mítoszokkal és római kori élményekkel készülnek. A várbörtönben börtöntörténetek, a bunkerekben különleges tárlatvezetések, a digitális alkotóműhelyben pedig robotikai és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programok várják a közönséget. A kombinált belépővel a városi buszjáratok is ingyenesen használhatók az este folyamán.
1: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél továbbra is betonelemeket telepítenek a 72-es kilométernél, mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, Hegyeshalom felé csak szakaszos a torlódás egyelőre. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhörtyán közelében baleset történt, a 40-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a torlódás csak lassan oszlik. Szintén az M5-ösön Budapest felé két kamion ütközött össze Hernád térségében a 45-ös kilométer. A torlódás már meghaladta az 5-ös kilométert, így aki teheti, az 53-as kilométernél az Örkény Albert és a csomópontban hajtson le az autópályáról, és kerüljön az 5-ös főúton, vagy az M4-es autóút felé. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt nehézkesebb mindkét irányba. A közlekedés ezért várható ott is torlódás. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Mikrofonnál Jekel Dániel, köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk, és hallgatjuk például ebben az órában Olivia Deant, a One Republic-ot, Bruno Mars-t, vagy akár a játékosunk hangját, aki harmadikként telefonált.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: A slágerek van a szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem akármilyen nap. A mai június 11-e van, a mai napon elrajtol a 2026-os észak-amerikai foci VB, hanem a vendéglátóhelyek fogyasztáshoz kötött asztalai mellől, hanem igazi hamisítatlan közösségi élményként szurkolnánk Budapesten, akkor idén is a jól megszokott ingyenes közterületi helyszíneken érdemes keresni a hatalmas LED falakat. A belváros szívében a Károly körút Városháza Pop-up Park zöldövezetében, valamint a Margit sziget és a Dunapart szabad terekkel rendelkező részein hatalmas kivetítők előtt korlátozások nélkül gyűlhetnek össze a drukkerek az esti és az éjszakai rangadókra, úgyhogy indulhat az igazi, kötetlen, közös szurkolás, és még valami indulhat, a játék, mert hogy ez az óra slágere. Valaki ennek köszönhetően mehet szombaton a Metallica koncertjére. 06 30 30 30 98, ezt érdemes hívni.
1: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon és nyerjen!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Elhangzott az a bizonyos dal, ami valakinek lehet, hogy egy páros belépőt fog jelenteni a szombati budapesti Metallica koncertre.
1: Bernadett vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Kedves Bernadett, nagyon szép napot kívánok, tegeződhetünk?
1: Persze, nyugodtan.
0: Minek kapcsán hívtál? Mondd el kérlek, hogy honnan tudtad, hogy most érdemes telefonálni?
1: Hát, anyám, a Metallicát meghallottam, és akkor én oda nagyon szeretnék egyet nyerni rá, és akkor gondoltam, hát, ha harmadik leszek, és akkor megnyerem.
0: Megtudhatjuk azt, hogy mennyire vagy egyébként rajongó? Mennyire örülnél egy Metallica jegynek?
1: Hú, nagyon. Én gyerekkoromban is nekem apukám is ilyen rockzenéket hallgatott, és azáltal én is ezt a vonalat viszem tovább, hál' Istennek.
0: Jó, figyelj, azt el tudom neked mondani, hogy egyelőre nagyon jól válaszolsz a kérdéseimre, úgyhogy szépen lassan közeledünk. Jön akkor az első hivatalos kérdés ennek kapcsán, ami úgy hangzik, hogy, vagy nem is kérdés, kérés tulajdonképpen, hogy mondj egyetlen egy tagot a Metallica jelenlegi tagjai közül.
1: A jelenlegikből?
0: Igen.
1: Hát a James Hetfield, Lars Ulrich.
0: Ez nagyon jó, ez már egyből kettő, úgyhogy nagyon szuper vagy, eddig nagyon jó úton jársz, akkor még jöjjön egy nagyon egyszerű kérdés a Sláger FM házatájáról. Mi a Sláger FM szlogenje?
1: Sláger FM 95.8. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Ez az, a jó hír az, hogy te vagy a harmadik, úgyhogy mehetsz szombaton a Metallicát.
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Hát nagyon szíves, én nagyon próbáltam rajtad kifogni, de egyszerűen nem találtam rajtad fogást, úgyhogy...
1: Jaj, nagyon köszönöm! Jaj, hát nem, nagyon izgulok igazából, reneg a kezem is.
0: De jó, na hát akkor ezek szerint ez egy igazán jó helyre kerülő Metallica jegy. Most szombatra megvan-e már, hogy kivel fogsz menni?
1: Hát a barátnőmmel, biztos vagyok benne.
0: Ők összeáll a rocker csibe duó?
1: Igen, igen, ő is nagyon nagy Metallica rajongó, úgyhogy...
0: Még a keresztnevét mondd el, hogy hát ha így magára.
1: Klári.
0: Klári.
1: Klári barátnőmmel fogok elmenni.
0: Na Klári és Bernadett, akkor megy egy jó nagyot burizni szombatra, Metallicára. Hát gratulálok neked, és nagyon jó szórakozást kívánunk hozzá.
1: Jaj, hát nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz, mi megyünk tovább, és érkezik már is az időjárás és közlekedési infog után, majd Madison Beer a Bittersweet-tel.

0: ezekre az utakra számíthatunk, a szeles idő pedig estig kitart.
1: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél továbbra is betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Hegyeshalom felé csak szakaszos a torlódás egyelőre. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhörtyán közelében baleset történt. A 40-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a torlódás csak lassan oszlik. Szintén az M5-ösön Budapest felé két kamion ütközött össze Hernád térségében a 45-ös kilométer. A torlódás már meghaladta az 5-ös kilométert, így aki teheti, az 53-as kilométernél az Örkény Albert is a csomópontban hajtson le az autópályáról, és kerüljön az 5-ös főúton, vagy az M4-es autóút felé. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt nehézkesebb mindkét irányba. A közlekedés ezért várható ott is torlódás. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Nickelback front embere Santarával kiegészülve énekelt nekünk, ez volt tőlük az Into the Night. Aztán megyünk tovább George Michael-lel, a popzen egyik legsikeresebb előadójával, aki pályafutását a 80-as évek elején a Wham együttes tagjaként kezdte. Szóló karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el világszerte, és olyan slágerekkel vált ismerti, mint a Faith vagy a Careless Whisper. Kevesen tudják azonban, hogy életében jelentős összegeket fordított jótékony célokra is, gyakran teljes titokban, több alkalommal támogatott beteg gyerekeket, hajléktalanokat és különböző segélyszervezeteket úgy, hogy a nyilvánosság erről csak évekkel később szerzett tudomást, nem a felhajtásért csinálta. Tehát egy igazi, őszinte jó szándék vezérelt a George Michael-t. Tőle érkezik most a Father Figure itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagy egyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
5: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
7: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóink, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
8: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Szeptember végéig kaptak haladékot a napelemes pályázat érintettjei, felfüggesztik a Mohácsi Duna híd kivitelezését, és október 15-éig kapott fizetési haladékot a főváros. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a kormány az RRF 621-es napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázat végső elszámolási határidejét, írta a HVG. A korábbi határidő június 15-e volt, így az érintettek több mint 3 hónap haladékot kaptak a félbe maradt beruházások lezárására. A 2021-ben indult pályázatnál sok projekt azért akadt el, mert az elbírálások és az előlegek folyósítása is sokat csúszott. Több kivitelező pedig időközben fizetésképtelenné vált. A kormány döntése több ezer családot is érinthet. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 2 minisztert is megbíztak azzal, hogy pontosítsák a program befejezéséhez szükséges feltételeket. Azonnali hatállyal felfüggeszti a kormány a Mohácsi új Dunahíd kivitelezési munkáit, jelent meg a magyar közlönyben. A kormány szerint a híd és a kapcsolódó úthálózat 2x2 sávos kialakítása a korábbi tanulmányok alapján nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért teljes körű felülvizsgálatra van szükség. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek augusztus 31-ig kell költségcsökkentési tervet készítenie, amelyben azt is kivizsgálják, hogy a híd és a hozzá kapcsolódó útszakasz 2x1 sávosra csökkenthető-e. A szerződést ennek alapján október 31-ig módosítják. Október 15-ig kapott haladékot Budapest a fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A fővárosnak eredetileg a jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellett volna kifizetnie. A kormány döntése alapján a határidőt meghosszabbítják, így a fizetési kötelezettséget október 15-ig kell teljesíteni. A kormány szóvivő szerint a cél az, hogy tartós megoldás szülessen Budapest pénzügyi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Magyar Éva ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Koncertek miatt ma és szombaton is közlekedési változásokra kell számítani a Puskás Aréna környékén. A BKK közlése szerint a rendezvények mindkét nap 19 órakor kezdődnek, de a stadion környékén már 17 órától várható a korlátozások, egészen este 11 óráig. A közlekedési központ azt kéri, hogy a résztvevők lehetőleg közösségi közlekedéssel érkezzenek, mert a parkolási lehetőségek korlátozottak. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos sűrűbben közlekedik. A stadion a Dózsa-György út és a Stefánia út felől közelíthető meg. A rendezvények idején lezárások lesznek többek között a Dózsa-György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján és a Stefánia úton is. A múzeumok éjszakáján a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ is megnyitja kapuit a látogatók előtt. Szombaton este 6 órától éjfélig olyan helyekre is bejuthatnak az érdeklődők, amelyek a mindennapokban nem látogathatók. A programokon be lehet pillantani a segélyhívásokat fogadó tevékenységirányítási központ munkájába. Lesz rendőrkutyás bemutató, helyszínelés, drón bemutató, szimulációs lézerlövészet és poligráfos ismertető is. A rendőrpalota belső programjai előzetes regisztrálása látogatható. A délután második felében is kitart a száraz napos, de kifejezetten szeles idő. A hazai indulók majd tiszta esőmentes utakra számíthatnak, a szél élénk, viszont csak az esti órákban kezd mérséklődni ez az állapot. A mai csúcsérték 22 fok lesz.
11: Baleset történt a 4. kerületben a külső Szilágyi úton, a Homoktövis utcánál. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Rózsa utca és a Dob utca megállót áramellátási hiba miatt. A 74-es trolibusz helyett a Vakok intézete és a Károly körút Asztória között pótlóbusz közlekedik. Nehéz előre jutni a Szél Kálmán tér környékén és a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Az M1-es autópályán Grévics pihenőhelynél továbbra is kitartóan telepítik a betonelemeket. A 72-es kilométernél ezért mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, Hegyeshalom felé csak szakaszos egyelőre a fennakadás. Történt egy baleset az M3-as autópályán Budapest felé a 60 térségében az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A helyszínelés mögötti torlódás már több mint 3 kilométer hosszú.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: A mikrofonnál Jekkel Dániel, köszönöm, hogy továbbra is együtt rádiózunk, és meghallgatjuk ebben az órában a Fleetwood Mac slágerét. Itt lesz velünk Taylor Swift, Damiano David, csupa nagy név, a Sunroof-val indulunk is.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Érdemes figyelni, ugyanis különleges villamosos rendezvényel ünneplik szombaton a Kombinó villamosok budapesti forgalomba állításának 20. évfordulóját. A Hungária kocsi színben délelőtt 10 órától délután 4-ig fotókiállítás, járműbemutatók, makettkiállítás és szakmai programok várják az érdeklődőket. A látogatók több nosztalgia villamost is megtekinthetnek, az arra jogosultak pedig egy Tátra villamost is vezethetnek tesztüzemben. A BKV munkatársai a vasútbiztonsági és üzemeltetési feladatokat is bemutatják, emellett az állás lehetőségekről is tájékoztatást adnak. A helyszíne különleges nosztalgia és városnéző villamos járatokkal lehet eljutni, úgyhogy már az odaút is abszolút élmény. A szervezők pedig azt mondják, hogy minden korosztály számára tartalmas programokkal készülnek, úgyhogy ezt tudjuk mindenkinek javasolni. Még egyszer tehát délelőtt 10-től egészen délután 4 óráig most szombaton a Hungária kocsi színben lesznek ezek a programok, amihez nagyon jó szórakozást kívánunk. Damiano Daviddel, tőle jön most a The First Time.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabb

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Már is menjünk tovább a Destiny Child és a Say My Name után, és érkezik egy nagyon veszélyesen kinéző, de abszolút gyönyörűen, érzelmesen énekelni tudó énekes, Teddy Swims és a Mr. Know It All az időjárás és közlekedési infok után.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
1: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június

0: ci dáltad egy.
1: Székre álló.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után.
3: Továbbra is hűvös az időjárás, bár a hőmérők már mutathatják a 20-22 fokot, ezt nem érezzük annyira, hiszen az északnyugati szél nagyon erős, élénk, több helyen akár viharos is lehet. Egyébként változóan felhős, napsütéses az időjárásunk itt a Vétel körzetben is, viszont csapadékra nem kell számítani, úgyhogy az utak még a nap hátra lévő részében is szárazak maradnak, így aztán azt hiszem egy kicsit biztonságosabban vezethetnek, akik autóban ülnek, azért figyeljenek oda a követési távolságra, aki pedig frontérzékeny, még egy kis szédülést, dekoncentráltságot tapasztalhat.
4: Baleset történt a 4. kerületben a külső Szilágyi úton, a Homoktövis utcánál. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Rózsa utca és a Dob utca megállót áramellátási hiba miatt. A 74-es trolibusz helyett a Vakok intézete és a Károly körút Asztória között pótlóbusz közlekedik. Nehéz előre jutni a Szél-Kálmán tér környékén és a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Az M1-es autópályán Grévics pihenőhelynél továbbra is kitartóan telepítik a betonelemeket. A 72-es kilométernél ezért mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, Hegyeshalom felé csak szakaszos egyelőre a fennakadás. Történt egy baleset az M3-as autópályán Budapest felé, a 60 térségében az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A helyszínelés mögötti torlódás már több mint 3 kilométer hosszú.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerek, változatosan muszáj vagyok kicsit gyakorolni, mert jövő héten Dániel szabadságra megy, bár megmondom őszintén, hogy ilyen nagy teher rajtam nem lesz, Dani, mert tudod, hogy ki lesz helyetted?
1: Hát nem te.
0: Nem én. Karakas Balázs.
1: Karakas Balázs.
0: Karakas Balázssal fogjuk itt együtt boldogítani a kedves hallgatókat a jövő héten, te meg egy jó nagyot pihensz.
1: Így van.
0: Már a holnapi naptól, hát hiányozni fogsz nekünk amúgy.
1: Nekem viszont ti nem fogtok, úgyhogy ez a jó. Egyikünk legalább boldog lesz a jövő héten.
0: Semmi baj, Dani. Jól érezted magadat ezen a héten? Senkit nem érdekel? A hallgatókat kérdezem, hogy ők jól érezték-e magukat. Mindent megtettük ennek érdekében. És hát ez jövő héten is így lesz.
1: Nagyon várjuk már. Köszönjük szépen.
0: Hoppá! Megérkezett kis Kata! Rávártunk. Ilyen sokáig.
1: Úgy jön ilyenkor, mint egy ilyen kölyök pingvin. Megvan az, ahogy így totyog. Nagyon jó. Kicsit úgy megmaradt benne az ilyen csúszáskátló.
0: Szerintem csak sokat ült az új bringán.
1: Az is lehet egyébként. Igen, őrületes rózsaszín bringagépe van, úgyhogy ha valaki esetleg lát egy ilyen bringázó kis pingvint egy rózsaszín bringával, akkor az jó eséllyel lesz.
0: Mindjárt megérkezik, átveszi tőlünk a stafétát, úgyhogy szerintem sokan fellélegezhetnek.
1: Így van, mi pedig így ebben a formában jövő hét utáni héten érkezünk, addig is mindenkinek minden jót kívánunk. Sok mit? Ági, ilyenkor valamit mondani kell, így mondj valamit.
0: Szerencsét.
1: Köszönjük szépen, akkor sok szerencsét kívánunk. Jövő hét utáni hétfő Dali, addig pedig Karakas Balázs. Ciao.
0: Ez
2: a Sláger FM. Slágerek. Változatosan.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
0: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
2: Te is!
3: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
2: Úgy van.
3: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
5: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
6: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
7: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
8: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
11: Vitongo. Stresszre Vitongo.
12: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
14: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! A reklám után!

0: Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Falnak csapódott egy Tesla siófokon. 25 veszprémi helyszín készül a múzeumok éjszakájára. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Veszprém város helyi vállalkozásokat támogató közalapítványa 55. alkalommal hirdette meg pályázatát, amely visszatérítendő pénzügyi támogatással akár 5 millió forinttal segíti a helyi vállalkozások fejlődését. A támogatás célja elsősorban a termelő és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozása. Ez a gyakorlatban jelenthet gépbeszerzést, technológiai korszerűsítést, vagy akár a működéshez szükséges infrastruktúra bővítését. Emellett lehet pénzt igényelni a meglévő alkalmazotti létszám megtartására vagy növelésére is. A pályázat akár 5 millió forintos visszatérítendő támogatást biztosít, legalább 25%-os önerő mellett számlák ellenében. A konstrukció egy év türelmi időt követően két éves visszafizetési időszakkal működik, kamattal növelten, amely a jegybanki alapkamat 50%-ához igazodik. A pályázatok benyújtásának határideje július 15-e. Súlyos baleset történt múlt hétvégén Siófokon, ahol egy nagy teljesítményű Tesla vezetője a stop táblát figyelmen kívül hagyva ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés után a jármű lesodródott az útról és egy fagyizó épületének csapódott, amelynek a falai megrongálódtak. A vétlen autó fiatal utasai megsérültek, őket kórházba szállították. Szemtanúk szerint a balesetet okozó sofőrnél felmerült az alkoholos befolyásoltság gyanúja is. A balatoni üdülővárosban felháborodást keltett az eset, a rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Fizetős lett a Füred Camping parkolója. A 180 férőhelyes parkoló júniustól Balatonfüred harmadik zónájába került, ahol óránként 280 forint a parkolási díj. A fizetési kötelezettség minden nap 0-tól 24 óráig érvényes. A parkoló szomszédságában található Spár áruház vásárlói számára ugyanakkor 2 órás ingyenes parkolást biztosít a város. Ez ugyanúgy történik majd, mint a felsőváros részben a vásárcsarnoknál vagy az orvosi rendelőintézetnél. 2 órára szóló ingyenes jegyet lehet váltani a parkoló automatáknál. Bár a rendelet június 1-től érvényes, a díjfizetés akkor lép életbe, ha kiépültek a technikai feltételek. Június 20-án Veszprémben is megrendezik a múzeumok éjszakáját, ahol 25 helyszínen csaknem 100 program várja az érdeklődőket. Az idei esemény központi témája a gasztronómia lesz, amely kiállításokhoz, előadásokhoz és kóstolókhoz is kapcsolódik. A látogatók többek között közösségi régészeti bemutatókon, falusi focit idéző játékokon, japán és koreai textilművészeti foglalkozáson vehetnek részt. Először csatlakozik a programhoz a Balácai Római Villa is, ahol mítoszokkal és római kori élményekkel készülnek. A várbörtönben börtöntörténetek, a bunkerekben különleges tárlatvezetések, a digitális alkotóműhelyben pedig robotikai és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programok várják a közönséget. A kombinált belépővel a városi buszjáratok is ingyenesen használhatók az este folyamán.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Jelenleg igen vastag felhők állomásoznak fölöttünk, és ezekből szemerkélő esőre lehet számítani. Az éjszakai órákban azonban oszlani kezd a felhőzet, és holnap reggel gyönyörű derült égre ébredünk, és hűvös időre 13-14 fok lesz akkor a reggeli órákban. Délután pedig 25-26 fokot várhatunk, dacára annak, hogy egész nap kitart majd a napsütés. A légmozgás azonban továbbra is élénk lesz, szóval a péntekünk száraz időben telik majd el. Szombaton, vasárnap azonban ismét viharosabb időre számíthatunk elszórtan. Egy-egy nyári zápor mindkét nap frissíthet bennünket, napközben pedig legfeljebb 26-27 fokig melegszik az idő. Nézzük, milyen hírek futottak be az utakról. Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 térségében. Az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A helyszínelés mögötti torlódás már meghaladta a 3 kilométert. A fővárosban pedig a Csömöri úton volt egy baleset a József utcánál, de baleset nehezíti a haladást a külső Szilágyi úton a Homoktövis utcánál. Lássuk, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese Váci Viktor. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
2: Sziakata, köszöntöm a hallgatókat. A Sláger FM vételkörzetében országszerte zavartalan a délutáni vonatközlekedés. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és a kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Zombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, mától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Zombóvár között kell buszokra átszállni. Rákos rendező állomáson felső vezeték karbantartást végeznek, ezért még ma éjjel, éjfél és 4 óra között pótlóbuszok közlekednek a Nyugati és Rákospalota Újpest között az S70-es és S71-es, a Nyugati és Angyalföld között az S72-es vonatok helyett. Jó utat!
1: Köszönjük szépen Váci Viktornak, a MÁV Inform ügyeletesének. Jó utat kívánok én is!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a Sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és folytatódik a koncertélmények nyara. Annyit segítek, hogy egy Sting dalt fogunk keresni, Sting koncertbelépőkért. Most azonban Miley Cyrus érkezik, és a Flowers, de előtte Miles Smith dala. Sláger!

Ez volt Post Malone és Morgan Wallen dala, itt a Sláger FM-en az I Had Some Help, és hogyha önöknek is kell egy kis segítség, hogy ott lehessenek a kedvenc zenekaruk, a kedvenc énekesük budapesti koncertjén, akkor füleljenek ezen a nyáron a Sláger FM-re, hiszen tart a koncertélmények nyara, és fantasztikus koncertekre visszük el önöket. Mondom a szabályokat, először is a telefonszámunkat kell nagyon megjegyezni, 0630303095-8, és amint meghallják azokat az előadókat énekelni, akik idén nyáron koncerteznek Budapesten, például a Metallicát, a Scorpions-t, Duran Durant, One Republic-ot, vagy éppen Sting-et, akkor azonnal csörögjenek ide, a harmadik telefonáló lesz az, aki két kérdésre válaszolhat, és hogyha tudja a helyes válaszokat, akkor már kereshet is maga mellé valakit, mert kap egy páros koncertbelépőt. Annyit segítek, hogy a következő keresett dalban Sting énekel majd, úgyhogy amint meghallják őt énekelni, azonnal csörögjenek, illetve tudják, mit még nem énekel, de már most hívjanak 0630303095-8, és legyenek a harmadikok, hiszen szól a The Police dala, az Every Breath You Take.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Sergio Mendez és a The Black Eyed Peas közöse szólt, de néhány perccel ezelőtt énekelt nekünk Sting is, már is bemutatom önöknek a harmadik telefonálót. Üdvözlöm, Sláger FM!
1: Szia Péter, egy kis játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Péter, honnan telefonálsz?
1: Most éppen úton vagyok Budapesten.
0: Belvárost járod?
1: Nem, az Árpád így felemegyek a Hungária körúton.
0: És mekkora most ott a forgalom?
1: Itt még éppen jó, de szerintem lassan be fog állni itt a felújítás miatt.
0: Közlekedési infókat hallottunk, nagyon szépen köszönjük. Harmadik telefonálóként sikerült a vonalba kerülnöd.
1: Jó.
0: Úgyhogy már csak két akadályt kell leküzdened, két egyszerű kérdésre kell tudni a választ, jó? Melyik együttesben énekelt Sting 1977-től?
1: Hát a Poliszban.
0: Természetesen. Szerintem dalt is tudnál tőlük felsorolni.
1: A Roxanne-jük hirtelen eszembe.
0: Igen. Fú, meg tudod, melyik volt a kedvencem tőlük? A Message in the Battle.
1: Viszont koncertfelvételben a legjobb.
0: Igazad van. No, a másik kérdés a Sláger FM-hez kapcsolódik. A Sláger DJ házigazdája Náksi Attila, ugye ezt nyilván te is tudod. Melyik együttessel vitte sikerre az Éjjel soha nem érhet véget című dalt?
1: Hát a szám az megvan, az itt van előtte. Szóparti.
0: Igen! Péter, gratulálok! Mit csinálsz jövő héten csütörtökön?
1: Hát remélem, hogy koncertre megyek.
0: De még mennyire, hogy koncertre mész? Bizony, a páros belépőjegy a tiéd Sting 3.0 turnéjának június 18-ai koncertjére az MVM Domba. Jó bulizást!
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Kivel mész?
1: Szerintem a feleségemmel.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól. Köszönöm, hogy játszottál velünk.
1: Köszönöm szépen, szia-szia.
0: Na hát, hogyha önöknek is megjött a kedve egy kis koncertélményhez, akkor füleljenek, mert a koncertélmények nyara folytatódik itt a Sláger FM-en. Fú, én a magam részéről egy Huntrix koncertre is nagyon elmennék. Jön hamarosan a Golden Infoblokkunk után.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
5: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
4: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
5: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
6: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kiló

0: 8-án. Ne maradjon le! Margitszigetiszínház.hu.
1: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Intsünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszóli.hu.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
4: A reklám után.
5: Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra. Nos, pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csupán az ország észak-keleti felében, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen. Záporok kialakulására mindössze észak-keleten mutatkozik esély. A szél marad élénk, néhol erős széllökéseket is tapasztalhatunk majd. A kora reggeli 13-14 fokot pedig délután mindössze 25-26 fok követi, és szombaton vasárnap sem lesz ennél melegebb, akkorra is 25-27 fokot ígérnek a meteorológusok, viszont a pénteki napsütéses időt szombaton vasárnap megint felhősebb, záporosabb, zivatarosabb időjárás követi majd. Szétnézzük már is az utakon, ugye néhány perccel ezelőtt játékosunktól, Pétertől megtudtuk, hogy a Hungária körútól az Árpád híd felé kezd alakulni a torlódás, és emellett telítettek a sávok a Rákóczi úton is, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton is, az Andrássy úton, de sokan hajtanak a pesti alsórakparton is, a Margit hídtól a Lánchídig, de sajnos balesetek is történtek. A Szilágyi Erzsébet fasorban a Széll Kálmán tér előtt, a 16. kerületben a Csömöri úton, a József utcánál, a 19. kerületben a Hunyadi utcában, az Esze Tamás utcánál, illetve a 4. kerületben a Külső Nágyi úton, a Homoktövis utcánál. Városon kívül pedig baleset történt az M3-as autópályán Budapest felé Kerekharaszt térségében, az 52-es kilométernél ugye már mindkét sáv járható, de a torlódás csak lassan oszlik, ráadásul sokan kerülnek a 3-as főúton, így 60-nál is Aszód előtt is feltorlódtak a járművek, úgyhogy ott is lassabb az előrejutás. A fővárosban pedig figyeljünk arra is, hogy a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé útszűkület van, mert javítják a vízvezetéket, az Aradi utcában pedig a Szényei Merse utcánál útszűkület van, ugyancsak csak vízvezeték javítás miatt. Jó utat!
4: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt a Neudab dala, az It's My Life, itt a Sláger FM-en is 7 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy már is érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri, de előtte még a Magna Cum Laude muzsikál nekünk. Remélem hallották, a hazai slágerben kedden zsuposági vendége éppen Mező Misi volt, a Magna Cum Laude énekese, úgyhogy esetleg lemaradtak volna róla, hamarosan megnézhetik az interjút vágatlanul a podcast csatornáinkon, és hát ugye tudják, mobil applikációnkon keresztül akár vissza is tudják hallgatni a műsorainkat.

0: műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
4: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
6: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: JACOO. GECO. Klasszikus elegancia. A modern köntösben az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
10: Brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran június 28-a Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Hétfőn dönthet az országgyűlés a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozásáról. Gerendás János lett a Magyar Fejlesztési Bank új elnök vezérigazgatója. Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón és az Egér úton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik az országgyűlés, közölte Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke. A hétfői, a tavaszi ülésszakot lezáró ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A képviselők ezután szavaznak az alaptörvény 16. módosításáról, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki hivatali időt, rendezni a közérdekű vagyonkezelő alapítványok helyzetét, illetve megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. A parlament ezután dönt a végrehajtási visszaélés kérdéseket vizsgáló bizottság felállításáról és Túrockai László mentelmi jogának felfüggesztéséről is. Kedden rendkívüli ülésnapot tartanak, ahol több fontos törvényjavaslat általános vitája következik, köztük az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges módosításoké, a házszabály átmeneti módosításáról is tárgyalnak, amely 2027-ig bővíteni a sürgős és kivételes eljárások alkalmazhatóságát. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerséggel a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt, írtam. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Karácsony Gergely megköszönte a döntést és közölte, folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Vezetőváltás történt a Magyar Fejlesztési Bank élén. Az elnök vezérigazgatói feladatokat a jövőben Gerendás János látja el, jelentette be Kapitány István miniszter. A kormány szerint az MFB kulcs szerepet játszik majd az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában. Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. Első feladatai között egy átfogó audit és az EU források fogadásához szükséges átalakítások szerepelnek. Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón. Az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején, valamint a 11. kerületben, az Egér úton, a Karélyos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon a belváros irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK járatok előnyben részesítése érdekében péntektől a 13. kerületi Róbert Károly körúti felüljáró végénél az M3-as autópálya fővárosi szakaszára vezető sáv kezdeténél rövid besorolósávot jelölnek ki a buszok számára. A 11. kerületi Egér úton a centrum irányába a Karélyos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon szintén péntektől alakítanak ki buszsávot. Jól halad az M4-es autót Monori szakaszán épülő új komplex pihenőhegy kivitelezése, amely 2027. augusztusára készülhet el. A munkaterületen már láthatók a leendő utak nyomvonalai, zajlik az anyagbeszállítás, a töltésépítés és a geodéziai mérés. A Szolnok felé vezető oldalon pedig megkezdődött a kamionparkoló kialakítása. A foglaltságjelzőrendszerrel felszerelt pihenőhely irányonként 30 tehergépkocsi, 5 busz és 34 személyautó számára kínál majd parkolót, köztük akadálymentesített helyeket is. A területen korszerű mosdóépület, játszótér, szabadtéri fitnesspark és szelektív hulladékgyűjtés lesz. A két oldalon összesen 37.000 négyzetméternyi zöld felülettel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogyan hat ránk a mostani időjárás. Nos, az átvonuló front hátoldalára kerültünk, így a hidegfronti tünetek szépen lassan csendesednek a frontérzékenyekben is, viszont jelentkezhetnek még görcsös panaszok, illetve fejfájás és vérnyomás ingadozás. Hidegfront idején mindig emelkedik a vérnyomásunk, és emiatt tapasztalhatunk szédülést, illetve ezt a nyomott, jellegzetesen vérnyomásos fejfájást. A szeles idő pedig fokozza a tüneteket, úgyhogy bár megszűnőben van a front hatás, mégis lehet kellemetlen diszkomfort érzetünk, és hát az a rossz hírem van, hogy a szeles idő holnap is kitart, viszont holnapra sok napsütést ígérnek a meteorológusok, az pedig javít a közérzetünkön. Hozom a híreket az utakról. Történt egy baleset a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szél Kálmán tér előtt, úgyhogy itt nagyobb torlódásra kell készülni, de baleset okoz fennakadást a 4. kerületben a Külső Szilágyi úton a Homoktövis utcánál és a 16. kerületben a Csömöri úton a József utcánál. Nehéz a haladás az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 6-os főúton kifelé az M0-as autóút előtt, a Fiumei út, Orci út útvonalon és a Lehel utcában is kifelé a Róbert Károly körút előtt. Sokan hajtanak a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén is, és amire még nagyon figyeljenek menet közben, hogy Újpesten az Árpád úton a Víztoronynál a Váci út felé csak egy sáv járható, mert itt javítják a burkolatot. A Fiumei úton a Festetics-György utcánál lezárták a külső sávot az Orci tér felé, itt csatornát javítanak, és tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti útszakaszt, az Illés utcában pedig a 8. kerületben a Tömő utcától a Kőris utcáig van útszűkület, mert itt is javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Hú, micsoda pörgős óra áll. Előttünk érkezik a Depeche Mode és az Enjoy the Silence, előtte Harry Styles American Girls című dalát hallgatjuk meg, amivel pedig az óránk indul, az Mark Ember Belong Together című dala. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk.

Legendás rock együttes Dire Straits muzsikált nekünk itt a Sláger FM-en. Ez volt Walk of Life című daluk, 0630303095, ez pedig SMS és telefonszámunk, jegyezzék meg jól, főleg, hogyha szeretnének koncertre menni ezen a nyáron, mert tart a koncertélmények nyara, mint a Sláger FM-en. Holnap pedig kezdődnek a Régészet napjához kapcsolódó programok. A Magyar Régész Szövetség idén is megtartja a Régészet napja és a Régészet éjszakája eseményeket, amelyeknek központi témája a törzsfőnöktől a királyokig lesz, vagyis a hatalom, a vezetés és a társadalmi szerveződés régészeti nyomait állítják majd középpontba. Itt a fővárosban például holnap délelőtt ősi kincsek nyomába eredhetünk, és pár órára a régészek bőrébe bújhatunk erre a programra. Elsősorban iskolai csoportokat várnak a Magyar Nemzeti Múzeumba, délután pedig már a nagyobbak és a felnőttek hallgathatnak meg ugyanitt egy előadást az asszír királynők titkos életéről, az identitásukról, befolyásukról, a szerepükről az udvarban, illetve öltözködésükről és magánéletükről. Szombaton délután pedig szintén a Magyar Nemzeti Múzeumban az elsüllyedt templom titkos történetét ismerhetjük meg, és ez csak néhány a számtalan fantasztikus program közül, és hát nem csak a fővárosban, de országszerte lesznek programok. Veszprémben például a Lackó Dezső Múzeumban a közösségi régészeti kutatásokról hallhatunk majd egy előadást Szenvedélyből tudomány címmel. Kellemes kikapcsolódást, most pedig repülünk tovább, csak egy kicsit régészkedünk, a Texas Summer Sun című dalát kotortam elő a lemezes táskánk aljáról. 1999-ben repülünk vissza ezért a dalért, de előtte Ed Sheeran, a Király Viktor dala is forog, amivel viszont most megyünk tovább. Az a Maroon 5 újdonsága, a három

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a dal is megunhatatlan. A Texas-tól szólt a Summer Sun itt a Sláger FM-en. 2 perccel járunk pontosan 17:30 után, és már is jön infoblokkunk. Utána pedig Kamrád zenél nekünk, aki szintén turnéra indult, igaz? Egészen novemberig Németországot járja be. A koncertnaptárja szerint egyetlen egy kis kitérőt tesz, majd augusztusban Svájcban is ad egy koncertet. Pedig de jó lenne, hogyha itt nálunk is fellépne. A koncertélmények nyarán itt a Sláger FM-en. Biztos, hogy az ő koncertjére is elvinnénk önöket. Hegyezzék a fülüket továbbra is, mert a játék folytatódik. Most azonban jön infoblokkunk, és utána Kamrád.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
4: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
7: Egy akkumulátor mindenhez, a kerttől a műhelyig. Villager Fuse, most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
8: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
9: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
10: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Igazi kiránduló idővel kecsegtet a hétvége, nem lesz túl meleg, nem lesz kánikula, viszont a kirándulásra azért mindenképpen vigyünk magunkkal vízhatlan cipőt és esőkabátot, mert futózáporok, zivatarok bármikor kialakulhatnak a hétvégén is. Viszont a holnapunk száraznak és napsütésesnek ígérkezik, azért mert ez is jó hír. Holnap reggel 13-14 fokkal indul a napunk, délutára pedig olyan 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok, viszont egész nap élénk lesz a légmozgás. Szétnézünk már is az utakon. Korábban volt egy baleset a 4. kerületben, a külső Szilágyi úton, a Homoktövis utcánál. Itt szerencsére megszűnt már a forgalmi akadály, viszont hogyha erre hajtanak, akkor arra figyeljenek, hogy itt az iskolánál útszűkület van, mert egyébként javítják a vízvezetéket. Történt egy baleset a Pázmány Péter sétányon, a Magyar Tudósok körútjánál. Itt torlódásra számíthatnak az autósok, és baleset okoz fennakadást a Szilágyi Erzsébet fasorban is, a Szél Kálmán tér előtt. Itt is araszolva lehet csak haladni. Újpesten az Árpád úton, a Víztoronynál, a Váci út felé csak egy sáv járható, mert javítják a burkolatot. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezetéképítés miatt, az első kerületben pedig a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt is javítják a gázvezetéket. De tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti útszakaszt, és sávlezárás fogadja az autósokat még este 6-ig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csíkút utca után, mert javítják a burkolatot. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Szamr énekelt nekünk, ez volt Undressed című dal, a fiatal előadó pedig hatalmas sikert aratott. Többek közt az American Music Awards-on, ahol 7 kategóriában is jelölték, a 7 jelölésből pedig 2 díjra is váltott. Mi pedig már is megyünk tovább a friss információkkal és utána önökkel, hiszen 6 órakor indul a kívánságműsor, 0630303095-8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Most azonban még az óra zárásoként meghallgatjuk a Cat Side dalát, jön a Gabriella, de előtte a Kovalszki meg a Vegától a mind.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
2: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskad.hu.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresi telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el!
11: Sláger FM.
10: Sláger FM.
12: Köszönjük!
11: A reklám után...

0: Veszprémnek nincs befizetni valója júniusban az iparűzési adótöblet után. Folytatódik a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciója. Pénteken Veszprém egy napra edzőteremmé változik. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fori vagyok. Megjelent a pénzügyminiszter rendelete a települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlet utáni befizetési kötelezettségéről. Kármán András pénzügyminiszter arról rendelkezett, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adó többletük után június 30-áig. A táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. Szintén nem kell fizetnie többek közt Veszprémnek, Tatabányának, Székesfehérvárnak, Debrecennek, Kecskemétnek, Nyíregyházának, Dunaújvárosnak és Kaposvárnak sem. A legnagyobb összeget befizetők listáját Kazinc Barcika vezeti 787 millióval, utána Berente és Vecsés következik. Összesen 19 településnek van 100 milliónál több befizetnivalója. Újabb szakaszához érkezett a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciója, amelynek részeként a teátrum épületét összekötik a szomszédos koronaszállóval, és a környezete is megújul. A most induló fejlesztés során új közösségi és kiszolgáló tereket alakítanak ki, köztük több funkciós Latinovics termet, valamint egy közmű alagút is épül az Óvári Ferenc út alatt. A beruházás értéke mindegy 4 milliárd forint, és várhatóan egy másfél évig tart. Porga Gyula polgármester hangsúlyozta, a rekonstrukció egyszerre szolgál örökségvédelmi, városfejlesztési és kulturális célokat. A színház a munkálatok ideje alatt is fogadja a közönséget, bár a környéken ideiglenes forgalmi korlátozásokra kell számítani. A város hosszabb távon a teljes színház épület és a színházkert megújítását is szeretné megvalósítani. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A beruházás részeként felújítják a Szántódi ikonikus váróépületet és a Tihanyi kikötő helyi védelem alatt álló épületét is. Pénteken este újra jön a mozgás éjszakája Veszprémben is. Délelőttől egészen éjfélig várják a sportolni vágyókat az Erzsébet-ligetben és a város, valamint a régió számos más pontján. Az országos eseményről a részleteket az 5 próba képviseletében dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó mondta el a Sláger FM-nek.
1: A mozgás éjszakájában az a különlegesség, hogy ilyen speciális élményekkel gazdag módon próbáljuk a mozgás örömére rávenni a kedves lakosságot. Az az alapfeltétel a mozgás éjszakájában, hogy minimum 4 sportágat mindenki biztosítson, minden város, de általában 8-10 sportág elérhető lesz az egyes településeken. Ez az ingyenes rendezvény, hivatalosan 18 és 24 óra között lehet érkezni bármikor és sportolni. 5 próbapontokat is lehet szerezni, geogózni is lehet a mobiltelefonon, és egy óriási buli nagyon sok városban.
0: Veszprémben, aki futócipőt húzna, 3 különböző táv közül választhat, a vállalkozó kedvűek pedig akár a 15 kilométeres esti kerékpártúrán is részt vehetnek. A természetjárás kedvelők számára Nordic Walking és vezetett séta is indul, de azok sem maradnak program nélkül, akik inkább a zenés mozgásformákat kedvelik. Lesz zumba, fitness, jóga, táncos bemutatók és közös mozgásprogramok is. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy milyen meglepetéseket tartogat számunkra a következő napok időjárása. Most pénteken fátyol és gomoly felhők mellett általában országszerte sok napsütés várható. Az ország északkeleti felében alakulhat ki egy-egy futózápor. A Dunántúl északi felén pedig napközben szemerkélő esőre kell számítani. De itt a fővárosban is hát jó eséllyel, Veszprémben is gyönyörű napsütéses lesz az idő, azonban élénk lesz a légmozgás. Kora reggel 13-14 fokban indítjuk a napunkat, délutánra pedig 26-27 fokot ígérnek. Hétvégén pedig bár a napsütésé lesz a főszerep, azért érhetnek bennünket meglepetések, mert futó nyári záporokra mind szombaton, mind vasárnap van esély. Jönnek a közlekedési információk. Történt egy baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, ezért kifelé a D-portánál csak egy sáv járható. A 14. kerületben a Tököli úton befelé a Mexikói út előtt balesetben sérült járművek foglalják el a buszsávot, itt ez lassítja a haladást, és itt tart a délutáni csúcs, úgyhogy telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Széll Kálmán tér környékén, az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, és nehéz az előrejutás az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Rákóczi hídon Budára, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóút előtt. A 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál lezárták a külső sávot az Orci tér felé, mert itt javítják a csatornát. Szintén csatornajavítás miatt van szakaszos útszűkület a 8. kerületben az Illés utcában, a Tömő utcától a Kőris utcáig, a 17. kerületben pedig a Rákoskert sugár úton a Ráspoly utcánál félpályás az útzár, mert itt beszakadt az útpálya. Vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a kívánság műsor, és benne Ákos kérése teljesül, aki Sanyinak küldi a Hol van az a lány című számot, Dr. Bérestől, a Fekete vonattól és a Halott pénztől. Oké, jön a dal, Emese pedig azt írja, sziasztok, Alexander Stantől a Mr. Saxobitot kérem, legyen! Sláger!

Ez volt a Moonlight Shadow, Mike Oldfield dala itt a Sláger FM-en. Ez pedig már a kívánság műsor, én Kiskata vagyok, és egészen 8-ig teljesítem a kéréseket. 0630 30 30 95 8, ez SMS és telefonszámunk, de az üzenetek előtt még bulizunk egyet. Mit szólnának egy jó kis születésnapi bulihoz? Idén ünnepli 20. születésnapját Budapest ikonikus sárga óriása, a kombinó villamos, amely 2 évtizede szállítja nap mint nap utasok százezreit a nagykörúton. A jubileum alkalmából pedig egy különleges nyílt napot rendeznek a Hungária Kocsi szín területén június 13-án, vagyis szombaton, ahol többek között megnézhetjük, hogy hogyan zajlik ezeknek a villamosoknak a karbantartása, és közelről is megnézhetjük a kombinót egy kicsit másként, mint amikor hétköznaponként utazunk vele. Lesz vezetett telephely látogatás is, ahol a szakemberek mesélnek majd a jármű történetéről és érdekességekről, úgyhogy ezt se hagyjuk ki. A Sláger FM kívánság műsorából pedig ne hagyjuk ki a kedvenc dalainkat. Laci írt nekünk: szia Kata, a feleségem Tündének, Nick Kershaw The Riddle című dalát jázd már le, léci, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Oké, üzenet átadva, és a dal is érkezik. Panni pedig azt írja: sziasztok, kishugom Viki hamarosan végez élete első vizsgai időszakával, eddig minden vizsgája sikerült, holnapra kívánok neki egy nagy kalappal, aztán hétvégén bulizunk, és küldem neki Jennifer Lopez Waiting for Tonight című számát. Nagyon szurkolok, hogy a holnapi vizsga remekül sikerüljön, hogy felhőtlenül lehessen bulizni a hétvégén, Jennifer Lopez dala pedig már is forog.

0: Ez volt a Coldplay Feels Like I'm Falling in Love című dala itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, az én kívánságom pedig az, hogy teremjen itt Ortutai Dóri, abrakadabra.
1: Tadám!
0: Vonás erővel bírok! Szia, Dorci!
1: Szia, Katán! Na, ne érje szó a ház elejét, ugyanis mindig macskákról beszélünk, mert nekünk macskánk. Most hoztam egy kutyás hírt, és egy nagyon jó magyar vonatkozású hír, hiszen Bolognában rendezték a versenyt, de magyar tulajdonú Bobtail nyert el a világ legszebb kutyája címet a világkiállításon. Képzeld el, és mondom a nevet. Bugaboo Dream Big with Bottom Shaker Jack. Ez a neve a kis kutyusnak.
0: És olyan, hogy szólítják.
1: Jack.
0: Persze.
1: Igen, ő lett a legszebb kutyus 60 ország kutyái közül, és a magyar fajták közül pedig egy rövidszőrű magyar vizsla, a Butterfly Hunter Kasper nevű kis kutyus nyert el. A világ legszebb rövidszőrű magyar vizslája lett, és saját fajcsoportjában is győzött ez a kutyus.
0: Jaj, de jó!
1: Bízom.
0: Akkor a legszebb kutyája a világnak egy magyar kutyus. Jaj, hát ez nagyon-nagyon
1: igen,
0: jó hír.
1: Igen, bizony, nagyon-nagyon. Tényleg a magyar kutyák egyébként, tehát a vizslák, magyar szőlő vizsla, német juhász, ezek mind ja, hát a mik azok a kutyák, akik a Hortobágyon is őriznek. Pásztor kutyák, Puli, Pumi, igen, jól mondod, csak nem jutott eszembe. Hát ezek a kis kutyusok is, és tényleg világhírűek.
0: Na hát akkor megpróbálom visszamondani a kutyus nevét. Buga Jack. Gratulálunk neki az elismeréshez. Mondd még egyszer a teljes nevét.
1: Bugaboo Dream Big with Bottom Shaker Jack.
0: Na hát gratulálunk neki a győzelemhez. Dorci, téged pedig várunk vissza 7 órakor.
1: Itt leszek.
0: Mi pedig addig is megyünk tovább a kívánságokkal. Szia, Kata, szeretnék egy számot kérni. Az új Embertelen dalt, mert nagyon szeretem Geszti Péter számait. Ibitől jött az üzenet, a kérése pedig már is teljesül.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30 383 5969.
6: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobréker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobréker.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
11: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet, és tedd a metut az első helyre.
0: A reklám után.
2: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Ugye tegnap egy igen markáns hidegfront ért el bennünket, és hát akkorát kólintott a nyár fejére, hogy nagyon lassan tér csak magához az időjárás, úgyhogy a következő napokban hirtelen melegedésre nem kell számítanunk. Holnap is 25-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és hétvégére is 25-27 fok közötti maximumokat ígérnek. Holnap gyönyörű napsütéses időnk lesz pár gomoly felhővel, szombaton vasárnap azonban bár a napsütésé lesz a főszerep, egy-egy futózápor zivatar érkezése nincs kizárva. Aztán jövő hét közepetáján elkezd melegedni az idő, és jön a következő hőhullám. A következő hétvégén már 35-36 fokot is mérhetünk. Jönnek az utak hírei. Történt egy baleset a Kerepesi úton kifelé a Dózsa-György út után a külső sávban, a 14. kerületben pedig a Tököli úton befelé a Mexikói út előtt. Balesetben sérült járművek foglalják el a buszsávot, de torlódik a forgalom a Pesti alsórakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, ráadásul a Pesti alsórakparton ezekben a percekben zárják le az Erzsébet híd és a Margit híd közötti útszakaszt, mert ugye azt este fél hét és hajnali 5 óra között hétköznap is csak a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja. És ugyancsak van torlódás a Budai alsórakparton észak felé az Erzsébet hídig és a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. A 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé útszűkület van, mert itt javítják a vízvezetéket, az Aradi utcában szintén vízvezetéket javítanak a Szinnyei Mersepál utcánál, ezért itt útszűkület fogadja az autósokat. A 8. kerületben pedig a Fiumei úton a Festetics György utcánál lezárták a külső sávot az Orci tér felé, mert javítják a csatornát. Jó utat!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ragyog a szívem itt a Sláger FM-en, és ugye tegnap ünnepeltük a szecesszió világnapját, hát Budapest is bővelkedik szecessziós építészeti emlékekben, de hát országszerte felfedezhetjük a szecesszió nyomait. Ezen a héten pedig tart a világnaphoz kapcsolódó programsorozat, rengeteg kiállításon, épületbejáráson, városi sétán vehetünk részt, de olyan csemegéket is találunk a programok között, mint például a szecesszió virágai ékszerkészítő workshop, amelyen akár szombaton, akár vasárnap részt vehetünk, a legkomplexebb tudást pedig talán akkor szívjuk magunkba, hogyha az ünnepi előadás sorozatot meghallgatjuk szombaton a Nádor teremben. Érdemes végigböngészni a rendezvény honlapján a részletes program kínálatot. Mi pedig megyünk tovább a kívánságokkal, átböngészem az üzeneteket. Sziasztok, Olá Gergőtől szeretném kérni a Törki a csendből című számot, és anyukámnak küldöm, aki most palacsintát süt az unokáinak. Köszönöm, Évi írta ezt az üzenetet. Jó étvágyat a palacsintához. Sziasztok, szeretnék kérni egy Michael Jackson számot, küldöm a Diósdi általános iskola 4C osztályának. Oké. És hát Lina is pont egy Michael Jackson dalt kér. Sziasztok, Petrának, a sakk királynőnek üzenem, jó lenne már végre inni egy jó kávét együtt, és küldöm neki Michael Jackson Black or White című dalát, mint a sakktábla, ugye fekete vagy fehér, jön a dal!

Olá Gergő Dalaszolt, ez volt a Tör ki a csendből, itt a Sláger FM-en, és ez még a kívánság műsor, a következő órában is teljesülnek a kérések, és még most is teljesítek egy kívánságot a hírek előtt. Szia Kata, Jutkának és Kingának üzenem, na idén sem jutunk el Ibizára, talán majd jövőre, és küldöm nekik Wolf Kati Erre táncolj című számát. Köszönöm szépen, Henny írta ezt az üzenetet, hát Wolf Kati dalazárja az óránkat.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten, és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Júniusban Tihany Lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
0: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
8: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg három életet.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Holnaptól Budapesten és 10 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Újabb kaf villamos állt forgalomba Budapesten. Megnyílnak a Teve utcai rendőrpalota kapui a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Holnaptól Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Biharjász, Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat. Hat vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A korlátozást azért szüntetik meg, mert az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély. A szlovén kormány döntése alapján megszűnik a horvát és a magyar határon 2023 óta fennálló ideiglenes belső schengeni határellenőrzés. A terce szerint az okmány ellenőrzéseket más rendőrségi módszerek váltják fel, ami javíthatja a forgalmat az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Az Európai Bizottság a múlt héten szólította fel a tagállamokat a belső ellenőrzések fokozott megszüntetésére. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak a tegnap éjszakai vihar. Az esetek túlnyomó többségében kidőlt fákról érkeztek bejelentések, közölte a katasztrófavédelem. A Bátszalókon a Gárdonyi Géza úton például lakóházra, Óbudán a Városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon a Dóczi József utcában kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán a Klebersberg-Kun utcában pedig jártára zuhant egy letört ág. Újabb szerelvénnyel bővült a korábban megrendelt 51 darabos KAF villamos flotta Budapesten. A járművek folyamatosan érkeznek, így az alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedhet. A fejlesztésnek köszönhetően több vonalon, köztük az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es és az 56-os járaton is nő a korszerű villamosok száma. A BKK és a BKV további vonalak bevonását is vizsgálja, amihez infrastruktúrális fejlesztésekre lesz szükség. A Budapesti Közlekedési Központ június 15-től módosítja a kedvezményes diák Budapest bérletek feltételeit. A külföldi diákigazolvánnyal rendelkező tanulók csak akkor használhatják a 3450 forintos kedvezményes bérletet, ha magyarországi lakcímmel is rendelkeznek. A jogosultsághoz a diákigazolvány mellett a lakcímkártyát is be kell mutatni. A változás az értékesítési pontokon, az automatákban és a mobiljegy alkalmazásokban is megjelenik. Június 20-án a múzeumok éjszakáján megnyílik a Teva utcai rendőrségi igazgatási központ, ahol a látogatók a rendőrpalota nem látogatható részeit is bejárhatják és betekintést nyerhetnek a segélyhívásokat fogadó tevékenységirányítási központ munkájába. A 18 órától éjfélig tartó programok között lesz közönségtalálkozó Széchenyi Andrással, detektív tükörpróba, drón és hőkamera bemutató, szimulációs lézerlövészet, poligráf ismertető, digitális csalás megelőzés és pszichológiai tesztek. A rendőrmúzeumban kutyás és lovas bemutatók, járművek, kriminalisztikai előadások és interaktív foglalkozások várják a látogatókat. A Teva utcai programokra előzetes regisztráció szükséges. Pénteken és szombaton Budapesten tartja 55. közgyűlését az Európai Olimpiai Bizottság, amelyre 50 országból mintegy 300 sportdiplomata érkezik. A résztvevők között lesz Spyros Kapralos elnök és Kriszti Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, aki először látogat a magyar fővárosba. A közgyűlés áttekinti az Európai Olimpiai Mozgalom elmúlt évét és a közelgő ifjúsági olimpiai események előkészületeit. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
11: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mit ígér nekünk az időjárás a következő napokra. Holnapra sok napsütést és kellemes, nem túl meleg időt. Reggel 13-14 fok lesz, úgyhogy akkor elkér a kis kabát. Délután azonban már 23-24 fokot is mutathatnak a hőmérőink, és a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy vigyázzanak a bőrükre. Viszont továbbra is marad az élénk légmozgás, szombaton, vasárnap pedig a napsütés mellé ismét kapunk majd felhőket, záporok, zivatarok érkezése várható, és akkor is visszafogott lesz még a felmelegedés. 26-27 fokra számíthatunk maximum. Jó, ha tudják az úton lévők, hogy a 14. kerületben a Tököli úton befelé a Mexikói út előtt balesetben sérült járművek foglalják el a buszsávot, és még kitart a délutáni csúcs, bár a végét járja, de az Erzsébet híd, Kossuth Lajos utca, Rákóczi út útvonal még terhelt, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból és a Budai alsórakparton észak felé az Erzsébet hídig és a Margit hídtól a Lánchídig egyaránt számíthatunk torlódásra, és a Szél-Kálmán tér környékén is sokan hajtanak. Készüljünk arra is, hogy a 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse Pál utcánál útszűkület van, mert javítják a vízvezetéket, a Lövölde téren is vízvezetéket javítanak, ezért a Király utca felé útszűkület van. A 10. kerületben a Fehér úton tart az átépítés az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, itt a középső sáv van lezárva, a Harmat utcában pedig a Sibrik Miklós út közelében vízvezetéket javítanak, ezért itt útszűkület van, és tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában is, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti útszakaszt. Jó utat!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Ez még a kívánságműsor, de tart a koncertélmények nyara is. Itt a Sláger FM-en a legnagyobb sztárok budapesti koncertjeire szeretnénk önöket elvinni. Most azonban teljesül Zsófi kérése, aki a párjának, Gábornak küldi Teddy Swims Bad Dreams című dalát.

0: A Pet Shop Boys dala szólt, az volt az Always on My Mind itt a Sláger FM-en, és folytatódik a kívánság műsor 0630 30 30 95 8, ez SMS és telefonszámunk, kérjék a kedvenc dalaikat, és legyenek résen, mert a koncertélmények nyara tart itt a Sláger FM-en. Most viszont beszélgetnünk kell egy kicsit a világ végéről. Ugye minden évre kapunk világvége jóslatokat. Tudták, hogy a következő világvége például november 13-án jön? Bizony, egy 1960-ban publikált tudományos cikk, amely a Science magazin jelent meg. Arról szólt, hogy 2026. november 13-án egy pénteki napon eljön majd a világ vége. Mondjuk nagyon nem kell megijedni, mert az írás csupán két matematikus, szatirikus jegyzete volt, amellyel a modellezési hibákra igyekeztek felhívni a figyelmet. Az ő elméletük szerint egyébként a világ népessége éppen november 13-án éri el a végtelent, és akkor bum, vége lesz a világnak. No de addig van még 5 hónapunk, úgyhogy azt töltsük meg tartalommal, és nézzük meg a Szépművészeti Múzeum legújabb kiállítását, amely az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig címet viseli, és hát nagy alkotók világvége vízióit mutatja be. A tárlat egészen szeptember 20-áig látható. Itt a Sláger FM-en pedig egy újabb kívánság teljesül, valaki vonalban. Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok, Nemes Tamás vagyok, egy zenét szeretnék kérni, lehet se jó?
0: Természetesen, milyen dalt szeretne hallani?
1: Hát valami jó romantikusat.
0: Jaj, valami romantikusat? Magyar, külföldi?
1: Magyar legyen. Ilyen békülés célpontjából.
0: Aha.
1: Feleségemnél összetört a 4-es osztály, nem akar kibékülni.
0: Jaj, hát ez szomorúan hallom. Ami most így hirtelen erről beugrott, az a Follow the Flow, Tőlem ne című dala. Az nagyon szerelmes.
1: Igen? Akkor legyen az.
0: Oké. Nagyon remélem, hogy sikerül előmozdítani a békülést.
1: Hát reméljük.
0: Szurkolok. Köszönöm, hogy hívott bennünket, Tamás.
1: Én is.
0: Viszont hallásra.

És pörgette fel a délutánunkat, esténket, ez volt a Wannabe itt a Sláger FM-en, és 3 perccel járunk 7:30 előtt, úgyhogy szűk fél órájuk maradt, hogy kérjék a kedvenceiket. Szia Kata, nagylányunknak, Fanninak ezúton gratulálunk a második diplomájához, nagyon büszkék vagyunk rá, és arra az elszántságra, mellyel a céljait követi, és ha lehet, kérnénk neki Justin Bieber Daisies című dalát, apa és anya, vagyis Évi és Gábor. Fanninak én is gratulálok, jön a dal!

0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy alakul a hétvége időjárás. Ugye hétvégén szombaton jön Antal napja, és hát azt mondják, hogyha Szent Antalkor nagy eső esik, akkor az elviszi a szénát. És hát a helyzet az, hogy a meteorológusok azt ígérik, hogy ha nagy esők nem is jönnek szombaton, de azért lesz csapadék. Záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra kell készülni. Aznap és vasárnap is 26-27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, viszont a péntekünk 100%-ban napsütéses lesz. Már kora reggel ragyog ránk a nap az égről, és egész nap melenget majd bennünket. Ennek ellenére 23-24 foknál melegebb holnap nem lesz. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Most már egészen jól lehet közlekedni a fővárosban, viszont arra figyeljünk, hogy Újpesten az Árpád úton, a Víztoronynál, a Váci út felé csak egy sáv járható, mert javítják a burkolatot. A negyedik kerületben, a Homoktövis utcában, a Külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkület van. Itt a vízvezetéket javítják, a hatodik kerületben pedig a Lövölde téren, a Király utca felé van útszűkület vízvezetékjavítás miatt, az Aradi utcában pedig a Szinyei Merse utcánál számíthatunk útszűkületre, szintén a vízvezetéket javítják ezen az útszakaszon. Tart a felújítás a második kerületben, a Széher úton, itt a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt zárták le. A Vasúti híd felújítása pedig a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál szintén tart még. Irányonként egy sáv járható, péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat, a kivezető oldalon pedig a jobbra kanyarodó sáv is a járda továbbra sem használható, úgyhogy itt is fokozott óvatossággal ajánlott közlekedni. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket, a Rózsakert utcában pedig félpályás az útzár a Rákóczi út közelében burkolatjavítási munkálatok miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Az MP-től szólt a Moving on Up egy jó kis taxofon szólóval a végén, ez pedig a Sláger FM, és benne még tart a kívánság műsor, de sajnos már nem sokáig, hiszen 4 perccel járunk 3:48 előtt, viszont mielőtt az üzenetek jönnének, elővesztük a mellénzsebből a buli hangulatunkat, és kiruccanunk Ráckevére, hiszen ezen a hétvégén tartják a Kevefestet. Az Országos Nemzetiségi Kulturális Fesztivál fantasztikus programokkal csalogat bennünket a Dunapartra. Lesz itt például szakácskönyv bemutató, a gyerekeknek mesejátékok és gyerekkoncertek, de bemutatkoznak a térség nemzetiségi táncegyüttesei és zenekarai. Pénteken a Budapest Bár adja a nagy koncertet, szombaton pedig a Magna Cum Laude áll a színpadra, szóval fergeteges lesz a hangulat Ráckevén is. A belépés pedig természetesen ingyenes. Itt a Sláger FM-en pedig jön már is Taylor Swift Up a Light című dala. Ezt Dominika kéri a tanulás mellé, hát jó tanulást kívánok. És Zsoltitól is jött egy üzenet. Hello Kata, a páromnak Ildikónak léci játszátok le Michael Sambalótól a Maniacot. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem.

legnagyobb slágerek. Változatosan.

Taylor Swift dalasztól ez volt az Opalájét itt a Sláger FM-en, és képzeljük, a pletykák szerint Tom Hanks adott házassági tanácsot az énekesnőnek és sportoló párjának, ez pedig jó ómen, hiszen ugye a színész közel 4 évtizede él boldog házasságban a feleségével. Most azonban jön a kívánságműsor utolsó dala, és egy szívmelengető üzenet hozzá. Szia Kata, ma elszakadt a táskán bevásárlás után egy fiatal srác segített összeszedni a szétgurult holmit, és még az autóig is elhozta, ami az én kezembe már nem fért. Nem tudom azt sem, hogy mi a neve, de köszönöm a segítségét, és küldöm neki a kocintóst. Bea írta ezt az üzenetet. Jaj, de jó ilyet olvasni. Hát a nap hősének, Máristól Dr. Béres, Varga Viktor és Biga dala, a kocintós.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom. A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Falnak csapódott egy Tesla siófokon. 25 veszprémi helyszín készül a múzeumok éjszakájára. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Veszprémváros helyi vállalkozásokat támogató közalapítványa 55. alkalommal hirdette meg pályázatát, amely visszatérítendő pénzügyi támogatással akár 5 millió forinttal segíti a helyi vállalkozások fejlődését. A támogatás célja elsősorban a termelő és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozása. Ez a gyakorlatban jelenthet gépbeszerzést, technológiai korszerűsítést, vagy akár a működéshez szükséges infrastruktúra bővítését. Emellett lehet pénzt igényelni a meglévő alkalmazotti létszám megtartására vagy növelésére is. A pályázat akár 5 millió forintos visszatérítendő támogatást biztosít, legalább 25%-os önerő mellett számlák ellenében. A konstrukció egy év türelmi időt követően 2 éves visszafizetési időszakkal működik, kamattal növelten, amely a jegybanki alapkamat 50%-ához igazodik. A pályázatok benyújtásának határideje július 15-e. Súlyos baleset történt múlt hétvégén Siófokon, ahol egy nagy teljesítményű Tesla vezetője a stop táblát figyelmen kívül hagyva ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés után a jármű lesodródott az útról, és egy fagyizó épületének csapódott, amelynek a falai megrongálódtak. A vétlen autó fiatal utasai megsérültek, őket kórházba szállították. Szemtanúk szerint a balesetet okozó sofőrnél felmerült az alkoholos befolyásoltság gyanúja is. A balatoni üdülővárosban felháborodást keltett az eset. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Fizetős lett a Füred Camping parkolója. A 180 férőhelyes parkoló júniustól Balatonfüred harmadik zónájába került, ahol óránként 280 forint a parkolási díj. A fizetési kötelezettség minden nap 0-tól 24 óráig érvényes. A parkoló szomszédságában található Spár áruház vásárlói számára ugyanakkor 2 órás ingyenes parkolást biztosít a város. Ez ugyanúgy történik majd, mint a felsőváros részben a vásárcsarnoknál vagy az orvosi rendelőintézetnél. 2 órára szóló ingyenes jegyet lehet váltani a parkoló automatáknál. Bár a rendelet június 1-től érvényes, a díjfizetés akkor lép életbe, ha kiépültek a technikai feltételek. Június 20-án Veszprémben is megrendezik a múzeumok éjszakáját, ahol 25 helyszínen csaknem 100 program várja az érdeklődőket. Az idei esemény központi témája a gasztronómia lesz, amely kiállításokhoz, előadásokhoz és kóstolókhoz is kapcsolódik. A látogatók többek között közösségi régészeti bemutatókon, falusi focit idéző játékokon, japán és koreai textilművészeti foglalkozáson vehetnek részt. Először csatlakozik a programhoz a Balácai Római Villa is, ahol mítoszokkal és római kori élményekkel készülnek. A várbörtönben börtöntörténetek, a bunkerekben különleges tárlatvezetések, a digitális alkotóműhelyben pedig robotikai és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programok várják a közönséget. A kombinált belépővel a városi buszjáratok is ingyenesen használhatók az este folyamán.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Honeybees dala, az Így játszom, és hát lassan a gyerkőcök is szabadjára engedhetik a játékos hangulatukat, mert a táblákon már az szerepel, hogy ó, és egy nagy felkiáltójel, holnap fölkerül az I betű is, aztán jövő hét péntekre kikerekedik a vakáci, ó, felirat. Szerintem az egész tanévben ezek a legjobb napok. Nem tudom, hogy önöknél hogy volt, nálunk az utolsó héten már egy tanár sem iratott dolgozatot. Feleltettek, ha valakinek kellett még javítani, de az utolsó hét az mindig laza volt. No de, hova kiránduljunk a vakáció alatt? Hát remek program felkeresni egy-egy magyarországi várat. A hazai várakat pedig nemrég egy felmérés alapján rangsorolták. Kiderült, hogy hova látogatunk el mi magyarok az országhatáron belül a legszívesebben. Nos, az első helyen az Egri vár áll. A hazai erődítmények közül ezt szeretjük a legjobban. Szorosan mögötte végzett a Dunakanyar ikonikus látványossága, a visegrádi fellegvár, ahova én magam is igen gyakran kirándulok. A választadók 18%-a voksolt erre a várra, a dobogó harmadik fokát pedig a Balatonfelvidék egyik legimpozánsabb középkori erődje, a Sümegi vár foglalta el 11%-os eredménnyel, úgyhogy igazából nincsen meglepetés az első három helyen. Negyedik Boldogkővára, ötödik a Szigligeti vár, hatodik pedig Füzérvára lett, de a Siklósi, a Hollókői, az Esztergomi és a Sárospataki Rákóczi vár is szerepel a legkedveltebb 10-ben. Ugye hozzánk legközelebb a visegrádi fellegvár található, ahol számos interaktív kiállítás várja a látogatókat, a Szent Korona másolatát bemutató tárlat, a középkori fegyvereket felvonultató kiállítás, valamint az 1335-ös királytalálkozót idéző paktum mind-mind kihagyhatatlan látnivaló, és aki ide látogat, az megnézhet akár lovagi tornát, solymász bemutatót, de a palotaházban rendszeresen tartanak mesterség bemutatót és kézműves foglalkozásokat is, úgyhogy ha hétvégi programot keresnek, a visegrádi fellegvár felkeresését jó szívvel ajánlom. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább az első emelet dalával. Szól a Film forog tovább.

0: Ez volt a Hooligans dala, ha játszom, itt a Sláger FM-en. Én pedig Kiskata vagyok, és egészen este 9-ig játszom önöknek a legnagyobb magyar slágereket. 9-kor pedig érkezik Peller Marian, és indul a Benned élek. A két csodálatos vendég pedig, akik anya és lányaként beszélgetnek majd Mariannal, Hernádi Judit és Tarján Zsófi lesznek. Úgyhogy érdemes lesz velünk maradni 9 után is, és 10 után is, mert a slágerkult mai vendége Gesztei Nagy Zsuzsa képzőművész lesz, aki Esmiller András kollégámmal az Új Életpark című kiállításról beszélget majd, amely mindössze 3 hétig látható a Fugában. Mi pedig most belehallgatunk a beszélgetésbe.
1: Nagyon sok ember szereti a képzőművészetet, igényli, jár kiállításokra, vesz képeket, de valahogy nem az a műfaj, ami ilyen katartikusan átmossa az embert. Tehát, hogy én is elég ritkán látok olyan képet, aminek a hatására elsírom magam. Ez tök fura egyébként. A másik kérdés, amiért ez nagyon érdekes ez a kérdés, de ez engem is nagyon foglalkoztat, hogy végül is kit érdekel az, hogy egy ember feldolgozza a saját gyerekkorát, tehát hogy kinek lehet ez érdekes rajtam kívül.
2: Annak, aki ennek kapcsán, vagy ebbe kapaszkodva szintén el tud indulni az úton.
1: Így van. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy nincs ilyen, van ilyen, csak hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés belülről, hogy én most így kipakoltam a saját feldolgozás történetemet, de hogy ez kinek a számára lehet
2: Zsuzsa, még annyi, olyan témákat feszegetsz te is most, amiket én gyakran próbálok a művészektől kérdezni, és akkor most abszolút témánál vagyunk. Hogy ugye nektek, alkotóknak van egy szándékotok, egy üzenet jellege az adott alkotással.
1: Abszolút.
2: De biztos, hogy ugyanazokat az érzelmi gombokat nyomogatjátok a látogatón, ami mondjuk neked a fejedben van?
1: Nem. Biztos, hogy nem.
2: És
1: azért
2: baj?
1: Is. Nem baj. És
2: vagy nekem ez a szépség?
1: Hát ez a szépsége, és nekem most lesz ugye tárlatvezetésem a múzeumok éjszakáján, a Fugában, és én megmondom őszintén, hogy én nagyon tudok beszélni a művészetemről, és szeretek is nagyon, tehát, hogy így nagyon-nagyon, de számomra az lenne a legizgalmasabb, hogy ha megjönnek az emberek, leültetni őket, és megkérdezni, hogy csak őszintén, teljesen spontánul mondják el, hogy ránéznek valamelyik képre, vagy a sorozatra, mit gondolnak, mit éreznek, tehát nekem az lenne az érdekes, hogy befogadói élményeket halljak, mert abból nagyon keveset hallok, kivéve ugye a szűk környezet, aki nyilván pozitív.
2: Ismer,
1: és nyilván pozitív dolgokat mond, tehát, hogy sajnos van egy olyan része ennek, amit nem ismerek, hogy valójában mit látnak az emberek, mit fogadnak be, mert ugye csak az ír rám, akinek ez egy nagy élmény, az nem fog rám írni, hogy hát figyelj, ezt nem értem, nem érdekel, vagy tehát, hogy ebből nem kapok elég visszajelzést.
2: Na hát akkor ha most hallgatnak, akkor tudják, hogy kell, ez mindig fontos.
1: Nagyon fontos, és nagyon érdekes, igen.
2: Hogy vagy most lelkileg?
1: Nagyon-nagyon jól vagyok, de nagyon fáradt vagyok.
2: Azt megértem. Hányszor láttad már magát a kiállítást ott a Fugában?
1: Igazából csak 2-szer, úgyhogy holnap
2: mondd
1: is vagyok.
2: Mondd el a címét, kérlek.
1: Igen, a kiállítás címe Új Életpark, és ez egy kerülete Debrecennek, ahol
2: igen,
1: én felnőttem.
2: Igen, ezt nem tudtam eldönteni, hogy tehát ilyen néven én, ha elmegyek Debrecenbe, megtalálom ezt a parkot?
1: Hát képzeld el, hogy ez egy tehát, hogy most visszanevezték Libakerté.
2: Aha.
1: Ez Debrecen legelső modern lakótelepe, ilyen szocmodern, tehát nem szocreál, hanem későbbi, ilyen 60-as évekbeli, de még téglaépítésű, 4 emeletes, rengeteg zöldel, tehát egy ilyen nagyon barátságos környék, és amikor én ott voltam gyerek, akkor Új Életparknak hívtak, és az iskolát, ahova jártam, Új Életparki általános iskolának hívták. De ez régebben Libakert nevű egy kertség volt. Debrecennek ilyen kertségei vannak. Olyan nehéz kimondani ezt a szót, kertség.
2: De milyen jó, hogy elhozol egy szelet hajdúságot ide a fővárosba.
1: Te honnan származol?
2: Hát néhány romantikusabb megyével, arrébb Nógrádból.
1: Oh. De ott gyönyörű falvak vannak.
2: Hát oké, én már 25 éve itt nyomom legalább. Ja. Budapesten egyébként, most többet éltem itt egyébként, mint
1: én
2: annak
1: is
2: idején. De persze, abszolút, abszolút vannak. De elhozod, és itt most azok is láthatják, akik még az Új Életparkban nem voltak.
1: Igen, tehát, hogy most újra visszanevezték Libakertnek, ami hát elég érdekes, mert hogy libák már nincsenek, de...
2: De új élet meg mindig lesz.
1: Új élet meg mindig lesz.
2: No, te új életet tudtál itt magadnak, ha már itt tartunk?
1: Budapesten?
2: Igen, a fővárosban teremteni?
1: Hát én, tehát 15 éves volt, amikor felköltöztünk Pestre a kisképző miatt. Anyukám azt mondta, hogy ne legyek kolis, meg a nővéremet fölvették a konzervatóriumba, tehát egyszerre vettek föl minket, és akkor fölköltözött a család, tehát én is már nem is tudom, hanyadik évtizede itt élek. Persze, tehát az egész életem itt zajlik, de valami miatt én mindig debreceni leszek, és valahogy ez
2: lélekben.
1: Lélekben. Ez a gyerekkor valahogy nem tudom még elengedni, vagy abba hagyni, még ott valamit még mindig kutatni kell.
2: Hát ha most szakember ülne itt vele szembe, akkor valószínűleg ezt mondaná. Én meg már unom, képzeld el.
1: A saját gyerekkorodat?
2: Hát persze, hogy állandóan arról kell beszélni. Meg mutogattunk hátrafelé, vagy kutatgattunk, hogy nem a jelennek kellene foglalkoznunk.
1: Igen, inkább. Tehát egy picit én is azt érzem, hogy ez nem annyira egészséges, hogy az ember a múltban van, de valamiféle szükségszerűség visz engem oda.
2: Például miket alkottál ki magadból? Tehát mit találunk a fugában most?
1: Igen, akkor elmondom, hogy ez a fugának a főterme, ahol a kiállításon van, Breyer Marcel teremnek hívják, egy aránylag hatalmas tér, de én így is teletömtem, és még maradtak is ki képek, szóval jó nagy lett az anyag.
0: Június 21-ig még megnézhetik ezt a kiállítást, a teljes interjút pedig meghallgathatják 10 után itt a Sláger FM-en. Tartsanak hát Esmiller Andrással és vendégeivel a Slágerkultban, most pedig Postási Julival, akitől már is szól a Puszi Nyuszi.

címát? Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerd? Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?

0: akarsz-e lenni? Csillag az égen, vakító napsütés, éjjel a sötétben.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Republik dala szólt. Ez volt a Száll az ének, és hát szálltunk a nevetéstől ma reggel, hiszen Pordán Petra két műsorvezető társa, az Animal Cannibals csapata volt. Nagyon jó volt őket hallgatni. Korán reggel pedig beszélgettek Vasas Lajossal, egy négy gyermekes édesapával, aki több millió forintot talált kutyasétáltatás közben. Hogy mihez kezdett vele? Már is kiderül.
2: Szóval srácok, a talált tárgyak és pénzek osztályán vagyunk most, és ott tartottunk, hogy mondjuk...
3: Meg a napi hősöknél,
2: hogy egy bankkártyát még visszaad az ember, hogyha talál egyet.
3: Hol a határ?
2: Hát már is mondom, már is kérdezem, hogy a 3 millió 200 ezer forintot azt visszaadnátok-e, hogyha ezt megtalálnátok?
3: A felét szerintem. Hát ha egy 5 milliós táskában van, akkor a lóvét visszaadnánk, nem?
2: Mi az, hogy a felét pillanat, ezt mi alapján döntjük el? Vissza kell adni az egészet, csak mondom jogilag. Tehát, hogy ez úgy van, hogy meg kell találni a gazdáját.
3: Csak az egészet.
2: Igen, meg kell találni, ha nem találod, akkor be kell vinni a rendőrségre, és majd ők megkeresik.
3: Jó, de amikor ott vagy, például tegyük fel, hogy mondjuk túrkevén kutyát sétáltasz,

0: Tegyük fel, most tényleg csak tegyük fel. És találsz egy ilyen táskát, akkor ezt ott reggel tudod egyből, hogy mit kell csinálnod.
1: Már is megkérdezzük erről Vasas Lajost, aki tudta, hogy
0: itt
1: mit kell csinálni.
0: Velünk.
1: Jó reggel, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, jó reggelt!
1: Te találtál egy ilyen táskát, amiben 3.200.000 forint volt. Méghozzá vasárnap, kutyasétáltatás közben. Na, de mit csináltál?
2: Igen, igen. Hát egy nagyon korai nap volt ez a vasárnap. Nekünk mi péntek, szombat, vasárnap szoktunk kutyát sétáltatni Turkevin. Ez egy nyaralóvezető gyógyfürdőnek a tövében. És hát elindultam a kutyával, és akkor láttam, hogy egy ilyen bokor szélén egy táska van elejtve, hát kinyitottam. Sok minden végigfut az emberbe ilyenkor. Az első gondolatom az volt, hogy akkor befejeztük a kutyasétáltatást, és elindulunk haza. Közben felhívtam a feleségemet, hogy hamarabb érkezem, beszélnünk kell.
1: Ivel, ilyenkor mit gondol egy feleség? Hamarabb érkezem, beszélnünk kell.
0: Jaj, és hát szólhattál volna Lajos azért.
1: Oké.
2: Okay. Igen, igen, igen. Tehát hogy így jött neki is ez a dolog. Hazamentem, megmutattam, átszámoltuk, és úgy voltunk vele, hogy négy gyermekes családapa vagyok, nagyon sok mindenre jó lenne ez az összeg, de azért valahonnan ezt nagyon-nagyon hiányozhat. Uh-huh. Felhívtuk a 112-t, és mondták, hogy ez önkormányzati hatáskör, vasárnap volt, még azt megpróbáltuk.
0: De komolyan vettek egyébként, hogy egy ilyen bejelentéssel érkeztél?
2: Persze, és nagyon
1: segítőkészek voltak?
2: Elmagyarázta a hölgy, hogy segítőkész, hogy tegyük ki egy közösségi oldalunkra, de ne írjuk meg, mi van benne, csak írjuk körül, és majd ha jelentkeznek, akkor konkrétumokat, ha tudnak mondani, akkor át kell adnunk, ha nem, akkor Turkevárosi edzőjének ezt adjuk le 8 napon belül.
0: Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy amikor a táskába belenéztek, akkor milyen címletek voltak, vagy úgy nézett ki ilyen banki kötegelés, tehát mint a filmekben, amikor belenézünk egy ilyen pénzelteli táskába?
2: Nem, tehát ez úgy nézett ki, hogy össze volt fogva egy kis kockás papírra, a kockás papírra volt írva 3 cím, amit később megnéztünk, és kiderült, hogy ez egy eladó nyaralóknak a címe volt Turkevén.
0: 3-at is meg akart venni?
1: Nem! Édesem, csak 3-ból egyet szeretett volna.
0: Menjünk a happy end felé. Egyébként gratulálunk a kutyádnak, nem tudom, hogy tanítod, de valószínűleg összimatolta ki.
1: Még szarosgomba keresésre is szerintem használjátok, mert az is egy jó biznisz lenne. Szóval, hogy lett meg a gazdája a táskának?
2: Több helyen megosztották mi megosztásunkat, és a gazdája már kereste, mikor Hódmezővásárhelyre hazaérkezett.
1: Édesem.
2: És felhívta a szállásadóját, mert Turkevére érkezett ő nyaralót venni, és előtte egy nappal jöttek. Ez egy 70 pár éves idős úriember, és mondta a szállásadója, hogy ő látott ilyen jellegű megosztásokat, és egyszer csörgött a telefonunk.
1: És visszaadtátok a pénzt, és ő neki mi volt az első reakciója?
2: Hát lejött Turkevére még aznap. Mondtam, hogy akkor csak igazolja már, hogy biztos-e az ővé, de elővett egy banki igazolást, hogy előtte valakinek vette ki, és elmondta, hogy milyen nyaralókat írt fel.
0: De mi volt a sztori? Hogy veszítette ő azt el?
1: Hát na, ez lett volna a következő kérdés, igen.
2: Nagyon korán indultak vissza Hódmezővásárhelyre, és pakoltak. Amit kivettek szállást, azzal úgy egyeztek a szállásadóval, hogy a kulcsot is bedobják a postaládába, mert olyan 4 óra előtt indultak el, és azt mondta, hogy valószínűleg ott a pakolásban, vagy az autó tetejére tette, vagy leesetett, és csak otthon vette már észre.
0: Hát az ilyent az ember magára kötöz, nem?
1: Az igen. És ő neki ez ilyen kis összespórolt pénze volt, hogy ott vegyen Turkevén egy nyaralót, akkor ha jól értjük.
2: Igazából nem Turkevénben gondolkodott, hanem az egyik rádió
0: ez a baj.
1: Ez
0: volt a baj.
2: Népszerűsítette, nagyon jó gyógyfürdőnk van, és azt mondta, akkor elnéz Turkevére, szétnéz. Utolsó éveit egy jó helyen akarja eltölteni. Hát úgy gondolom, hogy jó helyen eljön hozzánk.
1: És kaptál te megtalálói jutalmat?
2: Nem akartuk elfogadni, de igen, kaptunk egy 50.000 forintot. Hát a feleségem tanárnő is, pont a mai nap mennek a Turkevi Korda Sándor Filmszínházba vele a gyerekek.
1: Ja, elviszik a gyerekeket.
0: Ez viszont tényleg ilyen le a kalappal, ezt olvastam, hogy a hír végén.
1: Nagyon édesek vagytok, tényleg.
0: Úgyhogy nagyon jó mozizást kívánunk nektek.
1: Nagyon-nagyon köszönjük.
2: Mi is köszönjük, hogy
0: mi lett volna az a határ, akkor gyorsan hadd kérdezzem meg, mi lett volna az a határ, amikor még azt mondod, hogy ezt nem adom vissza.
1: Tényleg a happy end végére nyílt ki ebben?
0: Csak azért kérdezem, hogy
3: 100 milliónál, hát azért ne hülyeskedjetek, hogy 100
0: milliónál. Én lefelé akartam alkudni.
3: Ki az a hülye, aki visszaadja 100 milliónál?
0: Lefelé akartam alkudni, mert jött egy olyan SMS, hogy egy megtaposott 20 000-es talált az egyik hallgatónk Tamás az utcán, és ő azt nem kereste meg a gazdáját. Aha. Tehát valószínűleg egy 20 000-esnél akkor ti is azt mondtad, hogy én lefelé kérdezem, bocsánat.
2: Szerintem azért minden embernek van egy határa, és úgy gondolom, hogy azért 20 000 forintot, tehát annak
1: nem keresed meg a gazdáját, persze.
2: Biztos, hogy jó célra fordítottad volna. Is, tehát a családunkba, vagy más irányba, de azt azért nem szokták visszaadni, főleg úgy, hogy nincs azonosítója.
0: Így van.
2: De én úgy gondolom, hogy azért a emberekben, magyar emberekben van egy olyan jellegű motiváció, hogy tehát még azt is mondja, hogy ő aztán nem adta volna vissza, de nagyon sokan visszavották volna.
1: Így van. Lajos, nagyon köszönjük, és pusztíjuk a feleségedet is, tényleg csodálatos emberek vagytok. Köszönjük szépen.
2: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Jó kutyasétáltatást.
4: Emelem kalapom én is Lajos előttben. Kétségtelen én is egyetértek vele abban, hogy szerintem is nagyon sokan, akik azt mondják, hogy ó, én biztos megtartanám a pénzt, valójában visszaadnánk. Holnap reggel pedig itt a Sláger FM-en visszatér Pordán Petra, és holnap már Somogyi Zoli is vele lesz, úgyhogy ébredjenek velünk reggel 6-kor. Most pedig Závodi Gábor dala szól, a Táska Rádió.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan egy stílszerű dal a Soho Partytól. Ha már ma kezdődött a futballvilágbajnokság, ez volt az éjjel, soha nem érhet véget is. Ezzel a dallal meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom, kívánok további kellemes rádiózást. A következő órában Peller Marian, Hernádi Judit és Tarján Zsófi érkezik. Jön a Benned Élek, velem pedig legközelebb holnap délelőtt 10-kor találkozhatnak. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. A Unique dalával köszönök el, jön a Hiszed vagy sem, viszont hallásra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 7-fön dönthet az országgyülés a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozásáról. Gerendás János lett a Magyar Fejlesztési Bank új elnök vezérigazgatója. Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón és az Egér úton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik az országgyűlés, közölte Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke. A hétfői, a tavaszi ülésszakot lezáró ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A képviselők ezután szavaznak az alaptörvény 16. módosításáról, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki hivatali időt, rendezni a közérdekű vagyonkezelő alapítványok helyzetét, illetve megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. A parlament ezután dönt a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállításáról és Túrockai László mentelmi jogának felfüggesztéséről is. Kedden rendkívüli ülésnapot tartanak, ahol több fontos törvényjavaslat általános vitája következik, köztük az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges módosításoké, a házszabály átmeneti módosításáról is tárgyalnak, amely 2027-ig bővíteni a sürgős és kivételes eljárások alkalmazhatóságát. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerség jele a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt, írtam. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Karácsony Gergely megköszönte a döntést és közölte, folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Vezetőváltás történt a Magyar Fejlesztési Bank élén. Az elnök vezérigazgatói feladatokat a jövőben Gerendás János látja el, jelentette be Kapitány István miniszter. A kormány szerint az MFB kulcs szerepet játszik majd az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában. Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. Első feladatai között egy átfogó audit és az EU források fogadásához szükséges átalakítások szerepelnek. Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón. Az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején, valamint a 11. kerületben, az Egér úton, a Karélyos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon a belváros irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK járatok előnyben részesítése érdekében péntektől a 13. kerületi Róbert Károly körúti felüljáró végénél az M3-as autópálya fővárosi szakaszára vezető sáv kezdeténél rövid sorolósávot jelölnek ki a buszok számára. A 11. kerületi Egér úton a centrum irányába a Karélyos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon szintén péntektől alakítanak ki buszsávot. Jól halad az M4-es autót Monori szakaszán épülő új komplex pihenőhegy kivitelezése, amely 2027. augusztusára készülhet el. A munkaterületen már láthatók a leendő utak nyomvonalai, zajlik az anyagbeszállítás, a töltésépítés és a geodéziai mérés. A Szolnok felé vezető oldalon pedig megkezdődött a kamionparkoló kialakítása. A foglaltságjelzőrendszerrel felszerelt pihenőhely irányonként 30 tehergépkocsi, 5 busz és 34 személyautó számára kínál majd parkolót, köztük akadálymentesített helyeket is. A területen korszerű mosdóépület, játszótér, szabadtéri fitnesspark és szelektív hulladékgyűjtés lesz. A két oldalon összesen 37.000 négyzetméternyi zöld felülettel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Hernádi Judit és lánya Tarján Zsófi.
1: Amikor kiderült, hogy vállaljátok ezt a beszélgetést, akkor az én szívem annyira megmelegedett, mert nem mind a kettőtökkel nagyon szerettem volna beszélgetni, de az, hogy együtt vagytok most itt, azért külön hálás vagyok, úgyhogy sziasztok, drága! Köszönöm, hogy itt vagytok.
2: Mi köszönjük, szia!
1: Na jó! És ugyebár a Benned élek témája tulajdonképpen az, hogy milyen mintát hoz édesanyja, mit ad át, mire mondja azt, hogy stopp, ezt nem fogom átadni, és ehhez képest mi csapódik le a lányban ebben az esetben. Úgyhogy, ha nem baj, Judit, akkor téged kérdezlek először,
3: hogy
1: te milyen anyai mintát, vagy akár szülői mintát hoztál, tehát te hogy élted meg a saját gyerekkort, igen, és az anyához fűződő viszonyt, és ahhoz képest, hogy ment ez tovább.
3: Hát ezt a Zsófi tudja, hogy ment tovább tulajdonképpen, igen. De én azt gondolom, hogy én nem az anyámat mintáztam, ezt gondolom. De hát persze ez csak egy gondolat, mert sok mindenben meg aztán ugyanazt csináltam, természetesen. De én az anyámnak mindig megpróbáltam, én egy lázadó típus voltam, és megpróbáltam megmutatni neki azt, hogy hogyan kéne, hogy éljen. És nagyon sok mindent megcsináltam, amit ő megcsinált. Például az, hogy nagyon korán mentem férjhez, hogy most ebben a pillanatban legyen ennyi elég.
1: Ilyen értem, igen. De 17 évesen tényleg.
3: Ahogy 17 korán, évesen mentem, úgy, ahogy ő, én is abban hagytam a középiskolát, úgy, ahogy ő, másképpen, de úgy, ahogy ő, és de mindegyikből kijöttem, ő meg benne maradt. És végül is ez lett nehéz, hogy állandóan, mint hogyha azt mutattam volna neki, hogy látod, de megcsinálom, de nem igaz, hogy csak veled történnek ezek a dolgok, velem is megtudt, de én kijövök belőle, én nem, mert hogy ő egy áldozattípus volt, és én meg azt hiszem nem.
1: Hát kívülről nézve semmiképpen sem.
3: Igen, de ki tudja, mert lehet, hogy az ember más közvetít. És szóval ez biztos, és ezt nem szeretem volna átadni, azt tuti, de nagyon sok mindent viszont sajnos átadtam, mert átvettem az anyám ítéleteit, a szokásait, azokat azért mégiscsak átvettem, igen. Meg ahogy ő gondolkodott én rólam, és azt gondolta, hogy én nem vagyok alkalmas a pályára. Igen. Hát persze, de nem azért, mert úgy nem vagyok alkalmas, mert hallott szavalni, és azt mondta, hogy az nem jó, hanem azért, mert hogy magas, hogy nem, hogy hát, hogy gondolod ezt? És én ugyanígy voltam, sajnos ezt ugyanúgy megcsináltam a Zsófival, de hát, hogy hát, hogy gondolja, hát, hogy jaj Istenem, miért akar ő
1: frontember lenni,
3: igen, igen. Nem, azt még nem, de egyáltalán, amikor azt mondta, hogy ő föllép a színpadra, akkor hogy gondol? És ez a fejembe így megfordult, és hát ennyi.
1: Akarva akaratlanul. Karbatett kézzel hallgatod végig ezzel kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy talán a nagyján túl lehettek, mert annyi mindent megbeszéltetek már, de lehet, hogy tévedek. Könyvetek is jelent meg ezzel a témával. Imádom a címét, hogy ne maradjon kettőnk között. Tehát, hogy ezt figyelj, hát ennél beszédesebb cím nincsen. Szóval, hogy mesélj erről, hogy gyerekként hogy élted ezt meg. Akár azt, hogy a nagyszínésznő, egyáltalán tudatában voltál-e, hogy a nagyszínésznő az édesanyád, és ahhoz képest te magadat hogy tudtad elhelyezni? Mert ez nehéz, nekem nehéz lett volna.
2: Nehéz is volt, de utólag jöttem rá, hogy nehéz. Nem tudtam, hogy anyám híres. Tehát amikor kicsi voltam, akkor azt hittem, hogy ez a normális, hogy mindenkinek ez van. Aztán szépen lassan rájöttem arra a külső visszajelzések alapján, hogy ez nem az a normális, amihez sokan hozzászoktak. És ez későbbiekben csapódott le, ez a frusztráltság, vagy útkeresés, hogy szerettem volna, tehát nyilván anyám állapota, vagy hírneve vagy sikerei egy standardet állítottak föl bennem, hogy tök mindegy, hogy mit csinálok az életben, szerettem volna orvos lenni, meg voltak ilyen vágyaim régen, hogy asztronauta, meg ilyen. Tehát hogy mindegy, hogy mit csinálok, csak hogy amiben elhelyezkedem, abban legalább olyan jónak kell lenni. És amikor szembesültem azzal, hogy ez egy óriási vállalás, egyébként ez később volt, nem pólyás koromban, hát meg nem 3 éves koromban, meg nem általános iskolában, hanem később, amikor el kellett helyezkedni, vagy amikor egyre közelebb került az a pont, hogy vége lesz a sulinak, és akkor hirtelen elkezdődik a nagybetűs élet, és hogy fogok ott helytállni. Na, akkor volt ez baromi nagy frusztráció, mert nem láttam semmit. Tehát olyan volt, hogy előttem volt az élet, hallottam egy tök jó kis frázis még régen, hogy előttem van az élet, nem látok tőle semmit, és én tényleg nem láttam semmit, és én kicsit control freak vagyok, tehát az irányítás mániás, szeretem, hogyha kiszámítható az életem, tehát tudom, hogy hol vannak a dolgok a lakásban, szeretem a rutint, meg mindez, ez nekem biztonság. És nem láttam ezt a biztonságot az életben, hogy hova kell lépni, nem, és ez borzasztóan frusztrált a bizonytalanság, hogy úristen, hogy fogom elérni, hogy állok fel a színpadra, hogy lesz nekem zenekarom, aztán lett, de a death metal az nem egy olyan műfaj, amihez ki tudsz kerülni a mainstream, hiába szerettem nagyon, igen. De hogy gondoltam, akkor nemzetközi terep, de az valahogy nem jött össze, akkor hogy máshogy, kikkel, hogy fogok megismerkedni emberekkel, eleve nehezen ismerkedem, nehezen kommunikálok, igen. Nehezen tudom magam kifejezni, vagy megértetni másokkal, úgyhogy ilyenek.
1: Ilyen könnyű kis csomagocskával indult.
3: Ja, hát igen, ezt most így hallgatva, csak így hozzáteszem, hogy soha nem akartam azt, hogy szóval nem volt otthon szó, ahogy ő is mondja, arról, hogy én híres. Ez nem volt, hogy most megkapcsoljuk a tévét és megnézzük édesanyja. Ez sem volt, mert ezek nem voltak, tényleg. Ezeket tényleg nem csináltam, de valóban ez egy baromi nagy csomag, és mindig most is úgy érzem, hogy hú, ez szörnyű, ez amit az ember ne pakol, haragudj. Mert hogy ne, de hogy vicc, ezt én mondom akkor azt, hogy ne haragudj, de hogy például ez, hogy anyámmal kapcsolatban, hát ez föl nem merült, tehát pont fordítva volt.
1: Igen,
3: pont
1: te fordítva volt. Nagyobbra sokkal.
3: Igen, és mégis, igen.
1: És mégis feladatot ad.
3: Hát persze, hát és még így is, és akkor mindenkinek megvan a maga
1: keresztje, amit cipel, és ez tényleg így van, de az én hitembe belefér, azt tudod, hogy nem véletlenül választottad ezt az anyukát.
3: Igen. Ezt azért neki mondtam, amikor ki volt néha borulva kamaszként, és akkor mondtam neki, hogy hát életem, hát nem véletlenül vagyok az anyád, ezt mondtam neki.
1: És ami a kamasz, mondd, bocsánat.
2: Nagyon sokat kaptam anyámtól, tehát például amikor elkezdtem a show businessben komolyabban tevékenykedni, akkor pontosan tudtam, hogy kell fölkészülni egy koncertre, hogy ez nem csak egy hakni, hogy ott oda megyek és csinálok valamit, aztán, hogy lesz ami lesz, hanem, hogy fel kell készülni, be kell járni a helyszínt esetleg, hogyha adódik lehetőség, meg kell tanulni a szöveget, mikor, hova megyek, hol van fény, hol nincs fény.
1: Ez egy akkora muníció, igen, amit más a tapasztalatai alapján szerez meg, de itt meg anyától lesz gyakorlatilag az első pillanattól kezdve kaptad.
2: Magam szívtad.
1: És szívtad magadban, mint egy szívacs. Mik voltak az első kisülési pontok? A tinédzserkor te is lázadó voltál? Így értem.
3: Hát nem tudom.
2: Hát én ilyen belső lázadó vagyok inkább. Anyám az expresszíve lázadó. Tehát róla lehetett tudni. Én meg introvertáltan lázadtam, tehát bennem egy belső égés folyt le, és a belső égés, amikor azt a szintet érte el, akkor hirtelen így kijött a felszínre. De ugyanúgy ott volt az égés, csak az belül zajlott le, és aztán pedig már csak az eredményt lehetett látni, hogy mit művelt ott az a napon, de anyám meg robbant. Szerintem egyébként anyám esete az jobb.
1: Egészségesebb valószínűleg.
2: Sokkal egészségesebb.
1: Meg kicsatornázódik
2: és
1: a jó sok tűz.
2: És igyekszem mostanában kimondani a dolgaimat. Nem annyira jó, mert baromira frusztrálok másokat. Tehát lehet, hogy ez egy kicsit másik témának tűnök, de amikor vezetek, és úgy érzem, hogy nem tudok kikerülni egy szituációból. Sose tudok befordulni balra, mert mondjuk sokan jönnek, és nem tudok befordulni. Azt mondogatom, jó, akkor itt maradok örökre, örök időkre, itt az univerzum végig, itt fogok meghalni, ilyeneket mondok, és amikor ezt kimondom a legnagyobb félelmeimet, akkor hirtelen be tudok fordulni.
1: Akkor be tudsz fordulni.
3: Csodálatos.
2: Jobbra mutattam, de hogy balra, mert arra nehezebb.
1: Nézők.
2: De szóval egészségesebb kimondani, és nem belülről égetni magadat, hanem kicsit kiebb adni ezeket, ezeket az energiákat.
1: Hát ez erre hosszú út volt, hogy, hogy eljutottál.
2: 40 év.
1: Igen.
2: 40 év sivatag, igen.
3: De figyelj, én is későn jöttem rá bizonyos dolgokra, de komolyan.
1: Én is. Én későn érő típus vagyok, én ezt gondolom magamról.
3: Igen, és engem nagyon sok mindenbe tanított, például a Zsófival való kapcsolatom, mert azért nem volt egy könnyű gyerek, azért, de azzal együtt, hogy magába intézte el, azt nézni akkor is, hogy ő magába mit csinál, azért nem olyan könnyű, és szóval én nagyon sokat tanultam tőle, komolyan mondom, és folyamatosan.
1: És magadról is tanultál, nem? Tehát hogy az anyosság, ugye?
3: Igen.
1: Tehát az annál nagyobb tükör nincs a világon, érted? Ráadásul, amikor elkezden tudatra ébredni, és ki is mondja, vagy adott esetben nem egy szép tükröt tart.
3: Az egy nehéz dolog kimondani, az nem egy könnyű dolog. Így is tényleg nem könnyű.
1: Melyik részét kimondani? Amit érzünk, a jó érzés, tehát azt, hogy szeretlek, tehát mit nehéz kimondani? Vagy azt, hogy anya, ezt én nem.
2: Nekem eleinte a rosszat volt nehezebb kimondani sokkal, meg magammal szemben, hogyha mondjuk önrevíziót kellett csinálnom valamivel kapcsolatban, mert elcsesztem valamit, akkor azt sokkal nehezebb volt kimondani. De hát gyakorlat teszi a mestert, úgyhogy...
1: Nagyon szigorú vagy magaddal, ugye?
2: Hát ja.
1: Szerintem te vagy a legszigorúbb saját magaddal.
2: Tehát, ha... Anya bólogat, úgyhogy nem merek ellen mondani.
3: Nem, bocsánat. De
1: te is úgy érzed.
3: Há, hogy nem.
1: Te úgy érezted, hogy anya szigorúbb volt egy időben?
2: Nem, hanem voltak bizonyos határok, vagy dolgok. Na, mondok egy példát.
1: Ja.
2: Nagyon rossz voltam matekból, de sose voltam leszidva azért, hogy egyeseket hozok haza, viszont azért meg igen, hogyha nem mondom el, hogy egyest hoztam haza. Tehát, hogy tartást próbált velém levelni, és hát remélem sikerül.
1: Meg azt, hogy vállald.
2: Igen.
3: És akkor én megmondok még egy ugyan hasonló példát, mert hát ott van az én borzasztó példám, azt majd esetleg elmondjuk, hogy mert ez szörnyű, ahogy én milyen voltam ebben a szempontból, és milyen sok hülyeséget csináltam vele kapcsolatban, de az például, hogy egy időben ugye tanultunk együtt meg, és eljött a pillanat, de egyébként ez őre nagyon jellemző. Eljött a pillanat, amikor nem tudtam ott lenni, mert pont vidékre kellett mennem, és nagyon izgultam, akkor volt ő ötödikes. És úgy éreztem, hogy ez most egy nehéz pillanat, mellette kéne legyek, ennyi tantárgy, stb. És akkor egy pillanat alatt megtanult tanulni. Ő. Érted?
1: Igen.
3: És ettől pillanattól kezdve én nem is kérdeztem meg, hogy mi a lecke. Szóval rájöttem, hogy ez az ő belső igényévé vált, és abban a pillanatban engem nem érdekelt, hogyha volt, vagy nem úgy nem érdekelt, de hogy nem nyomott, hogy ez igen.
1: És hogy nyomasztani kéne,
3: igen,
1: hogy és, már tanulja.
3: Igen, és ez egy fantasztikus dolog.
1: Az.
3: És hát sajnos ezt meg el kell, hogy mondjam, ez egy rémes történet, amikor hozott egy matek dolgozatot, és azt mondta, hogy ez most marha jól sikerült, tényleg nagyon jól sikerült neki, és négyest kapott. Négyest kapott.
2: Négyötöd volt, igen.
3: Négyötöd volt, minden. De tényleg.
1: És akkor így egy a világon,
3: igen,
1: nem?
3: Nem baj, de végignéztem az összes ilyen, és mutatta nekem, és néztem a megoldott példákat, és azt mondta, de ezt te miért nem tudtad megcsinálni? És ez kijött belőlem, ez annyira szégyenletes, hogy most is elrekedek. Borzasztó. Szörnyű.
2: Az a baj, hogy magamra ismerek, úgyhogy nem maragszom.
3: Igen,
1: ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon érted, hogy anya mintája miatt vagy-e szigorú, ennyire szigorú és maximalista?
2: Hát erre a példa az, amikor visszanézek egy koncertet, amikor azt mondták, hú, de jó volt,
3: igen,
2: de jól énekeltél. És hangról hangra ki tudom el, tehát amikor hamis hangot hallok, főleg mástól nem, de ha magamtól, akkor összerezzenek, sőt, édes. Volt, hogy rosszul lett, effektív, ki kellett menni fizikailag. Igen, hányni. De tényleg, tehát végighallgatom a jó felvételt, és miszlikbe, milliméterre kielemzem, hogy itt nem volt jó a levegővétel, itt orros, nagyon sokszor orros, meg nem értető a szöveg, meg miért sietek, igen, és akkor elvileg ott egy tök jó koncert felvétel.
3: Hát igen, és akkor meg azt mondja, hogy koncert, ami Jó, de tényleg annyira egyre jobb és egyre jobb, tényleg. Úgy érzem. És azt hiszem egyetlen egy alkalom volt, amikor azt mondtad utána, hogy most ezzel ő is elégedett tud lenni.
1: De volt ilyen.
3: Ha már volt egy,
1: akkor is már egy volt.
3: Parkos.
2: Ja, most volt egy parkos, amit visszahallgattam, és utólag nem tetszett.
3: De utána azt mondtad, hogy most annyira jó
2: igen,
3: volt az egésznek.
2: Jó volt. Igen, és a közönség is érezte, tehát a közönség az mindig az előadónak a tükre. Tehát, hogyha főleg egy zenei koncert, tehát az egy sokkal spontánabb kapcsolat szerintem, mint egy színházban, és azt éreztem, hogy azokat a vibe-okat, amik bennem vannak, a közönség is érzi, és egymásnak adogatjuk a jót, és a még több jót. És azt éreztem, hogy ez ott megvalósult, viszont visszahallgatva az éneket,
3: nem igaz, de mindegy.
1: Ő a legszigorúbb saját magával, ezt most én is megállapítom. Nincs miért bocsánatot kérned, csak annyira remélem, hogy tudsz majd ezen változtatni magadért.
2: Amen.
1: Magadért. És ha már a szigorúság, másokkal is ilyen szigorú vagy? Azt mondod magaddal a legszigorúbb?
2: Kérik, akkor igen, de egyébként nem szoktam, tehát zsigerben nem szoktam, de látom azokat a pontokat, hogyha én csinálnám, akkor mibe kötnék be.
1: Aha.
2: Bele. Igen, de egyébként...
1: Micsoda csavar van ebben a gondolatban? Tehát igen. Ha én csinálnám, akkor ebbe belekötnék,
2: de másokkal azért nem szoktam ennyire szemétlenni. De ha kérik, akkor igen.
1: De másokkal is szigorú vagy, Judit? Szerintem te is annak
3: én azt hiszem, igen, de már megengedő vagyok, mert sokáig azt gondoltam, hogy emberek egyáltalán hogy tudnak élni olyan igénytelenségben, amiben élnek, és rájöttem, hogy remekül.
1: Csodálatos. Elégedett.
3: Elengedtem a problémát. De attól függetlenül én is látom. Igen, igen.
1: Te, Zsófi, most, ahol tartasz, nézzük csak a szakmai életedet, azzal elégedett vagy?
2: Soha.
1: Nem már?
3: Nem elégedett, pedig lehetne.
1: Pedig lehetne, én is azt gondolom, hogy lehetne.
2: Hát ez is egy hajtóerő, hogy...
1: Motiváció, hogy még.
3: Azért néha egy kicsit lehetné boldog.
1: Nem azt mondom, hogy hallgass anyádra, de ha egy kicsit hallgass.
2: Hát tényleg igaza van, csak valamiért ez még nincs meg bennem, ez a... Nem találom a kulcsot az árhoz, ami a boldogsághoz vezet, pedig jó lenne. De néha azért be tudok nézni a kulcsukon, és akkor jobb nekem.
1: Tehát egy-egy pillanatra igen. Már átszűrődik a fény.
2: Igen, igen.
1: Akkor nem egy lehetetlen küldetésről beszélünk.
2: Nem, csak kinyitni szeretném az ajtót, nem berúgni.
1: Igen, jó, értem.
3: De ez egy jó
1: gondolat, igen. Jó irány. Te elégedett vagy, ha most nézed az eddigi pályádat, Judit? Vagy neked is van olyan, amire azt mondod, hogy az lehetett volna jobb is.
3: Az igazság, hogy egy olyan szót fogok mondani, amit nem kell kerülnöm, nem érdekel már.
1: Értem.
3: Nem érdekel. Na,
2: hát tök jó.
1: Ez egy jó szín.
2: Szerintem ez menő.
1: Egyetért.
3: Igen?
1: Igen.
3: Igen.
1: Igen, mert nincs benne már megfelelési kényszer.
3: Igen. Igen. De attól én még igényes vagyok.
1: Persze.
3: Azt hiszem.
2: Na, az vagy.
3: Igen, persze. De...
1: Ebben egyetért.
3: Hát, megfelelési kényszer. Figyelj. Igen, nem tudom. Nem.
1: Azonnal rávágnánk, hogy persze, hogy van, mert magamból kívül. Neki nincs. De volt valaha, Judit?
3: Hát figyelj, ami nem megy, nem megy. Aha. Én ezzel így vagyok, nem tudom. Egyszer volt egy nagyon-nagyon híres orosz rendező, aki jött és ott a rendezett, és akkor éppen Szolnokon volt ez egy ilyen előadás. Vasziev. Tudod, probléma a nevekkel. Vasziev, és akkor ott volt, és mindenki remegett, tényleg nagyon szörnyű híre volt, és mindenki remegett, hogy most mi hogy meg, és akkor én csak annyit tudtam mondani, hogy hát vagy meg tudom csinálni, vagy nem.
1: Ez egyébként igaz.
3: De egyébként tényleg. Ha azt feltételezik, hogy alkalmatlan vagyok, azt ki tud teljesen borítani. Uh-huh. Akkor kihúzzák a rólam a talajt. Ha azt, amit én jónak találok, leszarozzák, akkor fölborul a rendszerem.
1: Igen, igen.
3: Akkor fölborul a rendszerem, néha előfordul. Nem tudom megbocsátani.
1: Uh-huh.
3: Nem tudom megbocsátani.
2: Ezt is.
3: Sajnos. Mert felelőtlen gonoszságot látok benne. Igen, ennyi.
1: Abszolút értem.

0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Hernádi Judit és lánya Tarján Zsófi.
1: Még egy témát engedjetek meg, hogy megkérdezzek. Mert ugye nem, az édesapád nem nevelt téged, tehát nem volt így apa minta, és egy darabig volt apa minta is, de hogy meséljetek már a férfiakhoz fűződő viszonyról, mert két olyan erős karakterű nő vagytok, és ez, ebben megvan a hasonlóság, de amennyire akartok nyilván, tehát itt most semmilyen vájkálás nincsen, csak kíváncsi vagyok, hogy van olyan, amit anyáról másolsz, adott esetben, ha keresed, vagy nézelődsz, hogy ki az, aki számodra vonzó, vagy nagyon ellenemész anya ízlésének, vagy ez egyáltalán nincs is a tudatodban, hogy milyen partner tudnál magad mellé elképzelni?
2: Hát az első pasi, akivel jártam, az nagyon hasonlított a Görög Lacira, de a szituációja is. Tehát volt egy testvér, volt egy anya, aki velük nagyon szorosan összetartottak, és egyébként beintegráltak engem a kis világukba, és fél évig voltam együtt. Ferivel. És
1: majdnem azt mondtam, Isten nyugosztalja, de nem úgy.
2: Nem.
1: Sok jót
2: nem,
1: kívánunk,
2: van,
1: Feri.
2: Nem.
1: Tudom.
2: Ő most boldog, én ahogy láttam, házas életet él már, ez nagyszerű dolog, és fél év után elköszöntem ettől a kapcsolattól, és akkor mondta anyám ugyanezt, hogy én azt a szakítást valósítottam meg, viszonylag kevesebb komplikációval és hamarabb, amit ők a Görög Lacival.
3: Ugyanazt csináltam, amit én abban, hogy megcsináltam, hogy én is férjhez mentem, de én kijöttem belőle.
1: Igen.
3: Végülis megmutattad, hogy kellett volna. Mondjuk,
2: igen, mert
3: teszem azt.
2: Ott mondjuk, a módszer az volt, hogy mindenkivel leültem, igen, és beszéltem egy órát. Uh-huh. Anyukával is, a testvérével is, meg a fiúval is. Először a fiúval beszélgettem.
1: Óriási vagy.
3: Igen.
1: És amikor ő az ő választottjával mondjuk, tehát belet mutatva, tehát anya ismerte?
3: Persze.
1: Hogy ilyenkor...
3: A Ferit ismerted?
2: A Ferit ismerted, és szeretted.
3: De nem, mert nem szóltam bele, érted?
1: Ez a kérdésem.
3: Nem szóltam bele. Én szerintem én nem szóltam bele. Beleszóltam? Egy évben sem szóltam
2: bele. Csak azon rögtön, amit nagyon kedvelted. Jött egy mindig...
3: Kedveltem?
2: Igen, egy tulipánt hozott meg minden.
3: Ja, igen.
1: Ne haragos.
3: Igen, tényleg.
1: Ez a része,
3: tényleg.
1: Ez
3: nem,
1: utvány.
3: Nem, volt, nem ez szóltam bele. Csak azt akartam mondani, hogy végül is a Zsófi, ő nem volt része annak a forradalmi része a életemnek, érted? Amire ő jött, én teljesen egy lenyugodott asszony voltam.
1: Persze.
3: Lenyugodott állapotba, kevés cserével.
1: Kevés cserével, igen. Hát eleve... 30 éves voltál, amikor őt szülted?
3: 30.
1: Ugye?
3: Igen.
1: És az nem tudom, hát színésznő évben az szerintem még után korai is, tehát hogy pont ideális.
3: Akkoriban ez így volt.
1: Igen.
3: Akkoriban
1: készültél bármilyen módon az anyaságra, Judit? Tehát tudod, ez a nagy lelki, tudatos felkészülés.
3: Ne haragudj, de most egyáltalán nem emlékszem.
1: Hogy ilyen hülye kérdés, ne haragudj,
3: hát
1: akkor
3: de enyhén frázba voltam, de ez most hogy?
1: És aztán könnyen ment, amikor ott volt a baba a kezedben?
3: Nem volt mit tenni. Nem adhattam vissza.
1: Itt állunk ezen a hídon, ez most már átmegyünk rajta.
3: Igen, nem, én megvoltam. Igen. Szerintem ment.
1: Abszolút, biztos igen. vagyok benne. Csak magamból indulok.
3: Akkor tanultam meg főzni, például. És egyáltalán jól. Ő miatta. Köszönöm. De tényleg, de ő sokkal jobban főz, mint én. De hála, jó is. Úgy, hogy van Isten ilyen főz.
1: Köszönöm. Mit szólnátok, akar átérni a második részre?
3: Jó.
1: Szemüveget fel.
3: Jó.
1: És én azt mondom, hogy kezdjük veled, te teszed fel az első kérdést.
3: Jó, nem? Akkor jó, most, sok? De már fölfordíthatom.
1: Nem baj, persze, nyugodtan.
3: Jó.
2: Én már fölfordítottam.
3: Szülő.
1: De várja még, most ezt neked kell válaszolni.
3: Jó, nem is néztem meg.
2: Mit tanultál tőlem?
3: Tőled?
2: Én tőlem.
3: Rengeteg mindent tanultam. Rengeteg mindent. Például azt, hogy uralkodjak magamon, amikor dühikitöréseim voltak, nekem is voltak régen, és akkor, hogy egyáltalán, hogy ezt ezen, de rengeteg mindent. Azt hiszem, nem tudom, folyamatos az elfogadást, magam elfogadását is, és bárki elfogadását is tőled tanultam, mi általad, általad, nem azért, mintha te elfogadnád jobban, csak azért általad, érted, hogy egyáltalán a dolgokat úgy kell elfogadni, ahogy van. Igen, ezeket most talán ezt tudnám így mondani, hogy ne húzzuk ezzel az időt.
1: Jó, de ez a
3: legfontosabb. Hát, amíg valami eszembe jut.
1: Jó.
3: Jó? Most én jövök.
1: Most te jössz.
3: Aha. Mi az, amiben a legjobb vagyok szülőként?
2: Én az őszinteséget emelném ki egyébként, meg a tartást. Tehát, hogyha nem te lettél volna az anyám, akkor valószínűleg kevésbé lennék gerinces, vagy nem tudom. Uh-huh. Tehát én a gerincet szoktam mindig kiemelni veled kapcsolatban, hogy az egyenesség, az őszintesség és ilyenek.
1: Tudod,
2: ezért baromi állás vagyok.
1: És az, hogy közben önazonos. Tehát ez tényleg
3: ez ugyanaz.
1: Igen, tudom, hogy ugyanaz, de hogy ez annyira ritka de. Tulajdonság, és ez rád is nagyon jellemző. Hogy én téged még nem hallottalak finoman körbe...
2: Na, mert nem tudok.
1: ...fukkezdizni a témát.
2: Másik dolog. Ja, hogy én fekete-fehér vagyok. Anyuk fekete-fehérben van, én meg az én világom egy kicsit fekete-fehér.
1: Ilyen szempontból. Jó, hát ami van, azt így tudom kitenni. De én ezt imádom.
2: Igen.
1: Második kérdés.
2: Ha visszamehetnél az időben, csinálnál-e velem másként bármit?
3: Hát például azt a matek dolgozatot. De hát az, igen, hát nem voltam még elég érett én, hogy ezt normálisan csináljam. Másképpen? Nem gondolom. Te bocs, nem gond nem kellett meg. Volna?
2: Nem.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy te elvártál volna bármit másként? Mostani fejjel már biztos, hogy nem.
3: Aha. Biztos lehetett
2: gyerek
3: volna
2: fejjel,
3: ezt.
2: Biztos, hogy...
1: Hát ott menet közben. Hát...
2: Mi az, hogy csak két gombóc vagy itt?
1: Igen.
2: De mostani fejjel már állás vagyok, hogy csak két gombóc volt.
1: Jaj, de cuki vagy. Te teszed fel a következőt.
3: Miért vagy rám a legbüszkébb? Tehát ezt előbb elmondtad, szerintem.
1: Nem, azt, hogy miért a legbüszkébb, nem azt mondta.
3: Jó.
2: Az önazonosság egyébként, ez benne van, meg azt, amit elértél szakmailag mindenképpen, de ezt fölülírja az, hogy azok mellett, hogy nagyon sok mindent értél el, egy két lábbal állsz a földön, mindig is két lábbal álltál, és szerény voltál. Ez szerintem ez.
3: Köszönöm.
2: Ez jó.
1: Te jössz, most a Zsófi kérdez?
2: Szóval. Ja, igen, mit szeretnél, hogy majd az unokáid mindenképp tudjanak rólad.
3: Tudjanak?
2: Uh-huh. Hát mit mondjak el az unokáidnak?
3: Muci, hát ez engem nem érdekel. Azt mondasz, amit akarsz.
2: Bízik bennem.
3: Abszolút. De tényleg.
1: De joggal.
2: Szerintem ez a mondat önmagáért beszélne, nem?
1: Tehát az tudod, a nagyanyád azt mondta.
2: Erre szoktam mondani, hogy a jóféle flagmasság.
1: Igen.
2: Tehát amikor úgy enged el az ember, hogy az jó.
1: Hogy egy kicsit olyan vagy, mint a macskafogóban a piszi, aki mindenre azt mondja, tőlem.
3: Van így, benne valami, igen. Ez egy életfilozófiának is lehet.
2: Imádom. Igen, de ugyanakkor a dolgokat meg lehet fogni, hogyha olyan, tehát
1: nem, az nem azt jelenti, hogy
2: Ez
1: egy egészséges dolog.
2: Ez egészséges.
1: Na, mondd a harmadikat.
3: Mikor bántottalak meg a legjobban, akár tudtomon kívül?
2: Fogalmam sincs.
1: Ha volt ilyen.
2: Nem tudom. Nem
3: tudok. Megbeszélgettük.
2: Mindig megbeszélgetjük, hogyha valami van, de ilyen, hogy legjobban, nem tudom.
3: A leg az nehéz, a legszebb.
2: A leg az nagyon nehéz, igen, úgyhogy nem tudok válaszolni.
1: De imádom ezt a választ, hogyha mindig megbeszéltük. Hát igen. a könyvetek, a közös könyv is tulajdonképpen ennek a kivonata.
2: Igen, igaz, egy terápia volt, de azóta is egy terápiám.
3: De nagyon hálás vagyok, értek, komolyan. Igen, mert nehéz úgy elkezdeni beszélgetni, hogy nincs ott egy harmadik. Ezt most komolyan mondom neked. Ez is egy ilyen jó lépés, igen. Ez is egy jó állapot, hogy itt vagy.
1: Hát meg kicsit közvetítgetek, picit
3: nem tudom, de fogalmam nincs, kérdezem. Hogy miért, ezt mindenki másnak tudom mondani,
1: igen.
3: Hogy jöjjön el. Nem, szóval, de tényleg, hogy nagyon nehéz úgy elkezdeni beszélgetni.
1: Hogy leülni egymással szembe, és akkor most hogy tegyem fel azt, hogy mondjam ki azt. És a könyv, akkor ezek szerint volt egy valaki, aki kérdezgetett
3: titeket. Volt, hogyne.
1: És hogy terelt. Úristen,
3: hogy
1: de jó.
3: Különben nem megy.
1: Persze.
2: Igen, ő foglalta össze a mi gondolat, mi leírtuk, volt házi feladat.
3: Igen, volt beszélgetés, igen. Volt utána reagálás, mindenkinek saját maga, lépcsőházi gondolatok.
1: Igen.
3: És akkor így volt összefésülve az egész.
1: És ha jól emlékszem, hogy arról is kitértetek, hogy

0: Ez jaj, így.
1: Jó, hol tartunk?
0: Hát az volt, hogy mikor bántottak.
1: Akkor most a Zsófi kérdez.
2: Mitől féltesz a legjobban?
0: Téged? Buci mindentől, basszus. Ezt most halálkomolyan mondom meg. Halálkomolyan mondom. Szeretném, ha lenne párod, és beszarnék, ha lenne párod, hogy az, ami van, komolyan. Szóval minden, nincs olyan pont, amit ne kívánnék neked, és ne ijednék meg tőle. Ennyit tudok mondani.
2: Arra vágysz, amitől félsz.
0: Igen. Hát persze. Na ez is így van.
2: Igen.
0: Igen. Hát ez szép, őszintén mondtam.
1: Ez gyönyörű.
0: Hát azt nem tudom, de...
1: Na te jössz, Judit, a 4-4-eskével.
0: Ja, mit tehetek azért, hogy jobb szülőd legyek?
2: Semmit. Így vagy, ahogy vagy.
0: Köszönöm szépen.
2: Tényleg.
1: Te jössz.
2: Ha elveszíteném az emlékezetemet, mi lenne a legfontosabb dolog, amit kettőnk kapcsolatáról mondanál?
0: Hogy szeretlek, ennyit tudnék mondani meg, hogy te is szeretsz engem. És ha elveszítenéd az emlékezetedet, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy egy nagyszerű ember vagy, nem a kettőn kapcsolatáról, hanem te magad vagy egyedül úgy, ahogy vagy, egy nagyszerű ember, és hogy tudsz festeni, de ezt elfelejtetted, vagy majd ezt mondanám, és nagyon szépen énekelsz, ha elfelejtetted volna. Ezt mondanám.
2: Ezt nagyon szanos.
1: Te jó? Kérdezel.
0: Melyik tanácsom volt a legértékesebb számodra az élet?
1: Miért röhögsz?
0: Tudom. Az, hogy ne hallgass rám.
1: Az a legjobb tanácsom.
0: A legjobb tanácsom. Nem tudom.
2: Nagyon sok értékes tanácsot mondott anyám, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindegyik egy olyan dolog, ami megszívlelendő. Ilyen életvezetési tanácsokból azért igyekeztem megfogadni, de volt...
0: Nem, abban nem kell, hogy megfogadja, mert az övé jobb néha. Sokkal. Sokkal jobban tudja, hogy mit néha, hogy kell csinálni.
1: Olyan van, hogy te adsz tanácsot hát helyzetben?
2: Ilyen, ilyen praktikus dolgokkal. Például, hogyha bereked, akkor a szalvuszvizet hova, igen. Mit,
1: mennyi. Hova
2: meg ilyen gyógynövényeket, akkor általában van egy képességem arra, hogy felismerem a gyógynövényeket, és úgy tudom, Isten, hogy mi mire jó. Tehát ezt nem tudom, hogy honnan van.
1: Na, honnan van, Zsófikám? Hát én most mondom, vagyok. Hogy hoztad magadtal ezt
2: vagyok valószínűleg. Igen. De egyszer volt, hogy anyámnak egy gyomorgörcse volt, akkor tudtam, hogy az akász kell, levettem egy akácot, hoztunk belőle egy teát, beültünk egy helyre. Igen. Fehér akác volt.
0: És kézed levett így egy virágot egy fáról, és így belerakta forró vízbe egy helyen, és tényleg jó lett. És aztán olvastam, hogy tényleg így van, de hogy ez honnan a jó Istenből.
1: Hát hozza magát magával a lelket.
0: Én ezeket egyáltalán nem tudom.
2: Javasasszony vagyok.
1: Hát vagy lehet, hogy volt. Azért hittem be belefér, hogy voltál javasasszony, és most máshogy javaskodsz.
2: Igen.
1: És annyira hálás vagyok, még egyszer megköszönöm nektek, hogy jöttetek. Én remélem, hogy jól éreztétek magatokat.
0: Nagyon szerintem nekünk most is jót tett, nem?
2: Igen, igen.
0: Jó, igen.
1: Jaj, de jó. Akkor puszi.
2: Köszönöm.
0: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM vesz.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Augusztusig biztosan nem épül tovább a Mohácsi híd. Nagy Ervin államtitkár azonnali vizsgálatot indít a Budapesti Operettszínházban a dolgozók jelzései nyomán. Szombaton flash mobra várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét keretében. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kormány teljes körűen felülvizsgálja a Mohács térségében épülő új Duna híd és a kapcsolódó úthálózat beruházását. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a projekt azon szakaszainak kivitelezési munkákat azonnali hatállyal felfüggesztik, amelyeket érinthet a műszaki tartalom esetleges módosítása. A beruházás eredetileg 381 milliárd forintról indult, de a későbbi bővítések miatt a becsült költség 451 milliárd forintra emelkedett. A kormány most azt vizsgálja, hogy a műszaki tartalom és a költségek milyen mértékben csökkenthetők. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie a lehetséges költségcsökkentési opciókról és a projekt jövőjéről. Az érintett munkarészek addig szünetelnek, amíg a műszaki tartalom véglegesítése nem történik meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el a Budapesti Operettszínházban Nagy Ervin a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára, miután az intézmény dolgozói a tárcához fordultak. Nagy Ervin a közösségi oldalán azt írta, a vizsgálat az Operettszínház mellett más fenntartott intézményekre is kiterjed. A színházban az elmúlt években több botrány is napvilágot látott, köztük politikai alapú szereposztás, állítólagos lehallgatások és feszültséggel teli munkakörnyezet. Az államtitkár szerint céljuk egy olyan szervezet létrehozása, amely érdemben tudja vizsgálni a visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár idén is részt vesz a 97. ünnepi könyvhéten. Pénteken zenészekkel és újságírókkal beszélgetnek az olvasásról, szombaton pedig hashtag Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren 15 órától, mondta a Sláger FM-nek Farkas Ferenc, a központi könyvtár igazgatója, a flashmob szervezője.
2: Megnyertük ma Kranci Zolánt, aki most már évek óta házigazdája az eseménynek, és két ismert személyiséget, útvarhő énekesnővel, illetve Steiger vagy Krisztián generációkutatóval várunk mindenkit, aki szívesen mondjuk így, hogy hitet tesz mellett, hogy fontos számára az olvasás. Annyi történik, hogy a felkért személyiségek is hoznak magukkal egy-egy könyvet, ezt ajánlják a megjelenteknek.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger

0: Sláger FM.
1: Sláger FM. A Főstár 5 lángyos pontján egész hétvégén játékos és interaktív programok is várják a látogatókat. A családoknak és az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Új időpontban, június 19-e és 21-e között

0: guys, it's Taylor. It's me. Taylor.
1: A Sláger FM. Minden, ami

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Holnaptól Budapesten és 10 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten. Megnyílnak a Teve utcai rendőrpalota kapuja a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Holnaptól Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Biharjász, Nagykunszolnó, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat. Hat vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A korlátozást azért szüntetik meg, mert az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak a tegnap éjszakai vihar. Az esetek túlnyomó többségében kidőlt fákról érkeztek bejelentések, közölte a katasztrófavédelem. A Bátszalókon, a Gárdonyi Géza úton például lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon a Dóczi József utcában kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán a Klebersberg-Kun utcában pedig járdára zuhant egy letört ág. Újabb szerelvénnyel bővült a korábban megrendelt 51 darabos KAF villamos flotta Budapesten. A járművek folyamatosan érkeznek, így az alacsonypadós villamosok aránya 40% fölé emelkedhet. A fejlesztésnek köszönhetően több vonalon, köztük az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es és az 56-os járaton is nő a korszerű villamosok száma. A BKK és a BKV további vonalak bevonását is vizsgálja, amihez infrastruktúrális fejlesztésekre lesz szükség. A szlovén kormány döntése alapján megszűnik a horvát és a magyar határon 2023 óta fennálló ideiglenes belső schengeni határellenőrzés. A terce szerint az okmányellenőrzéseket más rendőrségi módszerek váltják fel, ami javíthatja a forgalmat az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Az Európai Bizottság a múlt héten szólította fel a tagállamokat a belső ellenőrzések fokozott megszüntetésére. A Budapesti Közlekedési Központ június 15-től módosítja a kedvezményes diák Budapest bérletek feltételeit. A külföldi diák igazolvánnyal rendelkező tanulók csak akkor használhatják a 3450 forintos kedvezményes bérletet, ha a magyarországi lakcímmel is rendelkeznek. A jogosultsághoz a diák igazolvány mellett a lakcímkártyát is be kell mutatni. A változás az értékesítési pontokon, az automatákban és a mobiljegy alkalmazásokban is megjelenik. Június 20-án a múzeumok éjszakáján megnyílik a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ, ahol a látogatók a rendőrpalota nem látogatható részeit is bejárhatják és betekintést nyerhetnek a segélyhívásokat fogadó tevékenységirányítási központ munkájába. A 18 órától éjfélig tartó programok között lesz közönségtalálkozó Széchenyi Andrással, detektív tükörpróba, drón és hőkamera bemutató, szimulációs lézerlövészet, poligráf ismertető, digitális csalás megelőzés és pszichológiai tesztek. A rendőrmúzeumban kutyás és lovas bemutatók, járművek, kriminalisztikai előadások és interaktív foglalkozások várják a látogatókat. A Teve utcai programokra előzetes regisztráció szükséges. Pénteken és szombaton Budapesten tartja 55. közgyűlését az Európai Olimpiai Bizottság, amelyre 50 országból mintegy 300 sportdiplomata érkezik. A résztvevők között lesz Spyros Kapralos elnök és Kriszti Káventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, aki először látogat a magyar fővárosba. A közgyűlés áttekinti az Európai Olimpiai Mozgalom elmúlt évét és a közelgő ifjúsági olimpiai események előkészületeit. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Holnaptól Budapesten és 10 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten. Megnyílnak a Teve utcai rendőrpalota kapui a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Holnaptól Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Biharjász, Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat. Hat vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A korlátozást azért szüntetik meg, mert az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak a tegnap éjszakai vihar. Az esetek túlnyomó többségében kidőlt fákról érkeztek bejelentések, közölte a katasztrófavédelem. A Bátszalókon a Gárdonyi Géza úton például lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon a Dóczi József utcában kerítésre dőlt egy fa, Drágospalotán a Klebersberg-Kun utcában pedig jártára zuhant egy letört ág. Újabb szerelvénnyel bővült a korábban megrendelt 51 darabos KAF villamos flotta Budapesten. A járművek folyamatosan érkeznek, így az alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedhet. A fejlesztésnek köszönhetően több vonalon, köztük az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es és az 56-os járaton is nő a korszerű villamosok száma. A BKK és a BKV további vonalak bevonását is vizsgálja, amihez infrastrukturális fejlesztésekre lesz szükség. A szlovén kormány döntése alapján megszűnik a horvát és a magyar határon 2023 óta fennálló ideiglenes belső schengeni határellenőrzés. A terce szerint az okmányellenőrzéseket más rendőrségi módszerek váltják fel, ami javíthatja a forgalmat az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Az Európai Bizottság a múlt héten szólította fel a tagállamokat a belső ellenőrzések fokozott megszüntetésére. A Budapesti Közlekedési Központ június 15-től módosítja a kedvezményes diák Budapest bérletek feltételeit. A külföldi diákigazolvánnyal rendelkező tanulók csak akkor használhatják a 3450 forintos kedvezményes bérletet, ha magyarországi lakcímmel is rendelkeznek. A jogosultsághoz a diákigazolvány mellett a lakcímkártyát is be kell mutatni. A változás az értékesítési pontokon, az automatákban és a mobiljegy alkalmazásokban is megjelenik. Június 20-án a múzeumok éjszakáján megnyílik a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ, ahol a látogatók a rendőrpalota nem látogatható részeit is bejárhatják és betekintést nyerhetnek a segélyhívásokat fogadó tevékenység irányítási központ munkájába. A 18 órától éjfélig tartó programok között lesz közönségtalálkozó Széchenyi Andrással, detektív tükörpróba, drón és hőkamera bemutató, szimulációs lézerlövészet, poligráf ismertető, digitális csalás megelőzés és pszichológiai tesztek. A rendőrmúzeumban kutyás és lovas bemutatók, járművek, kriminalisztikai előadások és interaktív foglalkozások várják a látogatókat. A Teve utcai programokra előzetes regisztráció szükséges. Pénteken és szombaton Budapesten tartja 55. közgyűlését az Európai Olimpiai Bizottság, amelyre 50 országból mintegy 300 sportdiplomata érkezik. A résztvevők között lesz Spiros Kapralos elnök és Kriszti Kaventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, aki először látogat a magyar fővárosba. A közgyűlés áttekinti az Európai Olimpiai Mozgalom elmúlt évét és a közelgő ifjúsági olimpiai események előkészületeit. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, ne magyarázd a

legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, július 5-én vasárnap 19 órától érkezik a Plegykafészek, méghozzá a Városmajori Szabadtéri színpadra, ahol New York város alpolgármestere 10 éves házassági évfordulója alkalmából baráti vacsorát rendez. Igen, akkor pont a Városmajori Szabadtéri színpadán a vendégségbe érkező házaspárok estjét azonban jelentősen megnehezíti, hogy az ünnepeltek eltűntek, a személyzet házon kívül van, a vacsora sehol, az emeleten pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd, vad találgatások kapnak szányra, mindenkinek eszébe jut egy titok, amit a szomszédja fülébe suttoghat, miközben a társaság tagjainak arra is ügyelniük kell, hogy elkerüljék a botrányt. Ennek érdekében pedig gondosan titkolóznak egymás előtt. Nem csoda, hogy a kiérkező rendőrség már egy olyan történettel találkozik, ami még a legvadabb plegykalapokból is kilógna. A vígjátékok mestere Neil Simon ezúttal is kivételeset alkotott, krimi történettel fűszerezett bohozatában az első perctől az utolsóig fenntartja a feszültséget, miközben kivételes lehetőséget kínál a színészeknek az önfelett, egész színpadot betöltő komédiázásra. A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorgelenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia, már mint a sikerre, igen van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori Szabadtérén megbizonyosodhatnak róla.
0: Programajánlót hallottak. A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hétfőn dönthet az országgyülés a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozásáról. Gerendás János lett a Magyar Fejlesztési Bank új elnök vezérigazgatója. Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón és az Egér úton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik az országgyűlés, közölte Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke. A hétfői, a tavaszi ülésszakot lezáró ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A képviselők ezután szavaznak az alaptörvény 16. módosításáról, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki hivatali időt, rendezni a közérdekű vagyonkezelő alapítványok helyzetét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A parlament ezután dönt a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállításáról és Túrockai László mentelmi jogának felfüggesztéséről is. Kedden rendkívüli ülésnapot tartanak, ahol több fontos törvényjavaslat általános vitája következik, köztük az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges módosításoké, a házszabály átmeneti módosításáról is tárgyalnak, amely 2027-ig bővíteni a sürgős és kivételes eljárások alkalmazhatóságát. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerséggel a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt, írtam. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Karácsony Gergely megköszönte a döntést és közölte, folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Vezetőváltás történt a Magyar Fejlesztési Bank élén. Az elnök vezérigazgatói feladatokat a jövőben Gerendás János látja el, jelentette be Kapitány István miniszter. A kormány szerint az MFB kulcs szerepet játszik majd az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában. Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. Első feladatai között egy átfogó audit és az EU források fogadásához szükséges átalakítások szerepelnek. Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón. Az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején, valamint a 11. kerületben, az Egér úton, a Karélyos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon a belváros irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK járatok előnyben részesítése érdekében péntektől a 13. kerületi Róbert Károly körúti felüljáró végénél az M3-as autópálya fővárosi szakaszára vezető sáv kezdeténél rövid besoroló sávot jelölnek ki a buszok számára. A 11. kerületi Egér úton a centrum irányába a Karélyos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon szintén péntektől alakítanak ki buszsávot. Jól halad az M4-es autót Monori szakaszán épülő új komplex pihenőhegy kivitelezése, amely 2027. augusztusára készülhet el. A munkaterületen már láthatók a leendő utak nyomvonalai, zajlik az anyagbeszállítás, a töltésépítés és a geodéziai mérés. A Szolnok felé vezető oldalon pedig megkezdődött a kamionparkoló kialakítása. A foglaltságjelzőrendszerrel felszerelt pihenőhely irányonként 30 tehergépkocsi, 5 busz és 34 személyautó számára kínál majd parkolót, köztük akadálymentesített helyeket is. A területen korszerű mosdóépület, játszótér, szabadtéri fitnesspark és szelektív hulladékgyűjtés lesz. A két oldalon összesen 37.000 négyzetméternyi zöld felülettel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Schlager FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

Ez a Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két programajánló, vagy két program is a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadra vonatkozik. Július 7-én, kedden este 20 órától Kepes András Igazadban címmel érkezik oda a színpadra. Ez egyébként egy egyszerre irodalmi esemény, gondolatébresztő társasági est és személyes találkozás lehetősége Kepes András új könyvének világával. Az este során nem csak a könyvről, hanem azokról a kérdésekről is szó lesz, amelyek mindannyiunkat feszítenek. Hogyan értsük meg egymást egy széttöredezett világban? Ha eljön az olvasó találkozni az íróval, akkor garantáltan máshogy megy majd haza, mint ahogyan érkezett. Az est házigazdája Grisnik Petra, színésznő és előadó művész, aki színházban, filmben és televízióban egyaránt rendszeresen látható. A Független Színházi Széna aktív alkotója, társulatok és közösségi projektek állandó résztvevője, munkáiban a hitelesség és az érzékenység jellemzi. Aztán két nappal később, július 9-én csütörtökön este 20 órától Beck és Grecsó Szeretet vesző béke. A Beck és Grecsó duó új előadás egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó szenvedése múlttal, örökséggel, útonlevéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sem találkozó vasúti sínek. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián kíméletlenül magukba néztek. Megvannak-e még a régi remények, hitek, terek, remények, lillák hat képben? Hogy mit jelent találkozni a bennük élő kamasszal, meg persze mit adnak tovább, miben élnek most? Ország, város, fiú, lány. A századik hoztunk valamit magunkból előadás után. Itt ez egy új Beck és Grecsó premier, július 9-én csütörtökön este 20 órától, tehát a Városmajori Szabadtéri színpadon Szeretet vesző és béke címmel.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Augusztusig biztosan nem épül tovább a Mohácsi híd. Nagy Ervin államtitkár azonnali vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színházban a dolgozók jelzései nyomán. Szombaton flashmobra várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét keretében. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kormány teljes körűen felülvizsgálja a Mohács térségében épülő új Duna híd és a kapcsolódó úthálózat beruházását. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a projekt azon szakaszainak kivitelezési munkákat azonnali hatállyal felfüggesztik, amelyeket érinthet a műszaki tartalom esetleges módosítása. A beruházás eredetileg 381 milliárd forintról indult, de a későbbi bővítések miatt a becsült költség 451 milliárd forintra emelkedett. A kormány most azt vizsgálja, hogy a műszaki tartalom és a költségek milyen mértékben csökkenthetők. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie a lehetséges költségcsökkentési opciókról és a projekt jövőjéről. Az érintett munkarészek addig szünetelnek, amíg a műszaki tartalom véglegesítése nem történik meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el a Budapesti Operett Színházban Nagy Ervin, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára, miután az intézmény dolgozói a tárcához fordultak. Nagy Ervin a közösségi oldalán azt írta, a vizsgálat az Operett Színház mellett más fenntartott intézményekre is kiterjed. A színházban az elmúlt években több botrány is napvilágot látott, köztük politikai alapú szereposztás, állítólagos lehallgatások és feszültséggel teli munkakörnyezet. Az államtitkár szerint céljuk egy olyan szervezet létrehozása, amely érdemben tudja vizsgálni a visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár idén is részt vesz a 97. ünnepi könyvhéten. Pénteken zenészekkel és újságírókkal beszélgetnek az olvasásról, szombaton pedig hashtag Budapest Olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren 15 órától, mondta Sláger FM-nek Farkas Ferenc, a központi könyvtár igazgatója, a flashmob szervezője.
3: Megnyertük Makranci Zolánt, aki most már évek óta házigazdája az eseménynek, és két ismert személyiséggel, Tótvarhő énekesnővel, illetve Steiger Rolf Krisztián generációkutatóval várunk mindenkit, aki szívesen mondjuk így, hogy hitet tesz mellett, hogy fontos számára az olvasás. Annyi történik, hogy a felkért személyiségek is hoznak magukkal egy-egy könyvet, ezt ajánlják a megjelenteknek, és aztán utána pedig egyszerűen csak közösen olvasunk, mondjuk 10-15 percen keresztül a téren. Tulajdonképpen teljesen kötetlen a dolog. annyi, hogy 3 órakor pontosan elkezdjük az eseményt, de tényleg, hogyha valaki aznap kijön válogatni a könyvhétre, megnézni az újdonságokat, és választ mondjuk egy könyvet, akkor akár azzal is érkezhet a Freshmobra, nincsen semmi regisztráció, egyszerűen csak a nagy színpadnál várunk mindenkit.
2: A könyvtár 51-es standján egész hétvégén játékos és interaktív programok is várják a látogatókat. A családoknak és az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Fezen Fesztivált. A székesfehérvári rendezvény indítja a nyári szezont. Idén 3 napos lesz a rendezvény, ahol újdonságként közéleti témákról beszélgetnek. Többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel. Cserpolkovics András polgármester azt mondta, hogy az önkormányzat soha nem szólt bele sem a tartalomba, sem az időpontba, de anyagilag támogatta, mint közösségi programot, mert szüksége van a Fezen Fesztiválra a városnak. A 3 napos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadói és nemzetközi rockzenekarok is színpadra lépnek. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és